0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus slágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden idők legnagyobb exciós lágerei
2: nálunk szólnak.
3: Ez a 107,1 MHz.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rock zenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

csak mögöm. Zsiványok, tolvajok között ez a gyermekkora. Ott volt azonnal, hát nem törődtek velem, nem maradt semmi.

0: Mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Leszten. 107,1.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig.
2: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
4: Jó reggelt kívánok a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, itt a 107,1 MHz-en. Köszöntöm Önöket június 4-én, csütörtökön, Bulcsú névnapján, és hát meg kell említenem, hogyha június 4-e, akkor a trianoni békeszerződés aláírásának dátuma jut eszünkbe, ugye 1920-ban írták ezt alá. Mindenféle következményei voltak Magyarországra nézve, és azért azt is megemlíteném, hogy 2010 óta ez a nap a nemzeti összetartozás napja, de mindezekről hallhatnak majd a folytatásban. Inkább arról beszélnék most, hogy esik az eső itt Szabadkán és környékén, és jelenleg 14 fokot mérünk. Hát itt a reggeli órákban még esős időre számíthatunk mindenképpen, majd elméletileg eláll a csapadék, de egész nap felhős lesz az ég, erre kell számítani, és talán-talán késő délután, a kora esti órákban egy icipici napsütésre is számíthatunk, hát vagy így lesz, vagy nem, mert minden nagyon bizonytalan mostanában. Az is bizonytalan, hogy hány fokot mérünk majd csúcshőmérsékletként, mert hogy egyes időjárás előrejelzési oldalakon 23-24 fokot mutatnak Szabadkára, máshol pedig, hát mint amilyen a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet honlapja, ott például 26 fokot írnak csúcshőmérsékletként, úgyhogy nem lehet ezt biztosan tudni, mint hogy azt se tudjuk, hogy esni fog-e vagy nem fog esni. Elég bizonytalan mostanában az időjárás, és azt mondják, hogy ez a folytatásban is így lesz, legalábbis olyan június 10-e környékéig, bármikor eshet, vagy lehet egy zivatar, aztán kisüt a nap, szóval érdekes dolgok vannak, ez van, el kell fogadnunk, a június eleje ilyen lesz. De abban mindenképpen megegyezhetünk, hogy ezen a napon egy kicsit frissebb lesz a levegő az előző napokhoz képest, úgyhogy erre számítsanak. Köszönti Önöket Dédi Zuzana főszerkesztő, aki a mai műsort is szerkeszti, aztán itt van Szabó Tibor és Sóti Tamás, akik a zenét válogatták, Farkas Ervin az adásvezető technikusunk és a műsorvezető Orosz Ildikó. És ahogy már mondtam, foglalkozni fogunk június 4-ével a nemzeti összetartozás napjával, és ennek kapcsán a harangozás is felmerül témaként, majd meglátják, hogy hogyan 7 óra után közvetlenül. Aztán a Rákóczi diákutaztatási programról is szó lesz, az is mindig ilyenkor aktuális. Ennek a részleteit is hallhatják. Ha már utazás, akkor pedig utasbiztosítás. Vendégünk lesz egy olyan úr, aki elmondja nekünk, hogy miért érdemes, és mit nyújt ez az utasbiztosítás, hogyha probléma adódik az út során. Aztán, ha már út, akkor pedig a Roadpol akció aktuális ezen a héten. Hát nem az autók az elsődleges célpont, ugye a közlekedési rendőrök számára, hanem a kétkerekű járművek, a kerékpárok, a motorkerékpárok és minden más, ami két keréken mozog, mert hogy hát nemzetközi akcióról van szó, minden országban őket ellenőrzik, hogy egyáltalán jól közlekednek-e, és hogy netán ittasan kerékpároznak, mert azt se szabad ittasan, ugyebár. Foglalkozunk még a TSC-vel is, azzal, hogy ez a csapat, a topolyai csapat kiesett a Szuperligából, mi most a teendő, hogyan lesz a folytatás, és Bezdánba is ellátogatunk, a bezdáni gyerekekről lesz szó, olyan értelemben, hogy ott is volt Petőfi program, és az évad zárása, záró előadásában részt vettek a bezdáni gyerekek. Na, ez a kínálatunk, és hát az első órában persze közérdekű aktuális információk, érdemes bennünket hallgatni itt a 107,1 MHz-en, és ha jól láttam az előbb, Bonanza Banzai következik, kihalt minden, ez a dal címe.

6 óra 9 perc van már, és hát ez azért érdekes, mert 4 óra 52 perckor kelt fel a nap, ugye 5 óra előtt, hát most már jóval több mint egy órája fent van. Ha hiszik, ha nem, mert ugyan sötét van, hogy akár azt is mondhatnánk, hogy most kell fel a nap, de nem, nem, már régen felkelt, és 20 óra 28 perckor, tehát 8:30 tájban nyugszik le a nap. Június 4-e van, ugye emlegettem már a mai napon, 155. napja ez az évnek a Gergely naptár szerint, és Bulcsú névnapja van, ez egy régi magyar személynév, ismeretlen eredetű. Talán összefüggés lehet a Bulcsú név és a búcsú, valamint a bocsát szavakkal, de ez az összefüggés erősen vitatott. És hát ugye június 4-e van ez a trianoni békeszerződés napja. 1920-ban ezen a napon írták alá Versailles-ban a nagy Trianon palotában az első világháborút lezáró egyezményt, amelynek következtében a történelmi Magyarország elvesztette területének kétharmadát, és több millió magyar rekedt az új határokon kívül. Aztán 2010-ben a Magyarországgyűlés június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította, hangsúlyozva, hogy a szétszakított nemzet tagjai és közösségei az országhatárokon kívül, vagy átnyúlva is egyetlen egységet képeznek. Úgyhogy ez az emléknap van ma, és emellett még van egy nemzetközi emléknap is, az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja. Az ENSZ határozata alapján hozták meg az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak nemzetközi napját. 1982 óta figyelünk erre oda. No hát ennyit egyelőre, mert hogy folytatom aztán eseményekkel, születésnaposokkal és hasonlókkal, de addig is, ha már ilyen őszies az időjárás, Kon Zsuzsa dala jön, az ősz elején című felvétel.

Visszatértünk itt a 107,1 MHz-en az információkkal, amelyek a mai naphoz kapcsolódnak. 1917-ben ezen a napon a Columbia Egyetemen első alkalommal adták át a Pulitzer díjat, amelyet Pulitzer József, magyar születésű amerikai újságíró alapított. Aztán születésnaposok is vannak. 1930-ban született Horváth Ádám, Kossuth, Erkel Ferenc és Balázs Béla díjas magyar tévérendező, egyetemi tanár, érdemes és kiváló művész, a Magyar Televízió örökös tagja. Ugye 2019-ben hunyt el. Műfajteremtő volt ő, a magyar televíziózás történetének a meghatározó alakja, a tévéjátékoktól, a hangversenyek képernyőre, viteléig, szinte minden televíziós műfaj kialakításában úttörő szerepe volt, és utána néztem Hoffi Géza szilveszteri kabaréit is, az ő rendezésében láthattuk a televízióban. Aztán 1940-ben született Kozma Imre, római katolikus pap, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója és elnöke, aki 2 éve hunyt el. 1942-ben született Béres Ilona. Béres Ilona Kossuth díjas magyar színésznő, kiváló művész, a nemzet művésze. Egy politikus is ezen a napon született, 1961-es születésű Gyurcsány Ferenc, közgazdász, politikus, a Magyar Köztársaság volt miniszterelnöke. Aztán Noah Wyle, amerikai filmszínész is június 4-én született 1971-ben, ő a vészhelyzetből lett ismert, hogy így mondjam, a Carter doki volt, és hát most legújabban egy éves a sorozat talán, tehát új sorozat, a Vészhelyzet Pittsburghben című sorozatban játszik, úgyhogy visszatért az alapokhoz, hogy így mondjam. 1975-ben született Angelina Jolie, amerikai színésznő, ugye sok mindenről ismert, például arról, hogy Oscar-díja is van, 1999-ben kapta meg az Észvesztő című filmjét, de arról is ismert, hogy édesapja szintén színész John Voight, és hát Brad Pitt felesége volt Angelina Jolie, és sok gyermeket örökbe fogadtak, úgyhogy hát erről is ismert, meg arról, hogy kettős melleltávolításnak vetette magát alá, hogy csökkentse a mellrák kialakulásának az esélyét a szervezetében, mert hogy azt vélték az orvosai, hogy 87%-ban esélye van a mellrákra. Így 37 éves korában a színésznő műtét sorozatnak vetette magát alá, és végül szilikon beültetés is történt, úgyhogy Jolie ilyen értelemben mindenképpen jól néz ki, de elméletileg megelőzte a rákot, és azt mondja a nőtársainak, hogy a megelőzés is hatékony lehet, ezt üzente annak idején. No hát, akárhogy is, ő így döntött, minden esetre a rák ellenszerét még elméletileg nem találták fel. Mindenfélét lehet mostanában olvasni, de nem bizonyított a dolog, vagy nem lett úgy kipróbálva, hogy kell. De az lenne nagy áttörés, hogyha a rák ellenszerét megtalálnák. 1985-ben született Lukasz Podolski, német válogatott labdarúgó, még ezt is megemlíteném mindenképpen. És ezen a napon hunyt el 1798-ban Casanova, velencei író, kalandor. Na, itt megállunk, mert ugye mindenfélét tudunk Casanováról, és hát filmek is születtek, meg dalok is. A Casanova című dalát hallhatják Zoltán Erikának.

Muszáj megemlíteni, hogy ezen a napon halt meg Latinovics Zoltán, Kossuth Díjas magyar színművész, ugye 1976-ban június 4-én, aki egyébként 1931-ben született, nagyon nagy színésze Magyarországnak, a Pacsirta, a Szegény legények, az Aranysárkány, a Szindbád, és még sorolhatnám, mert tényleg több tucat filmben játszott. Aki egyébként építészmérnökként fejezett a Budapesti Műszaki Egyetemen, de színész lett. És édesapja, Latinovics Oszkár volt, földbirtokos, zombori születésű földbirtokos, ezt mindenképpen el szerettem volna mondani. Édesanyja pedig a 100 éves kort megért Gundel Katalin, a legendás vendéglátós família sarja. És aztán az édesapa a gyermeke születése után, ugye Latinovics Zoltán születése után nem sokkal elhagyta a családot, és ez bizony élete végig fájdalommal töltötte el Latinovics Zoltánt. Édesanyja 1941-ben férjhez ment Frenreis István orvoshoz, akitől még két gyermeke született, ugye féltestvérei vannak Latinovics Zoltánnak, Bújtor István és Frenreis Károly. Ugye a Bújtor István színész, Ferenc Károly pedig zenész lett. Latinovics Zoltán 1976-ban, tehát ezen a napon hunyt el 44 éves korában, úgy, hogy hát valószínűleg a vonat elé vetette magát, de minden esetre a Balatonszemesi vasúti átjáróban veszítette életét. Ráemlékezünk most, ugye nagy szerelme volt annak idején Rutkai Éva színésznő, és hát volt is, van is egy dal, amelyet közösen énekelnek, Hol van az a nyár? Ez a dal címe.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát két szám van, az egyik 061 1-es 999-393, a másik pedig 065-2-999-393. Kiadó egyszobás felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es számon. 069 55 80 847-es. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát a számok 061-1-999-393, a másik pedig 065-2-999-393. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531-es. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó. Erős és megbízható, 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval, vagy S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2020-ig van bejegyezve, és az irányára 8900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon, tehát 062 92 84 531-es. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

Három szünettel folytatjuk ezekkel az információkkal folytatjuk a műsort. Mégpedig Tótfalu, Oromhegyes és Olmód érintett ebben a kérdésben. Hát vagy nem kaptuk meg, vagy a többi az áramszolgáltató munkatársai tudták, hogy esni fog, meg ilyen sajnos idő lesz. Mindenesetre Tótfalu, Oromhegyes és Olmód ez érintett, és ott pedig konkrétan Tótfaluban 8.30-tól 9.15-ig a Mészáros úton nem lesz áram. Oromhegyesen, az Entai úton, a Tisza úton, a Széchenyi Lajos utcában és a Tito Marshall utcában 9.30-tól 10.15-ig. Aztán maradunk Oromhegyesnél, a Bolmán utcában, az Új utcában, a Bajzák Mihály utcában, a november 29-e utca és az Új utca között, 10.30-tól 11.15-ig. És még mindig Oromhegyes, november 29-e utca, Bajzák Mihály utca, ugye a november 29 utca és a Szőlő utca között, a Pekla Szilveszter utcában, a Tuzla utcában, a Pirot, a Zimony, a Szőlő utcában, ott pedig a Pekla és a Bajzák Mihály utca között, a Topcsider utcában, a Zimony utcától a Kisferenc utcáig, valamint magában a Kisferenc utcában 11.30-tól 12.15-ig nem lesz áram. Továbbá a Topcsider utcában, a Kisferenc utcától a Tanyák irányába 12.30-tól 13.15-ig. Olmód pedig úgy érintett, hogy a Milosz-Trinyánszki utcában, a Balkán utca és az M. Milimojevics utca között, a Gyúra-Jaksit utcában, a Balkán utca és a Milimojevics utca között, a Balkán utcában, a Milosz-Trinyánszki utca és a Gyúra-Jaksit utca között, és a Zsikica-Jovanovics utcában, amely a Milosz-Trinyánszki utca és a Gyúra-Jaksit utca között van, azon a szakoszon 8.30-tól egészen 13 óráig nem lesz áram. Ezek voltak a legfontosabbak. A folytatásban zenélünk, de azután még a rendelők nyitvatartásáról lesz szó.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
1: A rendelők nyitvatartását ígértem, hogy arra azzal folytatom, hát mondom is, hogy nem dolgozik a mai napon a Ludasi Egészségház és a Györgyéni rendelő, tehát zárva lesz. Délelőtt dolgozik a Pestcsara rendelő, a Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője és a 7-es számú egészségház rendelője, tehát 7-től 14 óráig. Délután dolgozik 13 és 20 óra között a Tavankúti rendelő, a Kisbajmoki és a Radanováci egészségház, és akkor Hajdújárás, Királyhalom, valamint Újzsednik Nagyfény következik. Hajdújáráson a mai napon 10-től 13-ig dolgozik az orvos, a Királyhalmi egészségház pedig 13.30-tól 17 óráig van nyitva. Az Újzsedniki egészségház 7-től 10-ig, a Nagyfényi pedig 10.30-tól 14 óráig dolgozik. Elmondanám, hogy még víradási akció lesz Zomborban szombaton, tehát június 6-án, 9 és 13 óra között lehet a Vöröskereszt épületében vért adni. És ezt bár nem ígértem, de még elmondanám, hogy a tavaszi nagytakarítási akció természetesen zajlik a Szabadkán és a szabadkai helyi közösségekben, hogy így mondjam, Kisbajmok kerül sorra a mai napon és a holnapi napon, tehát csütörtökön és pénteken Kisbajmokban aktuális. A nagy konténereket megtalálják a következő helyeken. A Szivácsi út és a Milasin Fivérek utca sarkán, az Iván Szárit és a Durmitor utca sarkán, az Albe Francis és a Batina utca kereszteződésében, a Radoje Vujosevics és a Kiszácsi utca sarkán, a Baranya és a Focsa utca találkozásánál, a Zombori út és a Batina utca kereszteződésében, valamint Vörösfaluban a Tavankúti és a Zombori út találkozásánál. Ilyenek a lehetőséggel, vigyék el, vitessék el a nagyméretű szilárd hulladékjukat. 6 óra 46 perc van, a folytatásban zenélünk, aztán hírek is lesznek itt a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Hírek 7-kor. A szerb biztonsági és információs ügynökség, a BIA, közölte, hogy hivatalosan azt tanácsolta Alekszandar Vučić szerb államfőnek, ne utazzon Montenegróba, mivel a szolgálat értékelése szerint magas biztonsági kockázat áll fenn. A BIA szerint a döntést a montenegrói bűnözői csoportok és külföldi titkos szolgálatok tevékenysége indokolja. Anna Brnabić szerb házelnök ugyanakkor azt mondta, hogy Vučić nem kívánja lemondani a tivati látogatását, mivel korábban ígéretet tett európai partnereinek a részvételre. Az államfő a tervek szerint az Európai Unió és a Nyugat-Balkán országainak csúcs találkozóján venne részt Tivatban pénteken. A biztonsági kérdés azután került a figyelem középpontjába, hogy a montenegrói hatóságok kedden több szerb állampolgárt ellenőriztek a tivati repülőtéren, és nem engedték őket belépni az országba. Közel 500 millió dinár jut a vajdasági iskolák és óvodák fejlesztésére. Megjelentek a tartományi oktatási titkárság legújabb pályázati eredményei. 4 különböző kiírás keretében összesen közel 490 millió dinár támogatás jut a vajdasági oktatási intézmények korszerűsítésére és biztonságosabbá tételére, írja Facebook bejegyzésében Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Mint fogalmaz, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi szerepvállalásának köszönhetően számos, a közösségünk számára kiemelten fontos intézmény fejlődhet a következő időszakban. Hozzáteszi, a megújuló épületek és a korszerű felszereltség kézzelfogható segítséget jelentenek a diákoknak és a pedagógusoknak egyaránt. Kiemelkedő, hogy a VMS rendkívül fontos szerepet töltött be a szerb és a magyar nép történelmi megbékélésének elősegítésében, írta a szabadkai látogatást követően Facebook bejegyzésében Forstoffer Ágnes. A Magyar Országgyűlés elnöke emlékeztet, a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezése nyomán 12 éve helyezte hatályon kívül a szerb kormány a Benes dekrétumokhoz hasonló, a magyar lakosságot kollektív bűnösséggel sújtó 1945-ös határozatokat. Kívánom, hogy szolgáljon példaként ez a gyakorlat más nemzetek számára is, fogalmaz a Tisza párt politikusa. Forstoffer Ágnes hangsúlyozza, a határon túli magyarság ügye nem aktuál politikai, hanem kormányokon átívelő kérdés. A magyarok mindig számíthatnak az anyaországra határainkon túl is, áll a bejegyzésében. Ukrajna kötelezettséget vállalt a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogainak rendezésére, jelentette be Magyar Péter szerdán a Facebookon. A magyar miniszterelnök közlése szerint a magyar és az ukrán szakértők, valamint a kárpátaljai magyar szervezetek részvételével folytatott tárgyalások eredményeként Kijev vállalta, hogy a megállapodásban szereplő intézkedéseket beépíti jogrendjébe. Az ukrán vállalások az ország Európai Unió felé benyújtandó cselekvési tervében is megjelennek. A magyar miniszterelnök hozzátette, amennyiben Ukrajna a vállalásokat beépíti cselekvési tervébe, Magyarország hozzájárul az első uniós csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitásához. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar kormány továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási eljárást Ukrajna számára. Az időjárásról: Szabadkán és környékén 14 fok van továbbra is. Ma kezdetben még több lesz a felhő, és helyenként gyenge eső zápor is kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk, egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél megélénkülhet, délután 26 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
5: Friss hírek?
2: Megvan.
5: Okay. Retrós slágerek?
2: Az is. A múlt dallamai,
5: a jelen hírei.
2: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon.
5: A 107,1-en.

0: A Nemzeti Összetartozás napján, vagyis június 4-én a trianoni békediktátumra emlékezve a történelmi Magyarország számos templomában megszólalnak a harangok. Ezzel a közös harangozással és imával az elszakított országrészekre emlékeznek, és az összetartozásukat fejezik ki a magyarok a Kárpát-medencében. A harangszó a nemzeti gyász mellett a megmaradást és az összetartozást is hirdeti. A megemlékezéshez az egyházak és civil szervezetek minden évben csatlakozásra hívják a helyi plébániákat, gyülekezeteket és közösségeket. Emelte ki rádiónknak Maklári Ákos, görög katolikus, parókus, a Magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke. A riporter Szabó Hangya Teréz.
1: Június 4-én 16 óra 30 perckor arra kérünk mindenkit, hogy ahol lehetőség van, húzzuk meg a harangokat, és emlékezzünk és imádkozzunk a trianoni békediktátumra. De ugyanakkor örüljünk annak, hogy összetartozunk, hiszen ez az összetartozás napja. Gabriel García Márquez 100 év magány csodálatos regényében leírja, hogy a közösség, a falu furcsa dolgot vett magán észre, hogy elkezdték elfelejteni a dolgok neveit. És mindenre ráírták, hogy ez itt a kerítés, ez a szamár, ez a fa, és a falu közepére kitettek egy táblát, és azt írták rá, hogy van Isten. Azért, hogy senki el ne felejtse. Ez egy fiktív történet, de sok mindannyian érezzük, hogy a felejtés nagyon ott van egyéni és közösségi életünkben is. A harangszó arra figyelmeztet, hogy ne felejtsünk. Ne felejtsük el azt, hogy mi történt 106 esztendővel ezelőtt, és arra hív a harangozás, hogy imádkozzunk, és örüljünk annak, hogy összetartozunk. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ha bár minket 1920-ban határok, magyarokat ketté szabdaltak, sokfelé osztottak, de tudjuk, hogy minket nem lehet így felosztani, nem a határok tartják egyben egy országot, egy nemzetet, hanem a közös hit, a közös nyelv, a közös felelősség, a magyarság tudat. Ugye olyan szépen mondja Márai Sándor, hogy magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás. Tehát egy értékrendet jelent, és erre szeretnénk, hogyha idén is, ebben az esztendőben is, arra a fél percre, egy percre, amíg a harangok megszólalnak Kárpát-medence szerte magyar közösségekben, de még a tengeren túlon is, akkor ne csak emlékezzünk, és ne csak a fájó sebre tekintsünk rá, hanem arra is, hogy bármi is van, ahogy a harangot nem lehet megállítani, a harang szavát, kongását a határon, ugyanúgy az összetartozásunk tudatát sem szabad, nem lehet megállítani. Tehát mi együvé tartozunk, és magyarnak lenni éppen ezért egy felemelő érzés ezen a napon, nem csak a szomorkodás, hanem a hálaadás, a megmaradásnak a hálája is legyen ott a szívünkben.
2: És a késznek ez a gyakorlata úgy nem a napokban született meg, hanem hosszú évek óta így van. Milyen a tapasztalat, mennyire reagálnak a magyarok világszerte?
1: 6 évvel ezelőtt kezdtük el, amikor a 100 éves évfordulójára emlékeztünk Trianonnak. Azóta minden esztendőben igyekszünk ezt mindenképpen újra és újra észbe tartani, immáron hagyománnyá vált. Szoktuk kérni a visszajelzéseket, hogy melyik közösség, melyik gyülekezet, parókia, plébánia vállalja a 16 óra 30-as budapesti idő szerinti harangozást. Hál' Istennek nem csökkent a létszám. Ennek nagyon örülünk, mert egy hagyomány akkor hagyomány, hogyha ápolják minél többen. Ez a hagyomány hál' Istennek élő hagyománnyá vált. Örülünk annak, hogyha újak is jelentkeznek, annak is örülünk, ha régiek megerősítik idén. Nem csökkent a kedv, a bekapcsolódás, és mindenki buzdítunk arra, hogy délvidéken is szóljanak a harangok, és imádkozzunk a nemzetért.
2: És nálunk az is szokás, hogy ugye mobiltelefonra fölveszik azt a néhány percet, amíg a harang szól, megmutatják a híveket, akik közösen imádkoznak, és elküldik a késznek Budapestre, hogyha lehet, akkor adjanak róla hírt, akár a felvidékieknek, akár az erdélyieknek, akár főleg a beregszásziaknak, ahol testvér partnerszervezeteink működnek.
1: És mindenkinek, hiszen a ksz.hu honlapon ott van a minden információ erről a kezdeményezésről, a harangozásról és a közös imádságról, és ott tudunk regisztrálni, és nagyon egyszerűen elküldeni a hírt, a kis videót, a hangot, hogy összegyűjthessük, és azt megoszthassuk megerősítésképpen minden magyarral, mert jó magyarnak lenni.
2: Annál is inkább, mert vannak más ilyen jelző megmozdulások is ugye a Kárpát-medencében. Hadd mondom el először talán a Szabadkait, ami annyit jelent, hogy úrnapi körmenetet szerveznek újra, tehát a Szabadkai püspökség szervezi meg 20 év után újra az úrnapi körmenetet, ami a város szívében zajlik majd, és meglehetősen sok embert kapcsoltak be, már a szervezés nagyban megy, tehát pont 4-én ünnepség lesz ugye az Almafánál Királyhalmon, amikor mi is Trianonra emlékezünk, illetve a településeken megszólalnak a harangok és imádkoznak az emberek, este pedig úrnapi körmenet lesz oltárok előtti magyar és horvát nyelvű imával és szép ünnepséggel a legkisebb elsáldozóktól egészen az idősekig a Szentgyörgy lovagokon keresztül mindenki részt vesz ezen a megmozduláson. És aztán van itt a szomszédban úgymond egyfajta tűzgyújtás, amelyről Ákos atya többet tud.
1: Igen, nagyon örömmel számolok arról is, és buzdítok mindenkit, hogy az összetartozásunk tüzét is gyújtsuk meg. Ezt Kárpátaljai Cserkész Szövetség indította el, ezt a kezdeményezést, ugyanúgy, amikor mi a harangozást a 100. évfordulón. És a célja az, hogy a magyar hagyományban ősidők óta meglévő őrtüzek állításával emlékezzünk a trianoni békediktátumra, és erősítsük meg az összetartozást, hiszen az őrtüzek láthatók és továbbadhatók egész Kárpát-medencében föl a hegyek mércéig. Rendkívül sokan csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Ők budapesti idő szerint június 4-én 20:26-kor gyújtják meg az őrtüzeket. Az ő honlapjuknak a címe gyújtsuk meg pont ma. Itt tudunk információkat szerezni erről, illetve regisztrálni, hogy mi is meggyújtjuk a tüzeket. Én 5 percre megnéztem a honlapon, Délvidékről eddig 15 őrtűz jelzés érkezett, mindenkit buzdított, nem muszáj mágiát rakni, hanem elegendő egy mécses, egy gyertya meggyújtása a templomnál, a utcéli keresztnél, bárhol, és ezzel kapcsolódjunk be. Ez is egyfajta jelzés összetartozásunknak, a magyarságnak és a hálaadásnak. Ezek az őrtüzek, ezek az őrlángoknak a meggyújtása. Erre is buzdítok mindenkit. Gyújtsuk meg pont ma.
2: Tehát szép összefogásnak tűnik az imádkozás, a harangozás mellett az őrtüzek meggyújtása, az úrnapi körmenet, ez mind-mind a magyar lelkünket erősíti, és reméljük az összetartozásunkat főleg.
1: Így legyen. Örülök neki, hogy vannak kezdeményezéseink, hagyományaink. Megmutatjuk azt, hogy a kereszt által lett a világ üdvössége. Nekünk az a fájdalmas emlék, ami 106 évvel ezelőtt történt, azonban az összetartozásunknak és az együvé tartozásunknak, a közös hitünknek, az a szeretetünknek, a nemzeti egységnek lesz a jele és a forrása.

0: Velünk ráébred, miután felébred.
1: Napindító.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en. Napindító.
1: A Rákóczi Szövetség minden évben kiemelt eseményként a Nemzeti Összetartozás napjaként ünnepli június 4-ét. Központi rendezvényüket a Sátor Aljaújhelyi Rákóczi táborban, a Magyar Kálvárián tartják, ahol a Kárpát-medencei magyar középiskolásokkal és anyaországi fiatalokkal emlékeznek meg a trianoni békediktátumról. Idén is mintegy 1000 középiskolás kapcsolódik be a hagyományos megemlékezésbe. Ezzel egy időben 2500 középiskolás utazik el a Szövetség diákutaztatási programjának támogatásával a Kárpát-medencében egy másik iskolához, és töltik meg tartalommal a mai emléknapot. A program céljáról és részletesebb programjáról Bihari Esztert, a Rákóczi Szövetség kommunikációs munkatársát kérdezte Szabó Hangya Teréz.
2: A vajdasági magyarok is megszokhatták már, és meg is szokták, és nagyon szeretik, amikor június 4-én az anyaországból sok-sok diáktársuk érkezik látogatóba, illetve ők is ellátogathatnak valahova. Idén nagyon gazdag lesz a program a Rákóczi Szövetség szervezésében. Szeretnénk egy kis részletet is hallani arról, hogy mi minden fog történni ma a Nemzeti Összetartozás napján 60 Kárpát-medencei középiskolában. Kik és hányan indulnak útnak?
3: A mai nap folyamán 1000 diákot várunk 60 Kárpát-medencei középiskolából, hogy közösen ünnepeljük meg a Nemzeti Összetartozás napját. A vajdaságból 50 diák érkezik, így össze tudjuk kötni egy nagy közösségi eseményben az ő megemlékezésüket a mai nap folyamán. A napnak a programja az 10 órakor kezdődik, ahol ünnepi beszéddel és megemlékezéssel a Magyar Kálvárián tartunk egy programot. Itt Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülőnek elnöke, illetve Gubit László, a Magyar Szövetség elnöke fog beszédet mondani. Ezt követően 11 órától 1000 középiskolás diákunk otthonaik település nevével fogják jelképesen összekötni a Magyar Kálváriát a Nemzeti Összetartozás hídján keresztül a Rákóczi táborral, illetve a délután folyamán a Rákóczi tábort kiegészítő Kozma Imre Park ünnepélyes megnyitása és átadása fog a fiatalokkal megtörténni. A rendezvény ezen részét követően pedig programokkal, színes, kézműves, színházi programokkal készülünk a diákoknak, illetve az este folyamán egy koncerttel is kedveskedünk számukra.
2: Akkor, ha jól értettem, a Kozma Imre Parkot azonnal birtokba is vehetik a megérkező diákok.
3: Így van, az ünnepélyes átadást követően itt már különböző színes programelemekkel készülünk, úgyhogy a diákok már igénybe is tudják venni ezt a területet a Rákóczi táborban, úgyhogy ez a nap hátralévő részében már ugyanolyan teljes értékű programelemek helyszínként fog funkcionálni, mint a tábor összes többi része.
2: Igen. Mi a célja ennek a megmozdulásnak, ami hát valljuk be, hogy minden évben nagy visszhangra talál, mert a gyerekek, a diákok, fiatalabbak és idősebbek nagy-nagy szeretettel és lendülettel készülnek, és hogyha egyszer 1000 diák elindul egyszerre, ez majd nagyon-nagyon szépen fog mutatni ott a parkban, illetve a most megnyíló új Kozma Imre Parkban, illetve a Rákóczi táborban.
3: Ugye alapvetően nekünk a megemlékezés célja az, hogy együtt megemlékezzünk és ünnepeljük nyelvünk és kultúránk megmaradását a Kárpát-medencébe, és ez egy kiváló alkalom arra, hogy ezzel az 1000 diákkal és kísérőikkel közösen programot, időt és élményeket töltsünk és szerezzünk együtt itt a Rákóczi táborban.
2: És itt 1000 diákról beszélünk, de van 2500 középiskolás is, aki ugyancsak veszi a hátizsákját és utazik ezen a napon.
3: Igen, nem csak a rendezvényen készülünk ugye ennek a jelképes ünnepnapnak a megemlékezésére, hanem ezzel egy időben zajlik a diákutaztatási programunk a Kárpát-medencében, ahol egy határátlépéssel tudnak utazni a diákok. A vajdaságot érintve Magyarországról, illetve a Kárpát-medencéből 5 iskola fog utazni a vajdaságba, illetve a vajdaságból 3 iskola fog utazni a Kárpát-medence különböző iskoláiba. Úgyhogy igyekszünk nem csak az eseményünk alkalmával összekapcsolni a diákok közösségét, hanem a diákutaztatási program keretein belül is igyekszünk a Kárpát-medencei kapcsolatokat ilyen jellegű módon erősíteni.
2: Az igazság az, hogy a június 4-i program már barátságokat hoz létre, bármennyire is rövidnek bizonyul majd ez a mai nap, de hogy ez az utazás, ez egy nagyon közkedvelt szórakozási forma és ismerkedési, meg barátkozási forma lett a gyerekek körében. Mit mutatnak az utóbbi adatok, illetve nyilván, hogy a Rákóczi Szövetség minden évben összegzés, megmaradt a lendület, illetve az érdeklődés, akár egyik utazásról, akár másik ünneplésről van szó?
3: Abszolút. A diákutaztatási program egy kiemelt és közkedvelt programunk az év során, és ha csak a táborokon túlnézem, gyakorlatilag ez a másik legnépszerűbb programunk, illetve szervezésünk az év során. Az iskolák, illetve a diákok is folyamatosan azt a visszajelzést adják, hogy nagyon sokat köszönhetnek ennek a programnak, mivel eljuthatnak olyan iskolákba, ahol alapvetően nem feltétlen van lehetőség arra, hogy megismerjék, vagy eljussanak egyáltalán ugye a helyszínre. Így viszont a pályázati keretein belül van módjuk arra, hogy ezekkel az iskolákkal, akár testvériskolákkal van szó, akár másik iskolákkal, akikkel éppen mondjuk most alakítanak ki kapcsolatot, vagy már érintőlegesen volt valami kapcsolódás az évek folyamán, velük fel tudják venni ezt a fonalat, és több időt tudnak személyesen is eltölteni egymással, ami nagyon jól jelképezi azt, hogy ezek a kapcsolatok igencsak megmaradnak, kialakulnak, vagy éppen erősödnek a program révén.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: velünk ráébred, miután felébred.
1: Napindító.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en. Napindító.
2: Hamarosan beköszönt a nyári utazások időszaka, sokan indulnak külföldi nyaralásra vagy hosszabb hétvégi kiruccanásra. Az utazás tervezésekor azonban nem csak a szállásról és a programokról érdemes gondoskodni, hanem a megfelelő utasbiztosításról is. Hogy mire nyújt fedezetet egy jó biztosítás, milyen váratlan helyzetekben jelenthet segítséget, és mire figyeljünk a szerződéskötés előtt, arról Nagy Varjas Árpád biztosítási tanácsadó beszélgettünk. Köszöntelek a stúdióban.
3: Jó reggelt kívánok!
2: No hát miért mondják a szakemberek azt, hogy az utasbiztosítás ma már szinte elengedhetetlen része annak, amikor külföldre utazunk.
3: De ezt jól mondtad, tehát ugye ez már nem csak a szakembereknek kéne mondania, hanem mindenkinek ezt kéne mondani, így kéne hozzáállni. Tehát bármikor megindulunk külföldre, gyakorlatilag ugye nem kötelező, de viszont nagyon-nagyon segítségünkre lehet, hogyha van egy ilyen kötvényünk, mivel ugye sajnos egészségi állapotunk bármikor változhat váratlanul. Itt most gondolok akár baleset, akár egy hirtelen, bármilyen könnyebb vagy súlyosabb betegség ugye elérhet minket külföldön. Ugye, és hát ugye, amint tudjuk, halljuk itt nálunk is, láthatjuk akár a magárendelőkben is, hogy minden ellátás ugye az fizet. Tehát ezt ki kell valakinek fizetni. Nálunk ugye ezt alapjában idehaza ugye fedi az a, ugye az egészségügyi alap, viszont ilyen nekünk külföldön nincsen. És ott is el fognak minket látni, viszont ennek a költségei valaki rá fognak hárulni. Most ezt vagy mi fogjuk kifizetni, ugye, vagy pedig hát itt lesz segítségünkre a biztosítóház, ugye, ahol ugye mi megkötöttük ezt a kötvényt még utazásunk előtt.
2: Az az egészségbiztosítás, ami jár Szerbiában, ugye Szerbiában élünk, az nem érvényes ezek szerint külföldön.
3: De ennek van egy hosszabb menete, egy procedúrája, mielőtt indulnánk külföldre. No most itt azért, ugye itt ez időigényes is, mert kell, tehát ugye el kell kérnünk a kartonunkat, el kell menni az egészségügyi biztosítóba, ott ők azt átnézik, ugye, de viszont, hogyha már van meglévő állapot, tehát ne adj Isten, már van valamilyen betegségünk, már valamire kezeltek, azt pedig nem fogja felvállalni. Még, ugye, hogyha mi kötünk egy utasbiztosítást, akkor ott nem kérdezik az egészség ügyi kartont, nem nézik, ott bármilyen egészségügyi állapotunk van, indulhatunk útra.
2: Na most, hogyha van egy alapbetegség, például magas vérnyomása van sok embernek, hát azt nem lehet úgy venni, hogy tehát akkor mi a helyzet? Ez már benne van a dologban, vagy akkor arra már nem érvényes?
3: Tehát amikor, ha vásároljuk a kötvényt, akkor a biztosítóház ezt felvállalja. Ezt a rizikót ő bevállalja, tehát napjára mondok egy összeget hozzávetőleges, tehát ehhez ne tartsuk magunkat, 170-180 dinár közötti összeget mi kifizetünk egy napra, és akkor ebben benne van ez a rizikó is, tehát az biztosítóház itt ezt nem fogja kérdezni, hogy akkor hogy is vagy. Tehát bármilyen az állapot, lehet menni, ne adj úristen, orvoshoz kell kint fordulni, semmi gond, akkor a biztosítóház ezt a költséget állja.
2: Az utasbiztosítások között is van különbség, amennyire én tapasztalom. Tehát van egy ilyen általános, ami feltételezem ilyen alap, esetekre vonatkozik, és majd ezt is tisztázzuk, hogy ez mit jelent. Meg van, hogy akkor például egy időben megkérdezték, hogy Covid-ra, vagy valami másra is. Milyen különbségek vannak az utasbiztosítások között?
3: Igen, tehát minden esetben, tehát hogy amikor, na hát akkor indulunk útra, vagy elmenjünk a biztosítóházba direkt, ugye a kirendeltségbe, de ugye el kell mondani, hogy most már online is meg tudjuk kötni ezt az utasbiztosításunkat. Viszont ugye, ha hát ezt az ügyintézőnek meg kéne kérdeznie, ugye, hogy akkor mi is az utazás célja. Tehát hogyha simán csak egy nyaralás, rokonlátogatás hasonló, akkor ugye ez is egy kategória. Ám de hogyha munkát vállalunk, avagy sportolni megyünk, extrém sport, akkor is lehet, viszont akkor ugye a díj az változik, tehát mivel itt megnövekszik a rizikó, ugye, mert ugye egészségváltozásban benne van az, hogy baleset érhet minket, és egy sportolásnál nagyobb a valószínűsége, ugye például akár, hogyha nem is versenyszerűen megyünk sielni télen, ugye annak is már nagyobb a díja, tehát ezt azért tudni kell, meg kell mondani az ügyintézőnek, avagy ugye, hogyha online kötjük, akkor be kell x-elni, be kell pipálni azt a kockát, hogy igen, sielni megyek, és akkor már nem is ez probléma. Már hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a biztosító az jogosan ugye lemondhat a kifizetési kötelezettségéről. Nem is lemondhat, hanem nem fogja felvállalni a kártérítést.
2: Na most ez problémát jelenthet a sportolás szempontjából, hogy ugye valaki elmegy nyaralni, és akkor a hosszú-hosszú partszakasz nem gyalog szeretné megjárni, vagy átnézni, hanem biciklire ül, például sokan bicikliznek. Na most az már sportnak számít?
3: Nem, természetesen ez nem. Tehát ugye nem mentem el ugye külföldre, ugye népszerű, hála Istennek, hogy egyre többet sportolunk is, tehát sokan mennek maratont futni, vagy és hasonló, raftingolni például, ez azért még nem, vagy a rafting az már igen, bocsánat, elnézést, rafting az igen, az már magasabb kategória, de az, hogyha elmegyünk oda, és kibérlünk egy kerékpárt, akkor ez még nem számít sportolásnak. Mondjuk viszont az esetben ott azért oda kell figyelni, hogyha mondjuk elmegyünk nyaralni, és akkor egy napot úgy döntünk, hogy akkor elmegyünk hegyet mászni, túrázunk egyet, itt ez már rizikós lehet, ez igen. De hogyha ott a strandon esetleg kipróbáljuk a vízisit, vagy valamilyen ugye lehetőséget, szórakozási lehetőséget, ami ugye népszerűek a strandon, az azért még nem.
2: No, milyen váratlan helyzetek fordulhatnak elő? Ugye mindig azt mondjuk, hogy velünk ez nem történhet meg. És hát fiatal koromban nem is kötöttem, aztán kicsit idősebb koromban, akkor már azért elkezdtem, és most már odafigyelek erre, hogy kössek. Tehát mi fordulhat elő? Miért érdemes kötni?
3: Hát ugye sajnos a baleset, és bármi más, ami hirtelen történhet. Ugye sajnos akár egy infarktus például, de hát gondolom ezzel mindent elmondtam, de akár legyen egy megfázás, egy fülfájás, egy intenzív torokfájás, ami ugye nagyon kellemetlen, és elmegyünk orvoshoz, ennek mind költsége van, ezt ugye mind fedi a biztosítóház. De ne adj Isten a súlyosabb esetek, ugye itt az, mert hogyha még kicsit kisebb is az összeg, hát na, azt még valahogy kifizetjük, de ugye itt az összegek rúghatnak akár 2-3-4 ezer euróra is.
2: És ez hogy néz ki, hogy nekünk akkor ki kell fizetni, és utólag kapjuk meg, vagy ezt valahogy másképp rendezik?
3: Javaslat, hogy nem fontos, nem kell kifizetni, kivéve akkor, hogyha a gyógyszereket. Tehát, hogyha az orvos, ottani orvos gyógyszereket ír fel, akkor azt ki kell fizetni. No, de mi is ennek a menete? Tehát, hogyha megtörténik a baj, orvoshoz kell mennünk, a kötvényen van egy telefonszám. Ha csak lehet, azon a telefonszámon jelentkezünk. Tehát nem annyira súlyos a baj, felhívom azt a telefonszámot, itt és itt vagyok, ez és ez a bajom, hova forduljak. 99% meg azt fogják mondani, hogy az első állami egészségügyi intézményhez, ott, ahol éppen vagyok, sőt, címet is fogunk kapni, mert ugye meg tudják mondani, meg kellene, hogy mondják, hogy ott vagy, no, erre is a cím, menj, ott van egy, de hallottam már olyat is, hogy az orvos jött ki a beteghez, úgyhogy megtörtént. De lényeg az, hogy jelentkezzünk, ha csak lehet. Ha nem egyedül utazunk, azt, akivel megyünk, valaki tudja, hogy ilyenünk van. Mert ugye sajnos megtörtént az is, hogy egyszerűen nem tudunk kinek szólni, ugye bevisznek minket a rendelőbe, ők nem tudják, hogy akkor is kiszámlázzák. Tehát egy ilyen kötvényünk van. És akkor már a számlát a biztosítóház és az egészségház, egészségközpont, ők rendezik egymás között. Hogyha ugye az orvos fölír nekem gyógyszereket, akkor az orvosi leletekkel és a névre szóló számlával ezt a gyógyszertárban kiadják, ide-haza el kell menni a biztosítóhoz, és akkor a biztosítóház ezt a gyógyszereknek az összegét refundálja nekünk, tehát visszafizeti.
2: Mennyire gyakori, hogy történik is valami? Most ez egy jó kérdés, tehát én nekem, hála Istennek, most már évek óta, hosszú évek óta kötök, utasbiztos, hogy sose volt semmi, de mindig kötök persze most már, és lekopogom, hogy nem volt ilyen, de mennyire gyakori ez? Tehát kortól is függ esetleg?
3: Hát statisztikát sajnos nem tudok mondani, de sajnos volt. Tavaly én nekem 5-6, tehát ahol én kötöttem, 5-6 eset sajnos történt, amikor biztosítóházhoz kellett fordulni, és viszont mindegyik esetben a biztosítóház úgy járt el, ahogy az el is volt várva.
2: Milyen hibákat követhetünk el, amikor elmegyünk a biztosítóhoz, akkor mire figyeljünk oda, ha netán a biztosító személy nem hívja fel a figyelmet, mit kérjünk, vagy mi az, amire oda kell figyelnünk, hogy ne kerüljünk bajba, és jól járjunk, na?
3: A legfontosabb talán az, hogy ugye megfelelő kötvényt kössünk, tehát ténylegesen arra, ami az utazás célja. Tehát, hogyha megyünk sielni, akkor igen, sielni megyek, oké, 50%-os felár, de ugye még mindig messze vagyunk a néhány ezer eurótól, ezt okvetlenül mondjuk meg, és a jelentkezés, tehát ha csak lehet jelentkezünk azon a telefonszámon. Ez talán a kettő legfontosabb. Ugye természetesen itt mondjuk arra nem térnék ki, hogy ugye itt a biztosító szintén megkérdőjelezheti a kifizetést, hogyha ne adj Isten, tehát erősen alkoholos állapotban voltunk, ne adj Isten valamilyen kábítószer hatás alatt voltunk, akkor itt megkérdőjelezhető, tehát ugye ez már szándékosságnak minősül, ugye, de hát azért feltételezzük, hogy szándékosan nem teszünk magunkban kárt.
2: No, egy átlagos család számára, most nem tudom hány fős legyen, az 3-4 fős, egy hetes nyaralás mennyibe kerülhet utasbiztosítás szempontjából, úgy értem. Igen. Tehát, hogy mire számoljanak a családtagok, a család?
3: Nagyon durván, tehát hogyha ugye gyerekekről van szó, akkor legyen olyan 150 dinár per napjára, ugye felnőtteknek 170-180, de mivel családról van szó, ezért erre kapunk 20, akkor legyen olyan

0: Éljünk a lehetőséggel.
1: Érdemes odafigyelni, így van.
0: Na most ugye szó volt már arról, hogy ezek drága dolgok, tehát mindenhol drága, nálunk is Szerbiában, de ugye külföldön, hogyha kiszámlázzák, akkor szembesülünk ezzel, hoppá, ez aztán drága dolog. Vannak-e olyan országok, ahol drágább, mint máshol? Tehát, hogy ilyen probléma fölmerülhet-e?
1: Hát ugye ezt én csak abból tudom, olyan információim vannak, hogy akik pórul jártak, tehát nem volt biztosításuk, és ki kellett fizetni az összeget, onnantól az információkat. Több információm, hát hála Istennek nincsen, sajnos nincsen, mert itt ezek az összeg nem kerülnek nyilvánosságra, nem azért, mert valamilyen mert titok, csak hogy azt a biztosítóház rendezi az egészségügyi szolgáltatóval ott. És akkor erről ilyen pontos információm nincsen. Ugye bár ugye minden ország másképpen áll hozzá, tehát maga az egészségügyi ellátás, az gondolok itt unióra, meg akár Amerikára, úgyhogy de tudjuk, hogy nagyon drágák lehetnek.
0: Ha haza kell jönnie a betegnek, és mondjuk nincs olyan állapotban, hogy felüljön a buszra, a vonatra, vagy saját maga vezessen haza, akkor haza kellene szállítani. Ez is benne van esetleg.
1: Így igaz, ez is benne van, és hát ugye természetesen, amiről nagyon nem szeretünk beszélni, de viszont reális és megtörténhet, míg a holttest hazaszállítása annak a költségeit is fedi a biztosítóháza kötvénye.
0: Ha valaki autóval megy, ugye akkor azért nagy megnő a veszély annak, hogy sokáig vezet, sok óra hosszán át, ugye elfárad az ember, meg mit tudom én, mindenféle eset van, nagy a forgalom a nyaraló helyeken. Az egy külön kategória, tehát kell valamilyen autós biztosítást kötni, vagy ilyen, vagy pedig ez benne van ebben az utasbiztosításban?
1: Alapból nincsen benne, de viszont az a biztosítóházaknál rá tudunk kérdezni, őnek vannak ilyen lehetőségeik, hogy ugye direkt az autóra, tehát olyan kötvény, ami az autót fedi. Tehát, hogyha ne adj Isten, baleset történik, elromlik az autónk, akkor amit szeretnénk, megjavítja az autónkat, és folytatjuk az utat, vagy hazahoz minket. Tehát ez különböző csomók vannak, különböző biztosítóházaknál. Erre itt azért ezután egy kicsit komolyabb utánajárást igényel. Ilyen dolgokkal, tehát ebben az autónak a biztosításával nem csak a biztosítóházak dolgoznak, hanem más cégek is foglalkoznak.
0: Érdekelne még az is, hogy ha valaki külföldre utazik, és repülőgépet szeretne használni, tehát messzebbre utazik, hogy így mondjam, általában akkor használunk repülőgépet, akkor itt tudom, hogy késik a járat, vagy elveszik a podgyász, ilyen esetek is történhetnek, vagy megrongálódik a podgyász, hogy valami történik, akkor ezt milyen fajta biztosítás fedezi? Ez fedezni?
1: Kötvény. Csak megkérdezzük, hogy tehát azt mondjuk, hogy igen, szeretnénk. Tehát amikor megindulunk, tehát mint az elején is említettük, hogy van olyan, hogy COVID például, tehát ez nem kötelező. Nincs alapból benne a kötvénybe, de ugye úgymond VIP kötvény, az már fedi. És akkor itt benne van, olyat is tudunk választani, hogy ha lemondják az utazásunkat, elveszik a podgyász, ezt mind bele lehet tenni a kötvénybe, természetesen valamennyi felárral, de hát, hogyha megtörténik, akkor kártalanítva leszünk.
0: Ugye néhány éve 20 környékén a COVID volt nagyon aktuális, vagy utána még a következő években. Most van-e valamilyen plusz aktualitás?
1: Hát ebben a pillanatban nem tudok róla. Bár a COVID-ot még mindig tudjuk választani, tehát ez benne maradt a csomagokban, de én úgy tudom, hogy ebben a pillanatban nincsen, tehát ezt nem vagyunk fontosak választva, és hát egészségileg úgy veszem észre, hogy nincs ilyen kockázat most.
0: Mi van a dokumentumokkal? Tehát kell, hogy legyen egy papíralapú kötvényünk az autóban, nálunk, a táskánkban, hogy képzeljük el az utat?
1: Talán ez a legjobb, hogyha ott van. Ha tudjuk a kötvényszámot, az már jó, meg ugye azt a telefonszámot fölírjuk, éppen a kötvény nincs kinyomtatva, hát megmondjuk a kötvényszámot, fel tudjuk hívni azt a megadott telefonszámot, akkor már ugye tudunk hivatkozni a kötvényre, tudjuk mondani, hogy kik vagyunk, útlevélszám, vagy a személyi szám alapján minket beazonosítanak, hogy igen, tényleg mink vagyunk azok, akkor ez elegendő, bár lehet, ha az egészségügyi intézmény ott kérné, ugye az ő saját dokumentumában,

0: pa, hogy legyen a kötvény is, de ez elegendő, hogyha tudjuk a kötvény számot.
1: Kössünk biztosítást, de ne történjen semmi baj. Fejezzük
0: úgy
1: be.
0: Úgy szoktam mondani, amikor átadom, hogy nagyon kellemes utat kívánok, ugye, jó szórakozási kapcsolást, de vesszen el a pénzük.
1: Na, legyen így, kössenek biztosítást, de ne kelljen használni. Nagy Varjas Árpád biztosítási tanácsadó volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Reklámot hallottak.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
4: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
3: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: 8 órát mutat a Szabadkai Magyar Rádió órája, és hát vannak itt egy bizonyos hálózati problémáink, ezért a magyar szóba lapozok bele egy kicsit a hírek tekintetében, hogy vajon miről ír a Vajdasági Magyarság napilapja. Arról például, hogy Hostoffer Ágnes ugye itt járt nálunk Szerbiában, és Szabadkára is ellátogatott, találkozott a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével is, és azt mondta, hogy az odafigyelés megmarad a határon túliak tekintetében, gondunk lesz minden határon túl élő magyarra. Ezt ígérte Hostoffer Ágnes, Magyarország országgyűlésének elnökasszonya. Aztán szigorúbb EP jelentésre számíthat Szerbia, mert hogy a dokumentum végleges változata keményebb bírálatokat fogalmaz meg a márciusi tervezetnél. Erre számíthatunk. Készül hajdújárás a Durindóra és a Gyöngyös Bokrétára, most hétvégén lesz, és erről is olvashatunk, valamint arról, hogy az afrikai sertéspest is terjedt Szerbiában, újabb fertőzési gócokat azonosítottak. Aztán Magyar Péter franciaországi párizsi látogatásáról is olvashatunk, a közös érdekek alapján haladva ebben egyezett meg Emmanuel Macron francia elnök, aki fogadta Magyar Péter magyar miniszterelnököt, és azt mondta, új korszak kezdődött Magyarországon. Aztán arról is olvashatunk a magyar szóban, hogy 20 millió dinárt fektetnek a tetőszerkezet felújítására az Óbecsei Városi Múzeumban, a Művelődési Minisztérium programjában, ennek köszönhetően. Aztán írnak arról is, hogy több iskolát is kiürítettek tegnap, mert hogy az iskolánkba bomba fenyegetés érkezett e-mailen, egyebek mellett a Kupuszinai, a Bácskertesi József Attila általános iskolába is érkezett ilyen e-mail, de nem csak oda, hanem a legtöbb iskolába, ezért ki kellett üríteni ezeket az intézményeket ideiglenesen. Mint utóbb kiderült, nem volt bomba sehol, csak fenyegetés volt. Ezek talán a legfontosabbak. A folytatásban zenélünk. Még annyit elmondanék, hogy hány fokot mérünk jelenleg itt Szabadkán és környékén. 16 fok van jelenleg, a csúcshőmérséklet pedig hát változó lehet, lesznek ahol, lesz olyan hely, ahol 23-24 fokot mérünk majd, valahol 26-ot, változó felhőzetre, gomoly felhőkre számíthatunk a folytatásban.

0: Kevésbé lehetséges már eső, és talán-talán a nap végén, a késő délutáni órákban még a nap is kisüthet.
1: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
0: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en.
3: Reklám következik.
4: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
5: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024-551-045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024-551-045.
6: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
7: Reklámot hallottak.

0: Fokozott közúti ellenőrzés zajlik Szerbiában, a kétkerekű járművekre helyezik a hangsúlyt a rendőrök. A kerékpárok, motorok és elektromos járművek egyre nagyobb számban vannak jelen az utcákon. Ezzel együtt pedig a baleseti kockázat is nő, emelte ki rádiónknak Fehér László, közlekedésbiztonsági szakértő. A riporter Vajtai Viktória.
1: Tavaly évben minden ötödik balesetben elvesztett élet az Szerbiában a kétkerekű járművek vezetői közül került ki. Tehát azt jelenti, hogy nagyon veszélyeztetett kategória, ami hát nem is csuda, mert ugye az utóbbi időben elég nagy sebességet érnek el, és itt nem csak a motorbicikliről, hanem elektromos trotinétok, az elektromos biciklik, a kis mopedok, az elektromos mopedok, ezek mind már elég nagy sebességet el tudnak érni műszakilag, ha bár ugye törvényileg szabályozva van, hogy 35 km felett nem lehet menni, mekkora erőt, 0-35 kW, ha jól emlékszek, annyi erőt szabad, hogy kifejtsen, mennek itt nagy sebességek, de ha 35 km/h is elesik valaki, és nincs védő felszerelés rajta, nincs bukósisak, és megüti a fejét, súlyos következmény lehet.
2: Nagyon sok kiskorú hajt ilyen járműveket, akár ezeket az elektromos bicikliket, rollereket. Hány éves kortól lehet ezeket használni? Ha pedig nincs előírás, akkor mi a helyzet a kiskorúakkal? Rájuk milyen előírások vonatkoznak?
1: Tehát ugye a kerékpárnál is azt mondja, hogy 12 év alatt nem mehet egyedül a forgalomban. Mert ugye már 4 éves gyerekek is hajtsák a biciklit. Tehát azzal nincs semmi gond, csak a szülői felügyelet kő, 12 év alatt mehet ki. Az elektromos rolleroknál ugyanúgy, mint az elektromos biciklit, 14 év a minimális korhatár, mikor hajthassa. De itt kezdődik az, hogy a probléma, hogy 14 év alatt nem biztos, hogy tudja, vagy még 14 évesen sem, mert nem kötelező, hogy tudja a szabályokat. És az pedig nem ártana, hogy a szülők meg az iskolába minél előbb megtanítsák, mert ez az egyik dolog. A másik meg ugyanígy van a nagyon idősekkel, aki biciklit hajt, elektromos biciklit, rollert nem kell, hogy legyen jogosítványa, amúgy pedig a mopedot vagy a kiskövű motoroknál, ott pedig már kell legalább bizonyítvány, bizonylat, hogy tudja a közlekedési szabályokat. Mind jobban és jobban azt tud látni kell, hogy a fiatalok közt nagyon elenyésző az a százalék, akinek nincs meg valamilyen fajta hajtási jogosítványa, de kiskoruknál ez nincs, és ezért ez nagyon-nagyon felhívna a figyelmet a szülőknek a felelősségére, hogy legalább az alapvető dolgokat megtanítsák, kiskorukban amennyire csak lehet kísérjék, vagy egyáltalán ne engedjék ki, akkor közutakra, járdákon vagy bicikli utakon közlekedjenek, és amúgy pedig a gyerekek, hogy tanuljanak közlekedési kultúrát.
2: Ugye megkezdődött a nyári időszak és a nyári szezon. Esetleg valamilyen jó tanácsok a motorosok számára, illetve a sofőrök számára, hogy semmilyen probléma ne történjen?
1: Tehát olyan, hogy semmilyen probléma ne történjen, olyan nem lehet, mert ugye a valószínűség számítás szerint a nagy törvények szabálya azt mondja, hogy minél többen vannak az utakon, valaki téved, abban a pillanatban megtörténik a balhé. A jó tanács az, hogy ne rohanjanak, és ez a motorosokra vonatkozik, még a személygépkocsik vezetőkre is. A motorosoknál az, hogy műszakilag kifogástalan állapodjanak az a motorjaik, tehát hogy mind a két lámpa égjen. Mert elő ugye kötelező, hogy világíts, hogy föl lehessen venni, hogy az a fényforrása van. És hogy jön szembe veled. Meg hogyha belenézi a tükörbe, látod. A másik pedig az ilyen se lakott településen, se egyszerű ilyen falusi vagy állami utakon ne próbálják mutogatni, hogy ő nekik mennyire erős a motorjuk, mert az a gond ebbe főgyorsul, meg élvez az ember, mert ugye azért vették, tehát ennyi lovat egy kis kerékbe beletenni, az nagyon jó, és hát az a szél, meg az, hogy mozog, meg hogy gyorsul, ez ugye adrenalin növelő. De itt a megállásnál van a gond. Akármi kijön, mert azt nem szabad elfelejteni, hogy egy autós megy, belenéz a tükörben, nincs senki, szénbe elmegy valami, na most majd lassan akar fordulni, és csak ott van mellette. Mert hogy két-három autó, aki jött utána, csak kivágódik, ez bellem is volt, hogy megijedek. És abban a pillanatban, hogyha az kivágódik, a motorosnak nincs ideje. Tehát, hogyha ő 120 km/h sebességgel megy, az 33-34 métert tesz meg egy másodperc alatt. Tehát még reagálni is nincs ideje, hogyha egy villankarú távolsággal valaki kimegy elébe. Mire megijed már előtte, ez az egy. És mérjék föl a kellő lehetőséget, hogy mikor bírja, mikor lehetséges, mikor van meg a műszaki föltétel, hogy egy kicsit meghúzza, mert ugye a törvény az nem engedi meg, hogy a motorral se 80-tól többen menjünk a közúton, meg az autóúton 130-a, de attól még ugye az emberek mennek. És a legnagyobb gond itt a motorosoknál az, ugye, hogy hatalmas sebességekre van szó, hatalmas kinetikus energia. Mert mikor elesik egy 100-120-szal, akkor is összeveri magát, de elcsúszik. De ha valaminek neki repül, a belső szervek leszakadnak, hát az akkora inercia van a belső szerveknek, hogy tehát nem bírja el a szervezetük, és ezért van ilyen nagyon-nagyon sok halálos baleset a motorosok körébe. Tehát az, hogy figyelmesek is ne rohanjanak, ennyi az egész, mert én azt, megint csak azt mondom, hogy megértem, hogy az adrenalin növelő, de aztán probléma lesz.
2: Melyek a leggyakoribb szabálytalanságok, amelyeket az ellenőrzések során tapasztalnak a szakemberek?
1: Hát én most nem tudom, hogy most mit fognak tapasztalni ebben az ellenőrzésben, mert ugye most csinálják. Amit én tudok a saját tapasztalatomból, amiből balesetek lettek, az egyik az, hogy az elektromos rolleroknál, hogy relatív néha gyorsan mennek, a gyalog átkelő helyén hajtanak, és az azt jelenti, hogy az autós, mire fő se veszi, hogy valaki közeledik, mert gyalog átkelő helyén csak gyalog lehet átmenni. Tehát az egy nagy dolog. Motorosoknál pedig a sebesség leggyakoribb ok, ami kivált olyan balesetet, aminek súlyos következményei vannak.
2: Én nagyon szépen köszönöm ezeket az értékes válaszokat és információkat. A témáról Fehér László közlekedés biztonsági szakértővel beszélgettem.

0: ajánló következik.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Június 4-én csütörtökön a friss deviza árfolyamokat, a középárfolyamokat közölte a Szerb Nemzeti Bank. Íme, 1 euró 117 dinár 38 para, 1 amerikai dollár 101 dinár 9 para, az angol font 135 dinár 75 parát ér, 1 svájci frankért 127 dinár 82 parát kell adni, 100 magyar forint pedig 32 dinár 95 parát ér.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
1: A Nemzeti Összetartozás napjával is foglalkozik a Magyar Szó. Az Almafa címmel Diósi Árpád írt egy szöveget ennek kapcsán. Aztán mindenféle aktualitásról beszámol a Magyar Szó, például arról, hogy Horstoffer Ágnes, magyar házelnök, Szerbiában és Szabadkán is járt. Arról is szó van, hogy szigorúbb EP jelentés készül Szerbiáról, hogy Magyar Péter, magyar miniszterelnök Franciaországban járt, Emmanuel Macron francia elnök látta vendégül, ők tárgyaltak egymással. Emellett írnak arról is, hogy a MOL újabb haladékot kért a tárgyalások lezárására. Aztán a művelődés oktatás oldalon írnak arról, hogy Jónás Gabriellára emlékeztek a zöldhajú lány vetítésével. Aztán minden út hajdújárásra vezet, egy hétvége, amikor egy helyen ünnepel a régió népzenei és néptáncos közössége. Ugye a Durindóra és a Gyöngyös Bokrétára készül ezen a hétvégén hajdújárás is nosza. Aztán Székely Kevére is ellátogat, majd beszámol erről is egy ezzel kapcsolatos hírről. A Magyar Szó délbánsági hagyományőrzés anyanyelv ápoló tábor lesz fiataloknak július 4-e és 8-a között. Aztán a Szabadkán Oldtimer találkozó lesz a hétvégén, több helyszínen is megcsodálhatjuk ezeket a régi járműveket. Írnak a középkori gyűrűről, a Hinga lelőhelyről, a Szabadkai Városi Múzeum kiállította a június hónap műtárgyát, és ha már az előbb emlegettem Noszát, ez a Hinga lelőhely is ott van Noszán, onnan származik ez a középkori gyűrű. Aztán, ha tovább lapozok, közvitán van Zenta központjának felújítása, erről is olvashatnak, újraéled a búcsú kavillón. Aztán a sport rovatban Monte Carlo következik a Formula 1-ben, ahol a falak nem bocsátanak meg, mert hogy nagyon közel vannak, ha valaki oda csapódik, akkor annak lesznek következményei. Aztán olvashatunk arról is, hogy milyen következményei vannak az El Niño-nak. Bizony az átlag hőmérséklet nő, meg szélsőséges időjárási viszonyokat okoz, azoknak a fokozását okozza. Ezt is megtaláljuk már a Panoráma oldalon. A Tarka világot is tartalmazza a Magyar Szó. Beszélgetést olvashatunk Sziveri Évával, a Vajdasági Amatőr Színjátszás meghatározó alakjával, aki a Játszunk Trupp Temerinben ennek a meghatározó tagja. Aztán a Megy 4 meglepő hatása a szervezetre, erről olvashatunk, arról is, hogy a pszichológusok szerint min múlhat az, hogy örülünk-e a születésnapunknak. Hát gondolom, ahogy idősödünk, kevésbé örülünk neki, de lehet, hogy valami mást is olvashatunk ezzel kapcsolatban. 10 dolog, amiről a boldog párok gyakran beszélgetnek, akkor nem árt ezeket a témákat elővenni a párunkkal. A sertés zsír egészségesebb, mint a narancs vagy a paradicsom. Na hát erről nem tudtam. Azt írják, hogy érdemes fogyasztani. Hát én paradicsompárti vagyok, meg narancspárti is, de a paradicsom a nyerő nálam, de a sertés zsír is egészséges ezek szerint. Öngyilkosság vagy baleset, ugye 50 évvel ezelőtt hunyt el Latinovics Zoltán június 4-én, és hát ennek kapcsán írnak róla, mert hogy hát nagy valószínűséggel öngyilkos lett, de hát ez nem teljesen biztos. Aztán jön a befőző szezon, így tegyük rendbe a befőttes üvegeket, ezzel kapcsolatban is írnak, és a tövis madarakról is, ugye az egy sorozat 1983-ból, és hát emlékszem, kisgyerekként néztük a magyar televízióban a tövis madarakat, Richard Chamberlain-nel, meg Richard Ward-dal, Christopher Plummer, meg Brian Brown játszott benne, és hát ugye egy katolikus pap és egy nő nagy szerelméről szól, meg a családról, ausztrál családról, életéről, és hát mindenféle érdekességeket olvashatunk itt erről a sorozatról. Aztán pedig hát divat oldalon is találunk egy olyat, hogy nincs nő, akinek ezek jól állnak 50 felett. Hát szerintem vita tárgya lehet, mert nem mindenkire érvényes mindez. Például azt írják, hogy egyszerű lapos cipőket 50 felett ne nagyon hordjunk. Hát mikor máskor, ha nem 50 felett lapos cipőket, de biztos így van valamilyen szempontból. Meg én például nyáron a farmer rövidnadrág híve vagyok, és hát azt írják, hogy az se nagyon kellene 50 felett. Igaz, még nem vagyok 50 éves. Jó, és akkor megér egy mosolyt. A vicc oldalon például azt olvasom, hogy miért mindig az alszik el hamarabb, aki horkol. Hát tényleg ez egy ilyen dolog, hogy az, aki horkol, az mindig előbb alszik el, hogy a másik ne tudjon aludni. No, olvassák el a Tarka világot, benne ugye a műsorújsággal, az is benne van, az se egy elvetendő dolog, sőt, és hát a magyar szót kell ehhez megvenniük, a csütörtöki számot.

A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója június 4-én csütörtökön. 80 éves korában elhunyt Nikola Popovics, Szabadka Petrinye utcai lakos. Temetése 12 óra 30 perckor lesz a sétaerdei pravoszláv temető Rádics kápolnájából. 74 esztendős korában meghalt Miroslav Krizsánovics, Szabadka Gály utcai lakos. Temetése 14 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. 82 éves korában elhunyt Pintér Mária, Kispiac, Egység úti lakos. Temetése 15 óra 30 perckor lesz a Palicsi temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyorgye út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Romlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Hírek 9-kor. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, amelyen a világ magyarsága a trianoni békeszerződés 106. évfordulójára emlékezik. A Magyar Országgyűlés által 2010-ben alapított emléknap arra a történelmi tragédiára hívja fel a figyelmet, amelynek során az ország területének kétharmadát, lakosságának pedig több mint a felét elveszítette. A törvény kimondja, hogy a határokon kívülre került több millió magyar a mai napig a magyar nemzet elválaszthatatlan része. Ma a Kárpát-medence szerte és a diaszpórában is rendhagyó történelemórákat, koszorúzásokat és kulturális rendezvényeket tartanak. A budapesti központi események mellett a vidéki városokban és a határon túli közösségekben is ünnepi műsorokkal erősítik meg a nemzeti egységet. Közel 500 millió dinár jut a vajdasági iskolák és óvodák fejlesztésére. Megjelentek a tartományi oktatási titkárság legújabb pályázati eredményei. 4 különböző kiírás keretében összesen közel 490 millió dinár támogatás jut a vajdasági oktatási intézmények korszerűsítésére és biztonságosabbá tételére, írja Facebook bejegyzésében Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Mint fogalmaz, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi szerepvállalásának köszönhetően számos, a közösségünk számára kiemelten fontos intézmény fejlődhet a következő időszakban. Hozzáteszi, a megújuló épületek és a korszerűbb felszereltség kézzelfogható segítséget jelentenek a diákoknak és a pedagógusoknak egyaránt. A szerb biztonság és információs ügynökség, a BIA közölte, hogy hivatalosan azt tanácsolta Alekszander Vučić szerb államfőnek, ne utazzon Montenegróba, mivel a szolgálat értékelése szerint magas biztonsági kockázat áll fenn. A BIA szerint a döntést a montenegrói bűnözői csoportok és külföldi titkosszolgálatok tevékenysége indokolja. Anna Brnabić szerb házelnök ugyanakkor azt mondta, hogy Vučić nem kívánja lemondani a tivati látogatását, mivel korábban ígéretet tett európai partnereinek a részvételre. Az államfő a tervek szerint az Európai Unió és a Nyugat-Balkán országainak csúcs találkozóján venne részt Tivatban pénteken. Komoly torlódás alakult ki tegnap este a Montenegró és Szerbia közötti határátkelőkön Szerbia irányába. Ennek oka, hogy a szerb hatóság emberei minden szemét részletesen átvizsgáltak, ami a többszörösére növelte a megszokott várakozási időt. A beléptetési szigorítás nem hivatalos információk szerint válaszlépés lehetett a montenegrói belügyi szervek korábbi döntésére. Szerdán napközben ugyanis egy Belgrádból Tivatba érkező repülőgépből 87 szerb állampolgárságú férfit nem engedtek kiszállni, biztonsági okokra hivatkozva. A gép utasaival visszatért Belgrádba. Érdekesség, hogy tegnap este egy Montenegróból érkező repülő utasait is hosszabb időre feltartóztatták a Nikola Tesla repülőtéren. Örülhetnek a gazdák, Vajdaság jelentős részén nagy mennyiségű csapadék hullott az éjjel. A legtöbb eső Zenta, Gunarason, illetve Szabadkán és környékén esett, számoltak be róla a termelők a különböző Facebook csoportokban. Méréseik szerint volt, ahol négyzetméterenként 50 liternél is több esőt mértek. Csantavéren 25-30, Ada és Zenta környékén pedig 10-15 liter eső hullott négyzetméterenként, míg Magyarkanizsa határában a csapadék mennyisége néhol az 5 litert sem érte el. Az előrejelzések szerint újabb nagy mennyiségű eső legközelebb szombaton várható. Az időjárásról: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fokot mérünk, kezdetben több lesz a felhő az égen, és helyenként gyenge eső, zápor is kialakulhat. Azután napközben gomoly felhős időre készülhetünk, ritkábban záporokkal. Délután 26 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Mihászhoz visszük a híreket.
2: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Társadalmi célú felhívás.
5: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: Reklám következik.
9: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024-551-045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024-551-045.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
4: Reklámot hallottak.

0: Napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Napindító.
2: Bizony már, ez egy nagyon nosztalgikus szám, a Modern Hungária Csókszor Csók című felvétele, mint ahogy lassan minden nosztalgia lesz egy ponton túl, egy idő múlva. No, nézzük, hogy mi várható ebben az órában a napindítóban. Szó lesz a TSC-ről, és hát elsősorban a TSC férfi labdarúgó csapatáról, amely hát búcsúzott a szerb szuperligától. Ugyanakkor a női együttesről is szó lesz, amely viszont kivívta azt a jogot, hogy szerepelhet a nemzetközi kupa mérkőzéseken. Erről is szó lesz, meg ugye a TSC férfi csapatáról is, arról, hogy milyen tervek lehetnek a folytatásban, hogyan folytatják a munkát, megtudhatják tőlünk. Aztán Bezdánba is ellátogatunk, és a bezdáni gyerekek szerepléséről lesz szó. Ugye Bezdánia projekt címmel mutattak be egy, hát úgymond egy műsort, egy előadást, amelyben részt vett a Petőfi Sándor program ösztöndíjasa is, és ez egy évadzáró előadás volt. Beszélgetett kolléganőnk, a Petőfi ösztöndíjas Szili Zsuzsannával is, erről is hallhatnak nem sokára. Aztán a napindító vége felé ide várom a mozaikos kolléganőt, Vágó Kriszta lesz az, aki majd egy kicsit elmeséli, hogy mi várható a mozaikban, és egyáltalán mivel készül, mi az, amit hallhatnak a nap folyamán tőle. Hát ez a kínálatunk, szerintem érdemes velünk tartani, ezért is meg a régi jó slágerekért is.

0: Ráébredni, után felébred. Napindító a 107,1 MHz-en. SMR.
1: Rendkívül ellentmondásos idényt zárt a TSC, miközben a férfi labdarúgó csapat búcsúzott a szerb szuperligától, addig a női együttes történelmi sikert ért el és kivívta a nemzetközi kupaszereplés jogát. A klub jelenéről, a kiesés okairól, a női csapat eredményeiről, valamint a következő időszak terveiről a TSC vezérigazgatóját, Palágyi Szabolcsot kérdezte a közügyekben Bíró Tamara.
2: Kezdjük talán a férfi labdarúgó csapattal. Miként értékelik az idei idényt, és mit tartanak a kiesés okainak?
3: Én azt tudom mondani, hogy az idei idény az egy elég ilyen turbulens idény volt. Tehát valójában már, aki követett bennünket és nézte a tavalyi idényt, egy nagyon jó európai szereplésekkel is tarkított időszak után jött egy olyan időszak, amikor tudtuk, hogy tehát változások fognak történni, azok a játékosok, akik már több éve a klubban vannak, és már érettek voltak arra, hogy, illetve eltaláltuk a legjobb pillanatot arra, hogy eladjuk őket, hogy klub is pénzhez jusson. Ezt kihasználtuk, és akkor jött az időszak, amikor valójában nekünk egy Lazetic edző után be kellett állítani az új szakmai stábot. Hát keresgéltünk az edzők között, kerestük a Lazetic utódot, hát sajnos itt voltak mellényúlások, illetve ezzel párhuzamosan a játékosok távozása is, akiket eladtunk, illetve akiktől megváltunk, mert nem úgy bizonyítottak, ahogy kellett volna. Hát ők is hoztak a csapat életébe egy kis turbulenciát is. És sajnos tehát az előző idény is, és most ez az idény is olyan volt, hogy úgy kerestük magunkat. Próbáltuk felállítani a csapatot, és minden ilyen jó szereplésnek általában, illetve jó időszak után következik egy ilyen időszak, amikor jönnek a hullámok, és ezeket a hullámokat meg kell állítani, és akkor újra stabilizálni, és újra emelni a szintet. Hát sajnos ez nem sikerült. Nagyon közel voltunk ahhoz is, hogy elérjük esetleg a 8. helyet, és játszottunk volna felsőházi osztályozót. Nem sikerült. Azt meg tudom mondani, hogy valahogy a csapatot, ahogy összeállítottuk, visszanézzük, hogy milyen játékosok voltak itt, valahogy ez az alsóházi rájátszás, ez nem nagyon feküdt ezeknek a játékosoknak, akik jelenleg itt voltak nálunk, és hát sajnos kivártuk az utolsó pillanatot, előtte már be tudtuk volna biztosítani a bentmaradást, kivártuk az utolsó pillanatot, ami rosszul sült el.
2: A következő időszakban ilyenkor számíthatunk a csapatban, akár a játékosok terén változásra, vagy az edzői stábban?
3: Hát ami az edzői stábot illeti, Szívics mesterrel úgy egyeztünk meg, hogy jön, és ha kihúzza a csapatot, akkor folytassuk fel a munkát, hogyha pedig nem sikerül, akkor mindenféleképp mind a két fél, mi is és ő is kudarcnak valljuk ezt, és mivel nem sikerült bent maradnunk, akkor ő távozott. Szerintem holnap után meg lesz az új edzői név, folynak a tárgyalások, és oda jutottunk már, hogy lassan fejezzük. Nem szeretnénk szétengedni a csapatnak a magját, illetve a csapatot. Persze itt van egy-két játékos, aki piacképes, akiket el kell, hogy adjunk. Helyettük kell olyan játékosokat hozni, akik hát úgy mondjuk a futballkörökben, hogy éhesek, akik tényleg még akarnak bizonyítani, illetve támaszkodnunk kell a fiataljainkra. Valahogy ez a momentum, hogy most estünk ki a másodosztályba, ennek van pozitív oldala is, hogy rengeteg olyan U19-ből érkező fiatal játékosnak tudunk még esélyt adni, azok mellett, akik már most is játszottak, hogy tehát látszik a 8 év akadémia munka is, és valójában ez ilyen pozitív érzéssel tölt el bennünket. Tehát nem szeretnénk, hogy nagyot változzon a játékos keret. Mindenféleképp minimum 3 pozícióra szeretnénk konkrét játékosokat igazolni. És hát kiesés másnapján már kimondtuk azt, hogy igenis a cél rögtön ebbe az évbe a feljutás.
2: Milyen következményei vannak a kiesésnek egyébként gazdasági és pénzügyi szempontból?
3: Hát valójában megnézzük akkor az első osztály klubjai, tehát a Superliga klubjai ott sokkal több pénzt kapnak, mint az első, illetve a másodosztály klubjai. Tehát valójában meg fogjuk ezt érezni, de én úgy látom, illetve tudom is, hogy okosan gazdálkodtunk, tehát a játékos eladásból befolyt összegek egy része arra is volt tervezve, hogy tudjunk hosszú ideig működni, illetve az anyagiakat tudjuk fedezni. Lesznek kiesések persze, de azt mondom, hogy azt nem fogjuk annyira megérezni, és mindenféleképp lehet, hogy olyan szempontból is jó jött ez, hogy azért most, mint annak idején, mikor a másodosztályba feljutottunk az első osztályba, olyan játékosokkal, akiknek a nem tudom, béreik alacsonyabbak voltak, utána nőttek ezek a bérek Európával, hogy újra visszahozzuk arra a szintre, ami szerintem egy valós, egy normális szint, és ami motiválni fogja a fiatalokat.
2: Térjünk rá egy kicsit a női csapatra is, pontosan milyen eredményt értek el, és ez minek vagy kinek köszönhető?
3: Hát a lányok azok számomra is, és a klub számára is egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Az utóbbi két évben úgy sokkal jobban követem őket, valójában ott is őket is vezetjük. Ott vagyunk a klub élén, és hát ők hoztak számunkra olyan momentumokat ebbe az idényben, hogy amikor mi azt gondoltuk, hogy igen, létezik egy szabadkai Spartakusz, létezik egy Szörnyen az Vész, de egy Vojvodin, aki most az idén nagyon jót mutatott, és hogy mellettük ott vagyunk ebben a négyben, de nem tudjuk, hogy valójában hol van a helyünk, és a legvégén sikerült kivívni a második helyet. Hát ez számunkra egy nagyon nagy dolog, és hogyha még figyelme vesszük azt, hogy a Szörnyen az Vész, mint első helyzet csapat a ligában nem licenszíroztatta magát Európába időbe, tehát valójában a topai lányok hoztak nekünk egy bajnokok ligájának a selejtezőjét, ami hát hatalmas dolog. Valahogy úgy érzem, hogy ők hozták azt, amit mi annak idején hoztunk, amikor legelőször kijutottunk Európába a férfiakkal. A másik dolog pedig, hogy egy olyan a lányokból összerakott csapat van, Vajda Fangyó és Szabó Árpád vezetésével, akik hát szívüket, lelket kiteszik ezért a klubért, és jó érzés látni azt, hogy ahogy ők a mérkőzéseket lejátszák, vagy belemennek a mérkőzésekbe. Ez fantasztikus, és tényleg imádom őket, mert minden mérkőzésüket nagy alázattal és maximális odaadással játszották.
2: A következő szezonra a lányokkal mi a terv, milyen célokat fogalmaztak meg?
3: Hát általában ilyenkor, mikor ilyen jó helyezést érünk el, akkor utána szeretnénk ezt megismételni. Ami az érdekes, hogy tehát egy ilyen jó idény után már olyan klubokból is jelentkeznek hozzánk lányok, mint a Szörnyen az Vész, illetve a szabadkai Spartakusz, tehát nagyon érdekesek vagyunk a szerbiai női futball számára. Én azt mondom, hogy azért nem kell nagyon sokat változtatni ezen a csapaton, mert tényleg akik megérdemelték, azok kivívták maguknak Európát, megérdemlik, hogy azt játsszák is. Hazai bajnokságban meg, hát mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy meg tudjuk ismételni ezt az eredményt, illetve hát miért ne lenne az a cél, mert általában arról vagyunk ismertek, hogy szeressük a határokat feszegetni, miért ne lenne az a cél, hogy esetleg megpróbálunk bajnoki címért is küzdeni meg.
2: Az akadémiáról is beszéljünk egy kicsit. Zsemberi János, a TSC elnöke korábban arról nyilatkozott, hogy az akadémia működésének fontos alapját képezik a magyarországi támogatások. Egy ilyen kormányváltás után mire számít az akadémia, mennyire van kiszolgáltatott helyzetben a TSC, vagy másból tartják fenn magukat?
3: Hát valójában a magyarországi támogatások, amik jöttek az akadémia részére, ezek még, hát azt mondom, hogy egy része kérdőjel alatt van. Tehát valójában ez a szituáció van a magyar futballban és magyar labdarúgásban, és egy ilyen váltás után most a magyarországi klubok is várják azt, illetve az akadémiák várják azt, hogy milyen irányba fognak majd haladni, illetve mekkora támogatást fognak kapni az akadémiák. Én úgy érzem, hogy tehát ami föl lett építve Magyarországon, ami föl lett építve a külhoni Magyarország számára is, illetve a magyarok számára, az egy olyan dolog, aminek értéke van, ami egy nagyon komoly jövőt képez, egy nagyon jó alapot, és szerintem a támogatás valami úton, módon fog majd érkezni, de mindenféleképp mi nézzük azt, hogy olyan játékos eladáson keresztül, illetve olyan forrásokat próbálunk keresni, akik illetve amelyek majd tudják biztosítani az akadémia számára is a zökkenőmentes munkát. Nagyon nagy érték van az akadémia játékosaiba, ezt tudnunk kell, és szerintem ezt az értéket még az elkövetkező években még fogjuk emelni, és hát valójában őket, ezeket a fiatal játékosokat, akiket már több éve nevelünk, őket kell majd értékesíteni úgy, hogy a klub jövőjét hosszú távon biztosítsuk.
2: Palágyi Szabolcs, köszönöm szépen a beszélgetést, és további sikeres munkát kívánok.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: A Bezdáni Színház adott otthon tegnap este a Bezdáni Gyerekek és a Petőfi Sándor program évadzáró előadásának, amelyet Bezdánia projekt címmel mutattak be. Kolléganőnk Lennert Tíme a helyszíni riportjából az is kiderül, hogyan értékeli az elmúlt 9 hónapot Szili Zsuzsanna Petőfi ösztöndíjas, aki közösségi szolgálatát a Nyugatbácskai Szórványban a Dunatáj Egyesülés házatáján végezte.
1: Mint közösség, Bezdán, illetve azok a közösségek, amelyeket látogattál, szolgáltál az itt léted alatt, hogyan látod ezeket a közösségeket most így, hogy eltelt 9 hónap?
2: Hát először is azt gondoltam, hogy az elején, hogy már hogy Szórvány, Magyarság, hogy ők biztos nagyon zárt közösségek lesznek, és abból a szempontból zártak, hogy úgymond fel kell kutatni, tehát hogy egy laikus csak úgy nem találkozik a Szórványon, hanem megvannak itt például a Nyugatbácskában ezek a települések, hogy nekem ez el lett magyarázva, tehát mint egy rendes geopolitikai előadást úgy hallgattam végig, és aztán ahogy elkezdtem dolgozni, akár Bezdánban, Doroszlón vagy Zomborban, úgy az más, mert a Doroszló meg a Bezdán azok települések, míg Zombor az egy város, tehát teljesen más a dinamikája itt ezeknek a közösségeknek. És akár Doroszlón mindenképpen azt mondhatom, hogy nagyon befogadóak voltak, szóval hogy amennyire zárt, és tényleg úgy, hogy
1: jóga csoportban.
2: Igen, hogy a szerb-szerb falvak vagy települések után egyszer csak van egy magyar, aztán megint magyar, meg szerb, és akkor stb. Szóval, hogyha én egy átutazó lettem volna itt, és akkor véletlen megállok a kocsmába, és akkor szóval, hogy ez az egész, ez egy ilyen csodavilág, és nagyon-nagyon, tehát hogy most én, hogyha végigmegyek Doroszlón például, akkor engem folyton megállítanak, vagy köszönnek, vagy dudálnak, és hogy ez 9 hónap, de akár már 6 hónap után is így volt, és tényleg befogadtak, körbeültek, és ugyanez Bezdánba is, ugye a szülők is nagyon nyitottak, bár nekik ugye azért is azért más lehetett, mert hogy a tanár ideje, most én jöhettem messziről, meg lehettem bárki, és mégis ők megszavazták, tehát hogy első alkalom óta megszavazták a bizalmat, és bíztak bennem, szóval azért az ott mégis ők a gyerekeik által engedtek engem közel magukhoz, szóval szerintem ez bátorság a részükről, viszont én azért hálás vagyok, hogy ezt a bizalmat megszavaztak, mert így tudtunk ilyen eredményesen együtt dolgozni. Tehát tulajdonképpen összefoglalva lehet, hogy ezek a közösségek zártak, vagy kisebbségi közösségek, de én nagyon hamar elkezdtem otthon érezni magam bennük.
1: Mit üzent ez az előadás annak távlatában, hogy ugye rendszeresen foglalkoztál ezekkel a gyerekekkel?
2: Köszönöm ezt a kifejezést, nagyon, nagyon meghatározó és kifejező az, hogy tablója volt. Végülis ez volt a cél, hogy amikor összeállítottuk közösen a gyerekekkel azt a műsort, akkor végül is csak egyetlen egy koncepció, vagy kettő koncepció volt. Az egyik az, hogy legyen üzenete, a másik meg az, hogy mindenki saját magát játsza el. És ugye szavak nélkül, tehát különféle nonverbális eszközökkel kellett ezt megmutatni, és hát azért én ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez egy amatőr csoport, tehát hogy azért heti egyszer-kétszer készültünk, szóval nem egy rutinos színjátszó közösség, de pont ezért, vagy ennek ellenére én úgy érzem, hogy sikerült ezt a színpadi szereplést így a legprofibb szintre emelni, azzal, hogy jól érezték magukat a színpadon, hogy sajátjuknak érezték a darabot, és igazából, hogy az üzenetet is közvetített.
1: Milyen üzenetet?
2: Nagyon nagy kihívás jelentett az elején az, hogy azok is szóhoz jussanak, akik amúgy félnek megnyilvánulni, és ezért az üzenet az az lett volna, hogy teljesen mindegy, hogyha az introvertált vagy extrovertált személyiség körülbe tartozik az ember, vagy egyrészt, hogy elfogadja egyik a másikat, tehát hogy kölcsönös tisztelet, elfogadás, ezen túl pedig az, hogy a saját magam létének az élése, és ezt szerettem volna színpadra vinni, hogy ugye vannak külső tényezők, a különböző rendszerek, vagy úgy alakult, hogy mondjuk közösségeket kirekesztenek, másik közösségek, aki akár itt a Szórványban is lehet ez, mint ugye kisebbség, a magyarság kisebbség, és hogy ki lehetnek. Tehát, hogy most oké, Bezdánban ez egy ilyen inkubátor közeg mondhatni, de ahogy kilépnek innen, akkor azért már kisebbségben lesznek ezek a magyarok, vagy akár itt is abban vannak, és hogy hogy akadnak ilyen rajtunk kívül álló tényezők, amikor kívülállónak érezhetjük magunkat, és hogy arra szeretném ösztönözni ezeket a gyerekeket, hogy vállalják fel saját magukat, és álljanak ki az önmagukért, és hogy önérvényesítés jegyében mutassák meg azt, hogy kik, még hogyha ezzel ők nekik majd később biztos, hogy azért lesznek kihívásaik így. Tehát a vajdaságban is, akár szorványban.
1: Az előadásban résztvevő Petrovics Lukászt kérdezem. Hogy tetszett neked ez az egész fölkészülés és a Zsuzsával való? Hogy tetszett az, ahogy ő foglalkozott veletek? Élveztétek?
3: Élveztük. Nagyon jó volt. Kár, hogy most elmény, de reméljük visszajön majd.
1: Szeretnétek, hogyha visszatér?
3: Igen, nagyon.
1: Mi tetszett az egészben a legjobban? Úgy tudom, hogy rendszeresen próbáltatok, együtt voltatok, több alkalommal foglalkozásokat tartott nektek. Mi tetszett benne számodra, neked?
3: Hát sok minden, a táncok, együtt vagyunk a barátokkal, megismerkedünk másokkal. Jó volt.
1: Sipos Erzsébetet, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnökét kérdezem. Itt ugye több hónapon át együttműködött a Petőfi programmal, az ösztöndíjassal, próbák zajlottak itt. Hogyan értékeli ezt a közös időszakot?
4: Először is nagyon szépen köszönjük Szili Zsuzsannának, még a Petőfi programnak is, mert ez egy fantasztikus élmény volt a gyerekeknek. Tehát nagyon örülünk annak, hogy sok gyerek ettől a programtól, ezeken a foglalkozásokon, amit ők végigcsináltak, nagyon sokan megnyíltak, tehát magabiztosak lettek, és ez nem csak itten, hanem az iskolában is nagyon meglátszik, a tanuláson is, meg az önbizalmat kaptak a gyerekek nagyon sokat.
1: Gondolom, hogy az is értékes volt, hogy tartalommal töltötték meg itt a tereket ez az idő alatt.
4: Fantasztikus volt a gyerekeknek ez az élmény, tehát annyira heti alkalommal volt, mikor kétszer is ugye jöttek próbázni, tehát nem is én mondom, hogy a próba, hanem mindenki önmagukat adták itten a gyerekek, és ebbe tényleg annyira jól érezték magukat, úgyhogy ha reménykedünk benne, hogy visszakapjuk Zsuzsit, akkor örülünk neki.
1: Péter Istvánt, a Dunatáj Egyesülés elnökét kérdezem, aki egyben mentora is volt ebben az időszakban Szili Zsuzsanna Petőfi Sándor ösztöndíjasnak. A mentor miként értékeli az együttműködést, ezt az időszakot?
5: Hát a mentornak is majd kifolytak a könnyei, amikor látta azt, hogy a Zsuzsit a gyerekek hogy körülölelték, és hogy mindenki szinte könnyek között búcsúznak egymástól. Ilyenkor lássa meg az ember azt, hogy mégiscsak van ennek értelme, ennek a programnak. Nagyon remélem, hogy tudtak egymásnak adni, kapott Zsuzsa, és kaptak a gyerekek, és kapott a közösség, és mindenki valamivel gazdagabb lett.
1: Most már nem az első mentorátja ő Péter Istvánnak. Hogyan értékelni az egész programot? Milyennek itt a nem csak a rövid távú, hanem a hosszú távú haszna is?
5: Hát most beszélni a hosszú távról, amikor komoly változások elé nézünk, igen nehéz objektíven fölmérni, hogy az új magyar kormány mit szándékozik megtartani a meglévő programokból, és mit nem. Mi magunk a Dunatáj is, mint civil központ, csak remélni tudjuk azt, hogy az a munka, az a misszió, amit csinálunk eddig, az eljut, vagy eljutott a Budapestig, és hogy úgy fogják értékelni, hogy erre szükség van a jövőbe is. Ugyanezt tudom mondani a Petőfi programról is szintén, hogy ez nyilvánvalóan egy nagyon érdekes kísérlet, maga az egész Petőfi program. Nyilvánvalóan nagyon személyfüggő, és nyilvánvalóan tud hozni óriási dolgokat, és nyilvánvalóan tud hozni konfliktusokat, tud hozni csak egy lapos kis ottlétet. Szóval minden benne van a Petőfi programban, aztán melyik hogy sikerül. De én úgy gondolom, hogy ezt azok, akik fizetik ennek a költségeit, azok el fogják dönteni, látni fogják, hiszen minden transzparens, látni fogják, hogy kellenek-e ezeknek a gyerekeknek a könnyei az anyaországnak.
1: Szili Zsuzsanna, Petőfi ösztöndíjas, a szolgálati időszak végén úgy fogalmaz, hálás szívvel köszön el a Tájtól, az emberektől, a gyerekektől és a civil szervezetektől. A Bezdánia projekt évadzáró előadás pedig nem csak egy közös munka végét, hanem az együtt megélt élmények ünnepét is jelentette.

0: 9 óra 44 perc van. Elérkeztünk a napindító vége felé. Hát elmondanám, hogy ugye Dédit Szuzana volt a szerkesztője a reggeli műsornak, meg Farkas Ervin adásvezető technikus volt itt velem. Én Orosz Ildikó vagyok, és hát már itt köszönhetem Vágó Krisztát a körünkben, aki arról mesél, hogy mi lesz a folytatásban.
1: Szia Ildik, köszöntöm a hallgatókat. Hát nagyon sok témával készültem a mai napra. Amivel kezdeni fogunk, az rögtön az, hogy ma van úrnapja. Ezzel kapcsolatosan hallhatnak egy beszélgetést majd fűtisztelendő Horváth Ákos atyával, a Doroszlói Szentkút igazgatójával, hogy mit is jelent az úrnapja, mit is ünneplünk ekkor, milyen körmenetek vannak, és hogy Doroszlón hogy készülnek, erről beszél nekünk. Illetve, hát nem sokára startol ugye az idei Gyöngyös Bokréta és Durindó, ezzel kapcsolatosan a kísérőprogramokról lesz szó, hiszen azok ma megindulnak, mégpedig csütörtökön lesz itt filmvetítés, gyerekfoglalkozások, kirakodó vásár, úgyhogy érdemes lesz ellátogatni hajdújárásra. Ezzel kapcsolatosan Brezovszky Rolandot fogjuk kérdezni, vagy fogom kérdezni. Ezen kívül a Magyar Kanizsai Vöröskeresztben nagyon tartalmas szokott lenni a nyár, különböző táborokat szerveznek, és ugye a véradás mellett nagyon sok programmal készülnek. Ez idén sincs másképp, Cseszko Mónikához kapcsolunk, titkárhoz majd, aki elmondja, de levendulát is fogunk szüretelni a mai műsorban.
0: Eljött már a szezon.
1: Így van. Ugye minden évben kapcsolunk Topolyára, hiszen van egy hatalmas levendula ültetvény, és van levendula szüret is, és tegnap megkezdődött, ezzel kapcsolatosan Csipe Tíme mondja majd el a részleteket. Beszéljünk rólában pedig Olá Tamás költő, teatrológus és dramaturg, illetve az Újvidéki Művészeti Akadémia rendes tanárával beszélgettem én, és el kell mondanom a kedves hallgatóknak, hogy tegnap rögzítettük ezt a beszélgetést Magyar Kanizsán, hiszen ugye én is Magyar Kanizsai vagyok, és Tamás is, és természetesen amiről szólunk, az nem más, hogy újabb díjban részesült, Koncz István díjban, de természetesen a munkásságáról, a dramaturgságról, az is kiderül például a beszélgetésben, hogy Tamás nem is költőnek, nem is teatrológusnak készült, hanem rendezőnek. És hogy miért nem lett az, az kiderül ma 2 óra után.
0: De még lehet.
1: De még lehet.
0: Lehet. Ki tudja még, mit hoz az élet. Hát megköszönjük a figyelmüket, ugye lesz még körhinta is a mozaik után. Ugye,
1: és
0: vágok,
1: ugye közvetítés is lesz, igen.
0: Ja, meg hát természetesen június 4-e van, tehát az élő közvetítést, kapcsolást is hallhatják, ugye Buzás Zsuzsi lesz az, aki hát felkonferálja ezt az egészet, és kézben tartja, és hát mindenképpen elmondanám, hogy holnap, azaz pénteken Kartali Róbert lesz a műsorvezető. Akkor is hallgassanak bennünket!

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ajánlót hallottak.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon, a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
2: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
1: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 10 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, amelyen a világ magyarsága a trianoni békeszerződés 106. évfordulójára emlékezik. A Magyarországgyűlés által 2010-ben alapított emléknap arra a történelmi tragédiára hívja fel a figyelmet, amelynek során az ország területének kétharmadát, lakosságának pedig több mint a felét elveszítette. A törvény kimondja, hogy a határokon kívülre került több millió magyar a mai napig a magyar nemzet elválaszthatatlan része. Ma Kárpát-medence szerte is a diaszpórában is rendhagyó történelemórákat, koszorúzásokat és kulturális rendezvényeket tartanak. A budapesti központi események mellett a vidéki városokban és a határon túli közösségekben is ünnepi műsorokkal erősítik meg a nemzeti egységet. Közel 500 millió dinár jut a vajdasági iskolák és óvodák fejlesztésére. Megjelentek a tartományi oktatási titkárság legújabb pályázati eredményei. 4 különböző kiírás keretében összesen 490 millió dinár támogatás jut a vajdasági oktatási intézmények korszerűsítésére és biztonságosabbá tételére, írja Facebook bejegyzésében Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A szerb biztonsági és információs ügynökség közölte, hogy hivatalosan azt tanácsolta Alekszandar Vučić szerb államfőnek, ne utazzon Montenegróba, mivel a szolgálat értékelése szerint magas biztonsági kockázat áll fenn. A BIA szerint a döntést a montenegrói bűnözői csoportok és külföldi titkosszolgálatok tevékenysége indokolja. Ana Brnabić szerb házelnök ugyanakkor azt mondta, hogy Vučić nem kívánja lemondani a tivati látogatását, mivel korábban ígéretet tett európai partnereinek a részvételre. Az államfő a tervek szerint az Európai Unió és a Nyugat-Balkán országainak csúcs találkozóján venne részt Tivatban pénteken. Komoly torlódás alakult ki tegnap este a Montenegró és Szerbia közötti határátkelőn Szerbia irányába. Ennek oka, hogy a szerb hatóság emberei minden szemét részletesen átvizsgáltak, ami a többszörösére növelte a megszokott várakozási időt. A beléptetési szigorítás nem hivatalos információk szerint válaszlépés lehetett a montenegrói belügyi szervek korábbi döntésére. Szerdán napközben ugyanis egy Belgrádból Tivatba érkező repülőgépből 87 szerb állampolgárságú férfit nem engedtek kiszállni biztonsági okokra hivatkozva. A gép utasaival visszatért Belgrádba. Érdekesség, hogy tegnap este egy Montenegróból érkező repülő utasait is hosszabb időre feltartóztatták a Nikola Tesla repülőtéren. Örülhetnek a gazdák, Vajdaság jelentős részén nagy mennyiségű csapadék hullott az éjjel. A legtöbb eső Zentagunarason, illetve Szabadkán is környékén esett, számoltak be róla a termelők a különböző Facebook csoportokban. Méréseik szerint volt, ahol négyzetméterenként 50 litertől is több esőt mértek. Csantavéren 25-30, Ada és Zenta környékén pedig 10-15 liter eső hullott négyzetméterenként, míg Magyarkanizsa határában a csapadék mennyiség néhol az 5 litert sem ért el. Az előrejelzések szerint újabb nagy mennyiségű eső legközelebb szombaton várható.
4: Hírműsorok óránként.
9: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
4: SMR.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, és ahogy említettük, nagy mennyiségű csapadék az majd csak szombaton várható, de ami a mai napot illeti, kezdetben még több lesz felettünk a felhő, helyenként gyenge eső is, zápor is kialakulhat napközben, de egyes helyeken akár a nap is kisüthet, de főként a gomoly felhős idő jellemzi majd a mai napot. Az északnyugati szél megélénkül, délután 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.

0: ASMR
1: 107,1. Reklám következik.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
0: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
7: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Időjárás.
3: Kultúra.
2: Határhelyzet.
3: Sport.
2: Közérdekű információ.
3: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
4: Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak, itt a 107,1 a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 2026. június 4-e van, és ugye minden hónapban elmondom, hogy szép lassan ennek a hónapnak is vége, hát ez pedig most kezdődött. Búcsút intettünk a májusnak, és már itt vagyunk június 4-én. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Már szóltak kollégáim a napindítóban erről, illetve nálunk is szó lesz még. Ezen kívül ma ünnepelnek a bulcsúk, a tormások, a Ferencek és a Szvetlanák. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. Már is megyünk tovább, mégpedig, hogy mivel is készültem önöknek mai Mozaik című műsorunkban, azt is meg kell említeni, hogy az úrnapja van. Főtisztelendő Horváth Ákos atyát kérdeztem erről a témáról, ezt a beszélgetést hallhatják majd. Illetve milyen kísérő programokkal várja az érdeklődőket az idei Gyöngyös Bokréta és Durindó, illetve mit kínál a Magyar Kanizsai Vöröskereszt, hiszen táborok is szoktak lenni, ezen kívül Levelendula szület Topolyán, és beszéljünk róla, ez pedig már Mozaik után, 14 óra és 15 óra között benne. Idén Olá Tamás költő, teatrológus és dramatúr kapta Koncz István díjat, elismerésekről és a pályájáról kérdeztem én magam tegnap Magyar Kanizsán, tehát tegnap rögzítettük, ezt a beszélgetést hallhatják, és már is megyünk tovább, mégpedig egy nagyon jó kis zeneszámmal, mégpedig a Citromfával, a 107,1-en. Úgyhogy érdemes velünk tartani, és írjanak is nekünk a 0636 36 33 SMS számra. Köszönti önöket adásvezető technikusunk Farkas Ervin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta.

0: ajánló következik.
1: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezénnyel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat, a belépés ingyenes.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

10 óra múlt 24 perccel, és az előbb Szandi és a majdnem Morrón szólt itt, ezután Szandra, majdnem azt mondtam, Panna lesz itt velünk, Panna nem lesz ma már itt velünk, Panna majd jövő héten jön természetesen. Na de addig is nézzük, hogy milyen időjárásban lesz részünk, hát nem is a jövő héten, Panna holnap, mégpedig pénteken majd, ha már így ugye elrontottam a nevet, Körhinta című műsorunkban lesz majd hallható, de addig is Szandi szólt, és Szandra jön majd a Midnight Man-nel, de előtte még nézzük, hogy milyen időben van részünk. Hát Szabadkán és környékén 16 fokot mérhetünk, és amire számítani kell, esernyőket, esőkabátokat nem otthon hagyni, illetve az orvos meteorológia szerint, hogy időjárási front nincs térségünkben, de a front érzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemes tünetek, főként fejfájás, migrén, vérnyomás és keringési problémák is jelentkezhetnek, és a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A fület idő miatt nehéz légzés, légszom és rosszul lét is jelentkezhet. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmások és a pollen allergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. A csapadékosabb, szelesebb tájakon élőknek romlik a hő és komfort érzetük. Hát már tényleg azt érezte az ember, hogy beköszöntött az igazi nyár, ehhez képest most a mai napon egy kicsit visszaesett a csúcsérték, amire még számítani kell, hogy az elkövetkezendő napokban azért melegebb lesz majd, tehát pénteken, holnap már akkor 26-27 fokot, 28-at is mérhetünk majd, és hétvégére visszatér az igazi nyárias idő, mégpedig 27-29 fok közötti értékeket mérhetünk, hát egy napos lesz ez a visszaesés, és utána már tényleg beköszönt majd az igazi nyár is. Ilyen értelemben az UV-sugárzásra majd vigyázni kell szombat, vasárnap és hétfőn, és jövő hét is egy kicsit az eleje majd, vagy a dereka csapadékos lesz majd a mostani prognózis szerint. Már is megyünk tovább, ahogy említettem, nem Panna, hanem Szandra és a Midnight Man.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámokon. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámokon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízel motorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. 062-92-84-531. Eladó egy Audi Q10 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: Most pedig főtisztelendő Horváth Ákos atyával, a Doroszlói Szentkút igazgatójával beszélgetek. Jó napot kívánok, atyám, dicsértessék!
5: Mindörökkéjelmen üdvözlöm a hallgatókat.
4: A katolikus egyház egyik kiemelkedő ünnepe van ma, június 4-én, ez nem más, mint az Úrnapja. Hogy tulajdonképpen mi is az Úrnapja, ezt most öntől megtudjuk, és hogy mi az ünnep legfontosabb jellemzői.
5: Úrnapjának szoktuk hívni ezt a mai ünnepünket, de a liturgikus megnevezése és a teljes elnevezése ennek a mai napnak Krisztus szent testének és szent vérének parancsolt főünnepe. Tehát ez így kicsit olyan, minthogyha nagy csütörtök estét, az utolsó vacsorát egy kicsit tovább nyújtanánk, és még egyszer megünnepelnénk. Nagyon érdekes, hogy húsvét után járunk, sőt, pünkösd után is, a pünkösd utáni vasárnapot követő csütörtökön. Hát igazából egy ilyen nagy lezáró akkordja ez a húsvéti ünnepkörünknek, a teljes nagy húsvéti misztériumnak, ugye amikor Krisztus föltámadását ünnepeltük pünköstkor, a Szentlélek eljövetelét, most pedig még egyszer a velünk maradó Úr Jézust ünnepeljük a kenyér és a bor színe alatt.
4: Atyám, mik az ünnep legfontosabb jellemzői?
5: Talán a húsvét után az Úrnapja az egyik leglátványosabb szentmisénk. Talán a nagyszombattal lehetne így összehasonlítani. Úrnapján alapvetően egy főünnepi szentmisét mondunk, mondanak minden templomban, és ami az érdekessége ennek a napnak, hogy a szentmise végén körmenetet tartunk. Jó idő esetén templomon kívül, egyéb esetekben, rossz idő esetén a templomon belül, és ilyenkor 4 oltárt állítunk. Különböző szenteknek ez helyi szokások szerint alakulhat, így is, úgy is, de a 4 oltár általában meg szokott lenni, és oda körbe visszük igazából az oltári szentséget, minden egyes oltárnál egy-egy evangéliumi szakaszt olvasunk, és így visszatérve a templomba, a templomban pedig elimádkozzuk a nagy hálaadó himnuszunkat, a Te Deumot. Tehát igazából így alakul ki a liturgia, hogy először szentmisében ünnepeljük, szentmisét ünneplünk, utána jön a nagy körmenet, és a körmenet végén pedig a nagy hálaadó himnuszt énekeljük közösségileg újra a templomba érkezve.
4: Ami a körmenetet illeti, ugye virágszirmokból hintett útvonalon hordozzák körbe az oltári szentséget, és teljes mértékben, ha jól tudom, az úrnapi körmenettel összeforrt a virágszőnyeg.
5: Igen, nagyon, nagyon sok helyen, de talán inkább azt merem mondani, hogy Magyarországon sok helyen virágszőnyegeket is készítenek, csodálatos, nagy látványos dolgok ezek, amikor a közösség összefog, és különböző termésekből, levelekből, virágokból különböző képeket alkotnak meg a földön, és azon vonul végig az oltári szentséget vívő pap. Nálunk is egyébként, a mi vidékünkön is, Vajdaságban is látunk erre gyakorlatot, Mohol az egyik példája ennek, ahol igaz, hogy csak a templomon belül, de ott is gyönyörű szép virágszőnyegeket szoktak készíteni a hívek. Tényleg ez egy szintén a látványossághoz hozzákapcsolódó, de mégis talán az oltári szentség tiszteletéhez, egy tiszteletének egy kifejeződése, hogy akkor a legeslegcsodálatosabbat, a legeslegtöbbet adjuk az oltári szentségnek.
4: Ugye az úrnapi körmenetnek saját liturgiája van, miben más például?
5: Talán ezt a körmenetet emelném ki még egyszer, ugye parancsolt ünnepről van szó, tehát mindenki, aki magát katolikus kereszténynek vallja, el kell látogatnia egy szentmisére a mai nap. Lehet ez akár körmenetes szentmise, akár nem körmenetes szentmise, de szentmisét kell látogatni. Ugye a főünnep szabályai szerint olvasmány és szentlecke is elhangzik a szentmisében, hiszek egyet is imádkozunk, sőt, nagyon sok helyen az úrnapi szekvencia is elhangzik, hangzik, tehát az Alleluja előtt egy hálaadó és dicsőítő ének, amit ritkán szoktunk énekelni húsvétkor, van még ilyen, amit a húsvéti szekvenciának hívunk, tehát van szekvenciánk is, ugyanúgy hiszek egyet, imádkozunk a Szent Misében, mint minden vasárnap, de igazából a nagy-nagy ilyen különlegességünk az úrnapi körmenet, és ugye az, hogy ezen a napon nem csak egy evangélium hangzik el, hanem fizikailag 5 darab, mert ugye elhangzik a Szent Mise evangéliuma, és utána minden egyes oltárnál egy-egy különálló evangéliumi szakasz is.
4: Atyám, Doroszlón hogy ünneplik az úrnapját? Hogyan fog kinézni?
5: Sajnos itt az időjárási viszontagságok miatt Doroszlón most nem tudunk kint oltárokat állítani. Bent a templomban fogják majd felállítani a hívek az oltárokat. Mindenkinek megvan a saját védőszentje, hogy kinek a tiszteletére állítja majd ezt az oltárt, és ott fogjuk majd körbehordozni az oltári szentséget. Nálunk is lesz virágszirom szórás, igyekszünk majd a kicsi faluhoz mérten azért nagy ünnepélyességgel megtartani ezt az ünnepünket.
4: Főtisztelendő Horváth Ákosnak, a Doroszlói Szentkút igazgatójának köszönjük szépen a beszélgetést.
5: Én köszönöm a lehetőséget. További szép napot mindenkinek!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

10 óra múlt 51 perccel, maradjanak továbbra is velünk, hiszen a következő órában a hétvégi gyöngyösbokréta és durindúról lesz szó, és konkrétan a kísérő programokról, úgyhogy legyenek itt velünk a 107,1-en.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Felvonták a magyar lobogót a parlament előtti Kossuth téren a Nemzeti Összetartozás napján. Az ünnepi eseményen Magyar Péter mondott beszédet. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van. Egy erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és polgáraiért éljenek bárhol a nagyvilágban, mondta Magyar Péter. A Majsai úti körforgalom kiépítéséről folytak ma tárgyalások a Szerbiai útjai közvállalattal, az érintett közvállalatokkal és a Szabadkai Önkormányzat vagyonjogi és közműtitkáraival, írja Facebook bejegyzésében Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere szerint tarthatatlan nem csak a polgároknak, de a városvezetésnek is, hogy minden feltétel megteremtése után a munkálatok még mindig nem indultak el. Dr. Pásztor Bálint és Milos Vucevic újfent egyeztettek erről a beruházásról, amely nevesítve van magában a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt között megkötött koalíciós szerződésben, olvasható Góli Csilla bejegyzésében. Kiemelte, hogy a parcellák kapcsán tisztázták a jogviszonyokat, továbbá az önkormányzatot és a közvállalatokat illető jogköröket is. Elég volt a papírmunkából, induljon a munka, emelte ki az alpolgármester. Újabb 30 napos haladékot kért a MOL Washingtontól az orosz tulajdonrész megvásárlásáról folytatott tárgyalások folytatására a szerbiai kőolajipari vállalatban. Dubravka Djedovic Handanovic szerint ez azt jelzi, hogy a magyar vállalat továbbra is bízik a megegyezés lehetőségében. A bányászati és energetikai miniszter Szentpéterváron a Nemzetközi Gazdasági Fórumon a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, a Gazprom Neft megerősítette a tárgyalások folytatását, ugyanakkor több kérdés még nyitott maradt. Hozzátette, Szerbia párhuzamosan egyeztet a MOL-lal is, és bízik abban, hogy sikerül kompromisszumot találni. A Republik koncertezik Szabadka főterén szeptember 2-án a Városnap alkalmából, jelentette be Facebookon szerdán Gyivánovics Dániel, a városi képviselőtestület elnöke. A politikus azt írta, hogy egy igazi legendás magyar zenekar érkezik Szabadkára a Városnap alkalmából, és a 67-es út most Szabadka főterére vezet. Az idei 62. Gyöngyösbokréta és 49. Durindó fesztivál kísérő rendezvényei már ma megkezdődnek Hajdújáráson. Este 19:30-tól a Kultúrotthon nagy termében tartják meg a fesztivál jegyében meghirdetett képzőművészeti és fotópályázat ünnepélyes eredményhirdetését. Ezt követően kiállítás nyílik Sebők Valéria, a népművészet mestere címmel kitüntetett hímző, valamint Galai Kornélia viseletvaró alkotásaiból. Az esti program 21 órától a Vinogradár labdarúgó klub pályáján folytatódik, ahol szabadtéri mozi várja az érdeklődőket. A közönség a Magyar Mennyegző című zenés néptáncfilmet tekintheti meg. A vetítés ingyenesen látogatható.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 16 fok van, változékonyan felhős, az elmúlt napoknál valamivel hűvösebb idő várható ma Szerbiában. Az ország északi és nyugati részén többnyire száraz időre is hosszabb napos időszakokra lehet számítani, míg más térségekben helyenként eső, zápor és zivatar is kialakulhat. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 Celsius fok között alakul.
5: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
0: 107,1. Reklám következik.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Reklámot hallottak.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Jó napot kíván önöknek!
2: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
3: Mozaik.
2: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
1: Aktuális információk.
2: A 107,1 MHz-en.
1: 11 óra múlt 14 perccel mai Mozaik című műsorunk következő órájába értünk. Most pedig a Gyöngyös Bokréta és Durindó kísérő programjairól lesz szó, a vonal túlsó végén Brazovszky Roland szervező. Halló, halló, szia Roli, köszöntelek a műsorban!
4: Tisztelettel köszöntelek én is, jó napot kívánok!
1: Hát már ma, ugye június 4-én csütörtökön megkezdődnek a kísérő programok. Mi mindennel készültök, mi mindennel várjátok az érdeklődőket?
4: Igen, a kísérő programjai a Gyöngyös Bokrétának nagyon gazdag idén, egyébként minden évben, de most hajdújárásiak nagyon kitettek magukért, ugyanis már a mai napon a Magyar Menyegző című, hát táncos filmet nevezzük így, táncos filmnek, lehet megtekinteni. Este a Vinogradárnak a focipályáján, ott a helyi közösségnél, csak éven mindenki így tudja ezeket a dolgokat. Illetve holnap a Noszai Művelődési Egyesületben lesz tükrös zenekarnak koncertje és egy táncház. Ez a két, mondjuk ilyen kísérő programok közül is kiválik, mint koncert és, uh-huh. és közösségi esemény. Azon kívül a kísérő programok tekintetében még annyit hadd mondjak el, hogy egy nagyon szép viseletkiállítás is nyílik a mai napon a Kultúrotthonnak a nagy termében. A bácskai viseletek, ezt Galai Kornélia és Sebők Valéria munkáját dicséri, valamint a tájház és a hajdújárási tájház, amely kint a látogatóközpontnál található, ott is egy szép kiállítás fog megnyílni. Oda is invitáljuk az ide látogatókat, illetve hadd hívjam még fel a figyelmet a gyerek családi programokra, ami szombaton lesz délután, fog kettőkor elindulni, és egész este hatig fog tartani, vagyis hát hétig, ahol folyátékok, animátorokkal, kézműves foglalkozások lesznek elérhetőek, illetve lesz lovaskocsikázás, csónakázás, szóval gazdag-gazdag programmal készülnek a hajdújárásiak, és hát természetesen mi is a Háttérintézmény Vajdasági Magyar Művészetség.
1: Roli, azt nézzük még át, olyan jó kis címek vannak, nagyon tetszenek, és fölcsigázzák az embereknek a fantáziáját, kézműves kirakodóvásár is lesz az ügy, hogy ne felejtsük el, kör-kör kijátszik, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, illetve amit még ugye a Betyár udvar, erről is azért elcsünk egy-két szót.
4: Na hát igen, bocsánat. Csak ugye benne vagyok a szervezésben, és most is pakolászás van, de örülök, hogy hívtál, mert tényleg jó, hogyha elmondjuk a rádióhallgatóknak mindezeket a dolgokat. A hajdújárásiak erre a Betyár múltra, a Betyár kultúrára nagyon ráálltak, és ennek nagyon örülök, hiszen ez is egy a kultúránknak a része, vagy a történelmünknek a része, identitásunknak, és hát Rózsa Sándornak a valamikor itt anyája talán még ott is volt körülöttük, azt mondják, be van bizonyítva, mi elhisztük neki, mert ez egy jó történet, és érkeznek Vajdaságból is, és Magyarországból Betyár kultúrát ápoló férfiak, akik ilyen korabeli hű öltözetben, ugye századfordulóról beszélünk, mármint a múlt századfordulóról beszélünk, a korabeli hű viseletbe, eszközök bemutatója, a Betyár élet bemutatását fogják majd ott megmutatni, akik éppen arra járnak.
1: Tehát nagyon-nagyon sok kísérő program lesz. Roli, néhányat még ugye kiemeltünk ezek közül, te is említetted például a tükrös zenekar koncertjét, vagy akár a ma esti filmvetítés. Részletes programot hol találnak az érdeklődők, tehát hol keressenek rá?
4: A Gyöngyös Bokréta hivatalos Facebook oldalán, napra lebontva is vannak programok feltüntetve, illetve van egy egész teljes programvált, de ha rákeresnek, akkor mindenhol mindent meg fognak így találni.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és további szép napot, jó munkát kívánunk nektek!
4: Nagyon szépen köszönjük, és várunk mindenkit szeretettel a hétvégén Hajdú Jánosra.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a hét napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
6: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai zsidó hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
7: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. A híradó témáiból kiemeljük. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Egyelőre nem biztosítottak a szükséges feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához, jelenti a Prosperitáti Alapítvány. A Majsai úti körforgalom kiépítéséről tárgyaltak ma Szabadkán. Kiállítás megnyitóval és filmvetítéssel kezdődnek a Gyöngyösbokréta és Durindó kísérő rendezvényei. Jönnek a részletek. Felvonták a nemzeti lobogót a parlament előtt a Kossuth téren Budapesten a Nemzeti Összetartozás napján. Beszédet mondott Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van. Egy erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és a polgáraiért, éljenek bárhol a nagyvilágban, mondta Magyar Péter. Dóru Alen a mikrofonnál.
2: Ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött a Nemzeti Összetartozás napjának központi állami megemlékezése a budapesti Kossuth Lajos téren. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett Forsthoffer Ágnes házelnök, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a nemrég kinevezett vezérkari főnök Sándor Zsolt is részt vett. Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van, mondta Magyar Péter. Ki kell állni azon felvidéki honfitársaink mellett, akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont, emelte ki a magyar kormányfő. Kitért arra is, hogy szerdán óriási eredményt ért el Magyarország, hosszú idő után végre a kárpátaljai magyar kisebbség is megkapja azokat az alapvető jogokat, amelyek mindenkit meg kell, hogy illessenek.
3: Minden magyarnak meg kell adni a jogot ahhoz, hogy büszke legyen a magyarságára, használhassa a gyönyörű nyelvünket. A tegnapi napon óriási eredményt ért el Magyarország. Hosszú idő után végre a kárpátaljai magyar kisebbség, a honfitársaink is megkapják azokat az alapvető jogokat, amelyek mindenkit meg kell, hogy illessenek. Megőrizhetik és fejleszthetik nyelvi, vallási önazonosságukat, hagyományaikat és szokásaikat, gyarapíthatják és méltón őrizhetik gazdag kulturális örökségüket.
2: A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni, tette hozzá a magyar kormányfő.
3: Magyarország szíve ott dobban minden magyarban, ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben. Tisztelt honfitársaim, magyarok, köszönöm, hogy együtt vagyunk, köszönöm, hogy együtt maradtunk, és köszönöm, hogy együtt is maradunk. Isten áldja Magyarországot, Isten áldjon minden magyart szerte a nagyvilágban.
2: A Nemzeti Összetartozás napja 2010 óta hivatalos nemzeti emléknap Magyarországon.
1: A világ magyarsága a trianoni békeszerződés 106. évfordulójára emlékezik. Ma Kárpát-medence szerte és a diaszpórában is rendhagyó történelemórákat, koszorúzásokat és kulturális rendezvényeket tartanak. A budapesti központi események mellett a vidéki városokban és a határon túli közösségekben is ünnepi műsorokkal erősítik meg a nemzeti egységet. Királyhalmon 16 órakor kezdődik a vajdasági központi ünnepség. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóváhagyták és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntési folyamatától függenek. A Prosperitáti Alapítvány ugyanakkor folytatja a benyújtott 763 vállalkozói és 165 falusi házvásárlási pályázat előkészítő és adminisztratív feldolgozását. Az érintettektől türelmet és megértést kérnek, hangsúlyozva, hogy amint rendelkezésre állnak a szükséges feltételek, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot. A Majsai úti körforgalom kiépítéséről folytak ma tárgyalások a Szerbia útjai közvállalattal, az érintett közvállalatokkal és a Szabadkai Önkormányzat vagyonjogi és közműtitkáraival, írja Facebook bejegyzésében Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere szerint tarthatatlan nem csak a polgároknak, de a városvezetésnek is, hogy minden feltétel megteremtése után a munkálatok még mindig nem indultak el. Dr. Pásztor Bálint és Milos Vucevic újfent egyeztettek erről a beruházásról, amely nevesítve van magában a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt között megkötött koalíciós szerződésben, olvasható Góli Csilla bejegyzésében. Kiemelte, hogy a parcellák kapcsán tisztázták a jogviszonyokat, továbbá az önkormányzatot és a közvállalatokat illető jogköröket is. Elég volt a papírmunkából, induljon a munka, emelte ki az alpolgármester. Újabb 30 napos haladékot kért a MOL Washingtontól az orosz tulajdonrész megvásárlásáról folytatott tárgyalások folytatására a szerbiai kőolajipari vállalatban. Dubravka Djedović Handanović szerint ez azt jelzi, hogy a magyar vállalat továbbra is bízik a megegyezés lehetőségében. A bányászati és energetikai miniszter Szentpéterváron a Nemzetközi Gazdasági Fórumon a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta. A Gazprom Neft megerősítette a tárgyalások folytatását, ugyanakkor több kérdés még nyitott maradt. Hozzátette, Szerbia párhuzamosan egyeztet a MOL-lal is, és bízik abban, hogy sikerül kompromisszumot találni. Az idei 62. Gyöngyösbokréta és 49. Durindó Fesztivál kísérő rendezvényei már ma megkezdődnek Hajdújáráson. Este 7:30-tól a Kultúrotthon nagy termében tartják meg a fesztivál jegyében meghirdetett képzőművészeti és fotópályázat ünnepélyes eredmény hirdetését. Ezt követően kiállítás nyílik Sebők Valéria népművészet mestere címmel kitüntetett hímző, valamint Galai Kornélia viseletvaró alkotásaiból. Az esti program 21 órától a Vinogradár labdarúgó klub pályáján folytatódik, ahol szabadtéri mozi várja az érdeklődőket. A közönség a Magyar Mennyegző című zenés néptáncfilmet tekintheti meg. A vetítés ingyenesen látogatható. Oldtimer találkozót tartanak a hétvégén Palicson és Szabadkán. Június 5-e és 7-e között rendezik meg a 15. nemzetközi Oldtimer találkozót, valamint az 5. gyermekrajzpályázatot, amelynek témája a régi autók világa. Szombaton Palicson 9:30-tól tekinthetők meg a veterán járművek, Szabadkán pedig a harcosok sorakozója lakótelepen lesz kiállítás 17 és 19 óra között. Vasárnap Szabadka központjában folytatódik a programsorozat, ahol 10 és 13 óra között lesznek megtekinthetőek az oldtimerek. Az eseményre 10 országból érkeznek a nem mindennapi járművek, ismertette a részleteket Filip Jelica, a Nemzetközi Oldtimer Klub elnöke.
0: 10 országból jönnek Szabadkára, és körülbelül 140 résztvevő lesz. Járművek érkeznek Németországból, Ausztriából, Szlovéniából, Horvátországból, Magyarországról, Bosznia-Hercegovinából, Romániából, Montenegróból, Észak-Makedóniából és Szerbiából. Így egy szép kitűzött cél sikerült teljesítenünk.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Megérkezett a csapadék, közben a Kárpát-medence klímája egyre szárazabbá válik. Kiemelkedő sikereket értek el a magyar kanizsai Potisje birkózó klub versenyzői. Jönnek a részletek. Örülhetnek a gazdák, Vajdaság jelentős részén nagy mennyiségű csapadék hullott az éjjel. A legtöbb eső Zentagunarason, illetve Szabadkán is környékén esett, számoltak be róla a termelők a különböző Facebook csoportokban. Méréseik szerint volt, ahol négyzetméterenként 50 litertől is több esőt mértek. Csontavéren 25-30, Adaér Zenta környékén pedig 10-15 liter eső hullott négyzetméterenként, míg Magyar-Kanizsa határában a csapadék mennyisége néhol az 5 litert sem érte el. A Kárpát-medence klímája az elmúlt évtizedekben egyre szárazabbá válik. A csapadék eloszlása is szélsőséges, a hosszú, a szájos időszakokat hirtelen lezúduló, de a talaj által szinte hasznosíthatatlan esőzések törik meg. A legsürgetőbb feladat a lehulló és a folyókon érkező vizek hatékony megtartása, valamint a mezőgazdaság kiszáradásához való igazítása lenne, mondták a szakértők a Közbeszéd című műsorunkban. Loboda Árpád összefoglalója.
4: Nem új keletű jelenség a szárazság és az aszály vajdaságban. Már több évtizede annak, hogy az első intőjelek megjelentek. A téli hótakaró hiánya, csapadékmennyiség csökkenése, illetve annak időbeli eloszlása, a talajvizek drasztikus csökkenése mind kihat a táj elsivatagosodására, legyen az természetes, telepített vagy mezőgazdasági. A szakértők szerint az egyik kulcskérdés a még rendelkezésünkre álló vizek megőrzésében rejlik. Szekeres Otto természetvédelmi őr.
5: Még mindig 50 éves tervek alapján dolgozik a vízügy, tehát úgy kezdődik a tavasz, hogy le kell üríteni az összes csatornát, hogy képes legyen befogadni az árvizeket. Hát 2010-ben volt utoljára árvíz a térségünkben. Ahhoz képest folyamatos szárazságban mindenki igényli a vizet, és annyi kell, hogy a fejekben forduljon egyet, de igazából nem műszaki kérdés, mert a vajdaság vizeinek a honlapján fönn van az, hogy ezek a rendszerek, ezek a csatornarendszerek, ezek két funkciós csatornarendszerek, tehát el tudják vezetni a vizet és vissza tudják vezetni.
4: A mérések szerint egy havi csapadék mennyiség marad ki az év folyamán, ami papíron nem tűnik soknak. Valódi probléma a lezúduló esők megtartásánál jelentkezik. Sihelnik József, természetvédelmi szakmérnök.
6: Hatalmas kihagyások vannak. Van olyan időszak, amikor több mint 30 napon keresztül egyáltalán nem volt csapadék, és a csapadékos napnak az számít, hogyha már van akár 0,1 mm csapadék, és volt, hogy annyi se volt. Tehát tavaly egész évben volt egy hónap, a június, amikor fél milliméter csapadék esett. Tehát nagyon, nagyon durva extremitások vannak, és aztán pedig jön egy hirtelen nagy esőzés, és pont ez így, ahogy tanár úr is említette, gyakorlatilag ez a nagy mennyiségű víz lezúdul a talajra, tehát ez nincs olyan lehetőség, hogy befogadja a talaj, és nem tudja, és elfolyik, és akkor belefolyik a csatornába, és még aztán azt is levezetjük.
4: A mezőgazdaság az elmúlt évtizedekben egy ideálishoz közeli állapotban volt. Térségünkben volt elég csapadék, megfelelő volt a mikroklíma, a növénynemesítők pedig nagyhozamú, ellenálló növényeket hoztak létre. A földművelésben kialakultak azok a technikai megoldások, amelyek biztosították hosszú éveken át a megfelelő hozamokat. Lengyel László, agrármérnök.
7: Ezt a kérdést nem lehet technikai módon kezelni. Itt nem arról van szó, hogy szárazság van, akkor locsolunk, és az majd megoldja a dolgokat. Mert jön egy légköri szárazság, amikor hiába locsolunk. Jön egy vihar, amikor a talaj nem tud mit kezdeni az odaérkező vízzel. Vagy a talajélet, ugye a humusztartalom csökkenése, amiről ugyanígy beszélhetünk. A nem megfelelő talajélet, az erózió, ezek olyan fogalmak, amik megint csak a mezőgazdaság fenntarthatóságát érinti. És ha valaki ezt nem kezeli komplex módon, akkor egyszerűen az ágazat nem tud jövedelmező lenni.
4: A mezőgazdaságnak is változnia kell, legyen szó a talajkímélő agrotechnikai megoldások használatáról, a vízgazdálkodás átgondolásáról, vagy a régi berögződések feladásáról az új éghajlati feltételek mellett. Hulló István, biológus.
8: Az ember pszichéje, tehát nehezen tudja elfogadni a változásokat, ugye különösen ott, ahol egy gazdálkodó hosszú távon beállt, berendezett néhány kultúráról, ott váltani ilyen gyorsan néhány év alatt gyakorlatilag nem lehet, vagy föladják. Tehát itt a kommunikáció egyébként rendkívül fontos, meg ugye nem csak a vízügyről, meg a mezőgazdaságról beszélünk, ugye a klímakatasztrófa kellős közepén vagyunk, vagy a legelején, de abban élünk most. Na most ezt tudatosítani, igen, ez van, ez T2, visszafordítható valószínű már nem lehet ezt a folyamatot. 3. Hogyan kommunikáljuk ezt le, hogy az emberek ne legyenek klímaszorongók?
4: A szakemberek együttes véleménye, hogy a vízügynek, a mezőgazdaságnak, a természetvédőknek, az erdészetnek, valamint minden érintett csoportnak egy jól megfogalmazott, a jelenlegi klimatikus viszonyokon alapuló állami vezérelv mentén kellene működniük. Kulcs szerepet játszana egy olyan mezőgazdasági támogatási rendszer kidolgozása, amely előtérbe helyezné a természet kímélő megoldásokat.
9: Sport.
1: Kiemelkedő sikereket értek el az elmúlt időszakban a magyar kanizsai Potiszje birkózó klub versenyzői. Habi Dávid az U15-ös korosztály kötött fogású Európa bajnokságán bronzérmet szerzett, míg Győri Ringó homokbirkózásban állhatott fel Európa bajnokként a dobogó harmadik fokára. A klub több sportolója is kiváló eredményekkel tért haza. A bajnokokat Fejsztámen Róbert magyar kanizsa polgármestere fogadta. Fejős Ornella is Mecseri Anita riportja.
9: Habi Dávid 12 éves sportol, és már nem ez az első ilyen nagyobb sikere. Számos országos és balkán bajnokságot tudhat maga mögött, legutóbb pedig Európa bajnoki bronzérmet szerzett Bulgáriában. A nemrég megtartott bajnokságon a nagy iramú taktikát választotta.
10: Először mentem egy horváttal, azt megvertem, utána kikaptam egy finntől, a repeszázson megvertem egy litvánt, és a harmadik hely mentem egy észtel, akit 6-3-ra megvertem.
11: Mennyire volt erős a mezőny?
10: Hát szerencsére kikaptam a könnyebb ágat, de így is meg kellett küzdeni érte.
9: Győri Iringó homokbirkózásban jeleskedett Horvátországban. Mint mondja, sokkal jobban szeret szőnyegen birkózni, de így sem hagyta magát. Így állhatott fel a dobogó harmadik fokára.
12: Ugyanazok a technikák, csak vigyázzunk előtt, hogy a lábunk ne érjen le, mert az egy pontot ér, vagy ha hátunkra esünk, akkor vége a meccsnek.
11: Hogyan értékelnéd magát ezt a harmadik helyet? Milyen volt a mezőny, mennyire volt nehéz maga a meccs?
12: Mezőny nem volt annyira nehéz, csak hát rossz napom volt, és akkor nem sikerült jól.
9: A Potiszje birkózó klub versenyzői idén nem csak a nemzetközi porondon, az Európa bajnokságon értek el figyelemre méltó eredményeket, hanem az országos megmérettetéseken is kiemelkedően szerepeltek. Rekecki Rudolf, a Potiszje birkózó klub elnöke.
13: 2026-os évet egy nagyon komoly sikerekkel kezdtük. Itt megemlíteni az országos bajnokságokat, rengeteg országos bajnoki címeket nyertünk. Itt a május folyamán a korosztályos Európa bajnokságok vannak, amit úgy gondolom, hogy nagyon rég volt, már egy héten belül két Európa bajnoki érmet nyertünk.
9: Magyar Kanizsa önkormányzata folyamatosan támogatja a klubot, pénzügyi hozzájárulással, éves szinten több mint 2 millió dinárral, de évközben is számíthat a klub a városvezetés segítségére. Fejsztámmel Róbert, magyar kanizsa polgármestere.
14: Ezek az eredmények, én úgy gondolom, hogy azért tudnak megvalósulni, mert hogy a klub tevékenysége mellett, ami hosszú évtizedes múltra tekint vissza, itt van egy birkózó akadémia is, mely intézményesített rendszert biztosít az edzőknek, a fiataloknak, egyáltalán adta a tevékenységre, hogy ők minél szakmailag minél felkészültebbek legyenek, és ennek a kettőnek a jó együttműködése biztosítja azt, hogy ennyire jó eredményeket tudnak itt hozni.
9: A Potiszje birkózó klub több sportolója is kiváló eredményekkel tért haza a versenyről. Kovács Krisztián 6., Dobó Dániel 10., Súlyok Marcel pedig 12. helyezést ért el az Európa-bajnokságon.
1: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
15: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van, változékonyan felhős, az elmúlt napoknál valamivel hűvösebb idő várható ma Szerbiában. Az ország északi és északnyugati részén többnyire száraz időre is hosszabb napos időszakokra lehet számítani, míg más térségekben helyenként eső, zápor és zivatar is kialakulhat. Az előrejelzések szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 Celsius fok között alakul.
16: Hogy ne maradjon le semmiről.
17: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
18: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
17: Szabadkai Magyar Rádió.
18: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
19: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
19: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
19: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
20: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Pontosan 12 óra múlott 30 perccel, és már is kiderül, hogy mennyi az annyi. 1 euró középárfolyama a mai napon 117 dinár 38 para, 100 magyar forint 32 dinár 95 para, 1 svájci frankára 125 dinár 82 para, 1 angol font a mai napon 135 dinár 75 parába kerül, és 1 amerikai dollár 101 dinárba. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Pontosan 12 óra után vagyunk 41 perccel, és nézzük, hogy mit kínál önöknek ma a Pannon Televízió. Nézzük a műsorújságot. 16 órakor Fit percek, majd azt követően 16.30, tehát 16.30-kor a Nemzeti Összetartozás napjának vajdasági központi rendezvények Királyhalmon a Pannon Televízió közvetítését nézhetik meg, még egyszer mondanám, 16.30-tól. Azt követően 17.30 híradó, majd közügyek, és délbánát ízei, majd Kalamár is, utána 19.30-tól Szubjektív, melynek vendége dr. Pajor Margit általános szakorvos. Téma május 31-én van, a dohányzásmentes világnap, miért érdemes dohányzás nélkül élni, majd híradó 20.40-kor a Pannon Televízió felvételét nézhetik meg a Nemzeti Összetartozás napjának vajdasági központi rendezvényét Királyhalmon, majd Jóformában és Jövő projekt. Látogassanak el a pannonrtv.com-ra, hiszen nem csak a műsorújságot olvas el, bejátszásainkat is visszanézhetik, illetve a legfrissebb híreket is elolvashatják. Addig is legyenek itt velünk a 107,1-en, hiszen jön a The Rolling Stones a Miss You-val.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre.
2: A 107,1 MHz-en.
3: És akkor 12 óra múlott 49 perccel, hát az időjárásról szinte nem is beszéltünk a mai napon. Egy kicsit alább hagyott az esőzés, azért borult még az ég felettünk, 19-20 fokot mérhetünk Szabadkán és környékén, illetve amire számítani kell, hogy az időjósok szerint holnap már nem kell csapadékra készülni, szombaton még egy kicsit igen, és aztán vasárnap és hétfőn a tündöklő napsütésé lesz majd a főszerep, akkor már akár 28-29 fokokat is mérhetünk. A mostani prognózis szerint is hétfőn akár 31 is lehet majd, illetve számítani kell majd, ugye az UV-sugárzás nagyon erős lesz. De jövő hét is tartogat számunkra még csapadékot, ahogy így nézem.

0: Reklám következik.
1: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
4: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
4: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd június 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
4: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóvá hagyták, és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntési folyamatától függenek. A Prosperitáti Alapítvány ugyanakkor folytatja a benyújtott 763 vállalkozói és 165 falusi házvásárlási pályázat előkészítő és adminisztratív feldolgozását. Az érintettektől türelmet és megértést kérnek, hangsúlyozva, hogy amint rendelkezésre állnak a szükséges feltételek, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot. A Majsai úti körforgalom kiépítéséről folytak ma tárgyalások a Szerbia útjai közvállalattal, az érintett közvállalatokkal is a Szabadkai Önkormányzat vagyonjogi és közműtitkáraival, írja Facebook bejegyzésében Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere szerint tarthatatlan nem csupán a polgároknak, de a városvezetésnek is, hogy minden feltétel megteremtése után a munkálatok még mindig nem indultak el. Dr. Pásztor Bálint és Milos Vucevic újfent egyeztettek erről a beruházásról, amely nevesítve van magában a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt közösen megkötött koalíciós szerződésében, olvasható Góli Csilla bejegyzésében. Kiemelte, hogy a parcellák kapcsán tisztázták a jogviszonyokat, továbbá az önkormányzatot és a közvállalatokat illető jogköröket is. Elég volt a papírmunkából, induljon a munka, emelte ki az alpolgármester. Átadták Hajdújáráson a tájházat, amely a Palics-Ludas közvállalat tulajdonában lévő egykori csőzházból alakult át kulturális szintérré. A létesítményt a Rózsa Sándor civil szervezet kapta meg használatra. A településen tartják a hétvégén kezdődő Gyöngyös Bokréta és Durindó Fesztivált, amelyre több ezer résztvevőt várnak. A tervek szerint a tájházba is szerveznek kísérő programokat. A fenntartók hosszú távú célja egy állandó működési és nyitvatartási rend kialakítása. Felvonták a magyar lobogót a parlament előtt a Kossuth téren a Nemzeti Összetartozás napján, az ünnepi eseményen Magyar Péter mondott beszédet. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van. Egy erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és a polgáraiért, éljenek azok bárhol a nagyvilágban, mondta Magyar Péter. A világ magyarsága a trianoni békeszerződés 106. évfordulójára emlékezik. Ma Kárpát-medence szerte is a diaszpórában is rendhagyó történelemórákat, koszorúzásokat és kulturális rendezvényeket tartanak. A budapesti központi események mellett a vidéki városokban és a határon túli közösségekben is ünnepi műsorokkal erősítik meg a nemzeti egységet. Királyhalmon 16 órakor kezdődik a vajdasági központi ünnepség.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van. A délután folytatásában is változékonyan felhős, az elmúlt napoknál valamivel hűvösebb idő várható. Holnap túlnyomóan száraz idő lesz több napsütéssel, ugyanakkor az esti óráktól az ország északi és nyugati vidékein ismét előfordulhat eső vagy zivatar. Szombaton már más térségekben is kialakulhatnak záporok. Vasárnaptól a csapadék elsősorban a hegy és a dombvidékeken várható.
7: Aktuális.
9: Aktuális.
7: Érdekes.
9: Érdekes.
7: Hallgasson bennünket
10: a Régió Rádió hullámain is.
11: A Régió Rádió hullámain is.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: 13 óra múlott 11 perccel mai Mozaik című műsorunk utolsó órájába értünk, és már is Magyar Kanizsára kapcsolunk, a Magyar Kanizsai Vöröskereszt titkárához, Cseszkó Mónikához. Halló, szia, köszöntelek a műsorban!
3: Szép napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: A Vöröskereszt számos programmal készül, nem csak véradások vannak, vagy különböző akciók, hanem táborok, illetve gyerekeknek programok. Idén nyáron mivel készültök?
3: Nyári táborral is készülünk, az idén nagy örömünkre újra a vízitelepen, a Magyar Kanizsai vízitelepen tudjuk megszervezni a Magyar Kanizsai Hagyományos Vöröskereszt táborát június 29-e és július 3-a között. Mintegy 30-35 gyereket fogunk várni ebbe a táborba. Gyerekek itt megismerkedhetnek a Vöröskeresztnek a feladataival, megismerkednek azzal, hogy kell egy véradást szervezni, motiválni véradásra, természetesen elsősegélynyújtás, testi-lelki egészséggel dolgozunk, egy kis katasztrófa védelem, tehát ilyen csupa érdekes és hasznos dolgot. Mindez friss levegőn, sok játékkal és sporttevékenységgel.
2: Mónika, lehet-e még jelentkezni, illetve milyen korú gyerekeknek szervezitek meg?
3: A tábort felsős gyerekeket várunk, tehát 5-től 8-ig olyan gyerekeket, akik most az általános iskola felsős osztályában járnak. Számítunk mindenkire, akit érdekel ez a téma, vagy csak most szeretne megismerkedni az eseményekkel. Ez egy ottalvós tábor, 5 napig. A szülői hozzájárulás az egy 3000 dinár, ezt úgy gondoltuk, hogy ez tényleg egy jelképes összeg arra, hogy a gyerek egy hasznos körülmények között, jó hangulatba, egészségesen dolgozzon, játszon egy hetet.
2: És nézzük még, hogy mivel készültök. Tehát ez a gyerekeknek szól.
3: Igen. Hát még itt a nyár elején mindjárt a jövő héten a Viradók Világnapja, tehát június 11-e. 15-én fogjuk átadni, és hívtuk meg a véradóinkat, akik többszörös véradók. Nagy örömmel mondhatjuk, hogy van 700-as véradónk, akik 100-szor adtak vért, ők most veszik el az elismeréseiket, de több mint 20 véradót hívtunk. Valamint az idén ugye 150 éves a Szerbiai Vöröskereszt, ennek apropóján köszönő leveleket szeretnénk átadni azoknak az intézményeknek is, partnereinknek, akikkel közösen valósítjuk meg, és próbáljuk népszerűsíteni a véradásokat, úgyhogy őket is szeretettel vágyuk. És még van véradási akció is, tehát még a nyári szabadságok előtt mindenki megteheti. Kanizsán 17-én van véradási akció, várunk szeretettel minden érdeklődőt. És a Magyar Kanizsa nyár, akkor az nem szokott elmondani futó- és úszófesztivál nélkül, ahol mi is beszoktunk kapcsolódni a gyerekekkel. A vízosztás a Vöröskereszt adata, mi úgy tervezzük, hogy az idén is ebben részt veszünk. Valamint augusztusban is számítunk a véradóinkra, hiszen 4 akciót szervezünk augusztusra, ahol szintén véradásokat lehet, tehát véradásra lehet jelentkezni. Valamint általában hívni szoktak bennünket, és mi nagy örömmel megyünk más táborokba is, előadóinkkal, oktatóinkkal, általában első segélynyújtásra, úgyhogy ezeknek a meghívásoknak is eleget fogunk tenni a nyár folyamán, ha lesznek, és bízunk benne, hogy lesznek.
2: Móni, azt mondjuk el még a kedves hallgatóknak, hogy például most ugye elmondtad a programokat, de bővebb tájékoztatást hol kaphatnak tehát ezekről?
3: A Magyar Kanizsai Vöröskeresztben meg lehet benne találni Facebookon, Messengeren, a honlapunkon, a telefonszámon, a fix telefonszámon, a mobil számon, nem tudom, most alkalmasan megadjam őket, de nyugodtan keressenek bennünket ezeken az elérhetőségeken.
2: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és mindenkit vár a Magyar Kanizsai Vöröskereszt. További szép napot és jó munkát kívánunk!
3: Mi is köszönjük az érdeklődést, további szép napot, vissza!

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerez mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámokon. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanováczon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámokon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízel motorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődne a 062-92-84-531-es telefonszámon, 062-92-84-530, Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8900 euró. Érdeklődne a 062-92-84-531-es telefonszámon, 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11-től, valamint délután 13:30-16-tól.
1: Hétvégén 9:30-12-től, valamint délután 14:30-17-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: 13 óra múlott 36 perccel, és már is kapcsolunk Topolyára, hiszen tegnap elkezdődött a levendula szüret, a vonal túlsó végén Csipet Tímea, a Topolyai Művelődési Ház igazgatója. Haló, haló, szia Timi, köszöntelek.
4: Haló, haló, szia, sziasztok a stúdióban, és köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit.
3: Timi, úgy konferáltalak be, hogy már elkezdődött tegnap a levendula szület nálatok. Hát mondhatnánk ugye Topolya lilában, vagy június lilában. Nézzük, mi mindenre ad lehetőséget a levendula szület.
4: Tegnap hivatalosan is elkezdődött, ezt viszont május 28-án megelőzte a nulladik nap, ami egy beharangozó volt, akkor is nagyon szép számban érkeztek hozzánk szüretelők, és kézműves foglalkozásunk is volt. Az idén hasonlóan működünk, mint az eddigi években, ez most már a negyedik szezon, tehát 5 éves az ültetvényünk idén, és negyedik éve üzlet van, folyamatosan bővítjük a rendezvényt, valahol a meghatározó látogatott elemeket megtartjuk, és mindig valami újat is próbálunk beiktatni. Az idei az tényleg június, mert hogy 28-áig történik a rendezvénysorozat, és az eddigi évekhez képest egy kicsit próbáltunk egyszerűsíteni a nyitvatartással, és az eddigi években mindig az előző hétre adtuk meg a nyitvatartást, ez most nem így van. Egészen június folyamán, tehát június 28-ával bezárólag minden szerdán, csütörtökön, pénteken és vasárnap délután 4 és 8 között a levendula ültetvény nyitva van, lehet jönni szüretelni. A szüretelés az jelképes összegért történik, szedd magad akció, papír zacskókat lehet vásárolni belépő gyanánt kisebb és nagyobb méretben, és a tavalyi árakat megtartottuk, nem emeltünk, tehát 300 és 500 dinár, de mindenkinek hangsúlyozzuk, hogy számunkra nem a nyereségesség a lényeg, hanem az, hogy egy igazán nyugodt környezetben most tényleg festőjen szép a művésztelep és a levendula ültetvény, hogy mindenki jól érezze magát. Aki nem szeretne szedni levendulát, jöhet, fényképezkedhet, tehát hobbi fotósok vagy mobiltelefonnal a fotózás az teljesen ingyen és bérmentve történik, úgyhogy nyugodtan felkereshetnek bennünket szerda, csütörtök, péntek és vasárnap. A csoportos látogatások a nyitvatartáson kívül is lehetségesek, ezügyben egyeztetnünk kell, itt a Topolyai Művelődési Ház elérhetőségein tudnak ezügyben is keresni bennünket. Azt is elmondjuk, hogy nekünk saját profi fotósunk nincs, de hogyha igény szerint, aki szeretne hozni magával, erre is lehetőséget tudunk adni, tehát ilyen ügyben is kereshet bennünket, de itt sem nyereségesség a szempont. Általában azt szoktuk mondani, hogy ilyenkor ildomos vagy ajánlatos két nagy zsákot vásárolni, és így használni profi fotóssal a helyszínt. A kísérő rendezvényekkel is egy rendszert alkottunk az idén. Minden csütörtök este élő zenei koncertre kerül sor az ültetvény, tehát a levendulásban, a művészelep épületegyüttesén, és nem fogunk semmit lemondani. Kérdezgettek bennünket, ma itt szomorkodott az idő, de most már azért úgy látjuk a fényt is, nem csak az alagút végén, hanem itt Topolyán is. Én nagyon remélem, hogy szabadtéren meg tudjuk tartani. Ma az első koncertünkre kerül sor, az In Progress zenekar érkezik Bajmokról, stílusbeli különbségekre is odafigyeltünk, minden csütörtökön egy kicsit más zenei irányzat lesz majd a fellépő, és minden kísérő rendezvény ingyenes. Tehát ma este In Progress, én nagyon remélem, hogy nem szorulunk, mert van egy nagy termünk, úgyhogy az az alternatív helyszínünk, ezért mondtam, hogy nem mondunk le rendezvényt, tehát mindenképp lesz koncert, viszont természetesen sokkal hangulatosabb és sokkal látogatottabb, hogyha az eredeti kültéri helyszínen tudjuk ezeket megtartani. Jövő csütörtökön este 7 órakor Serge Green and Rockin' South együttes koncertezik, azután 18-án Óbecséről a Timi and Dani akusztik duó, és a fellépők sorát a csütörtökön 25-én majd az Óbecsei Bubamára Zenei Központnak a növendékei zárják, és én azt hiszem, hogy nagyon hangulatosan a koncerteket. A koncerteken kívül két alkalommal tartunk ingyenes joga órát. Erre péntekenként 12-én és 26-án kerül majd sor 18 órától. Se a kísérő rendezvényekre, se a levendula szüretre, hogyha az nyitvatartási időn belül történik, nem kell bejelentkezni, jöjjenek. Én azt hiszem, hogy a helyszín az jól ismert, a művésztelep épület együttese a Topolyai tó partján, ezt, hogyha a GPS vagy ilyen helymeghatározó applikációkba beírják, megtalálnak bennünket, de a mezőgazdasági iskolától kell, tehát arra Topolya és Szabadka között az a tábla, tehát az a része Topolyának. Egyébként a telefonszámaink is. Tehát legjobb, hogyha a Facebook oldalon követnek bennünket, ott a legfrissebbek továbbra is az információk. Mobiltelefonszámokat is megadtunk, hogyha esetleg valaki eltéveik, de én azt hiszem, hogy nem, mert annyian voltak már az elmúlt években, és annyira sokan keresnek most is bennünket, hogy én azt hiszem, hogy most már mindenki tudja, hogy merre vagyunk. Örülünk annak, hogy nem tudom én, Belgrádból kerékpározók a vasárnapi programba beiktatnak bennünket. Örülünk annak, hogy Ovis évad záró rendezvényeket tartanak nyitvatartási időn belül. Ilyen csapatépítő megkeresések érkeznek, úgyhogy én nagyon pozitívan nézek az idei évad elé is, már megkezdődött, de én azt hiszem, hogy jó lesz, és egyre többen tudnak bennünket, látnak bennünket, hallanak felőlünk, és nekünk ez a lényeg. Amit említettem, hogy minden évben valami újat is próbálunk, az, ami az idén mindenképp újszerű, hogy a legkisebbeknek volt talán egy kicsit szűkös a programkínálat. Most egy új játszótérrel, méghozzá gazdag játszó elemekkel bővült a helyszín, úgyhogy a legkisebbek is megtalálhatják majd maguknak a kedvükre valót, csúszda, libikóka, mászófal, hinta található. Ez új, úgyhogy itt külön köszönet Topolya község önkormányzatának, aki folyamatosan támogat bennünket, valamint a topolyai helyi közösségnek, akik segítenek bennünket, főleg a fizikai munka terén, mert azért ezt önállóan a művelődési ház 9 munkása igen-igen nehezen tudná az egyéb rendezvények mellett. És ami még szintén újdonság, hogy fényképpontok kerültek kihelyezésre a levendulásban, régi kerékpár, egy női és egy férfi, valamint egy lugas is. Már próbáltuk, úgyhogy működik, én azt hiszem, hogy nagyon szép képek készülhetnek majd. És továbbra is elmondom mindenkinek, aki esetleg kételkedik, hogy mikor, vagyis gondolkodik, hogy mikor a legérdemesebb, most a korán virágzó anguszti fóliánk virágzik, még az sincs teljes pompájában, de már szép lila, és van egy később virágzó hibridünk is, a grosszó, amit június közepére várjuk a virágzását, tehát hogyha valaki június közepén keres fel bennünket, akkor biztos nem fog csalódni, de én hiszem azt, hogy többször is érdemes bennünket felkeresni, koncerteket látogatni, jogaórákra jönni, vagy csak úgy sétálgatni, és egy kicsit elmélyülni a csendben ott.
3: Tehát a kedves hallgatók, ne feledjék, június lilában, tehát mindenkit vártok Topolyára. Azt gondolom, Tibi, mindent elmondtál a rendezvényekkel kapcsolatosan, illetve, hogy hol találhatnak meg benneteket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk, és már is megyünk tovább itt a 107,1-en.
4: Köszönöm.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: 13 óra múlt 50 perccel búcsút int a mai mozaikon stáb, illetve ne menjenek sehova sem, hiszen a mai napon mégpedig közvetítés lesz majd Királyhalomról is. Buzán Zsuzsanna lesz itt majd önökkel a délutáni körhintában, illetve ma még beszéljünk róla is lesz 14 óra után benne. Idén Olá Tamás költő, teatrológus, a dramaturg és az Újvidéki Művészeti Akadémia tanára kapta a Koncz István díjat. Elismerésekről és pályájáról kérdeztem, ezt a beszélgetést hallhatják 15 és 16 óra között a napindító témái terítéken, majd érkezik Búzán Zsuzsi, és természetesen ugye közvetítés lesz Királyhalomról. Úgyhogy maradjanak továbbra is itt a 107,1

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóváhagyták és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntési folyamatától függenek. A Prosperitáti Alapítvány ugyanakkor folytatja a benyújtott 763 vállalkozói és 165 falusi házvásárlási pályázat előkészítő és adminisztratív feldolgozását. Az érintettektől türelmet és megértést kérnek, hangsúlyozva, hogy amint rendelkezésre állnak a szükséges feltételek, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot. Alekszandr Vučić szerb államfő közölte, hogy kiváló és tartalmas megbeszélést folytatott António Costával, az Európai Tanács elnökével Szerbia és az Európai Unió kapcsolatainak jövőjéről. A találkozón szó esett az európai integrációs folyamatról, a reformokról, valamint a térség stabilitásáról. A megbeszélésre azt megelőzően került sor, hogy a nyugat-balkáni országok vezetői és az Európai Unió tisztségviselői Tivadban találkoznak az EU Nyugat-Balkán csúcson. Felvonták a magyar lobogót a parlament előtti Kossuth téren a Nemzeti Összetartozás napján. Az ünnepi eseményen Magyar Péter mondott beszédet. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van. Egy erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és a polgáraiért éljenek bárhol a nagyvilágban, mondta Magyar Péter. A világ magyarsága a trianoni békeszerződés 106. évfordulójára emlékezik. Ma Kárpát-medence szerte is a diaszpórában is rendhagyó történelemórákat, koszorúzásokat és kulturális rendezvényeket tartanak. A budapesti központi események mellett a vidéki városokban és a határon túli közösségekben is ünnepi műsorokkal erősítik meg a nemzeti egységet. Királyhalmon 16 órakor kezdődik a vajdasági központi ünnepség. Az idei 62. Gyöngyösbokréta és 49. Durindó Fesztivál kísérő rendezvényei már ma megkezdődnek Hajdújáráson. Este 19:30-tól a Kultúrotthon nagy termében tartják meg a fesztivál jegyében meghirdetett képzőművészeti és fotópályázat ünnepélyes eredményhirdetését. Ezt követően kiállítás nyílik Sebők Valéria a népművészetmestere címmel kitüntetett hímző, valamint Galai Kornélia viseletvaró alkotásaiból. Az esti program 21 órától a Vinogradár labdarúgó klub pályáján folytatódik, ahol szabadtéri mozi várja az érdeklődőket. A közönség a Magyar Mennyegző című zenés néptáncfilmet tekintheti meg. A vetítés ingyenesen látogatható.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 21 fok van, a délután folytatásában is változékony időjárásra számíthatunk. Holnap túlnyomóan száraz idő várható több napsütéssel, ugyanakkor az esti óráktól az ország északi és nyugati vidékein ismét előfordulhat eső vagy zivatar.
5: Csak a legfrissebbek.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
2: kultúra,
3: egészséges életmód,
2: közélet,
4: sport.
5: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Olá Tamás, dramaturgot, teatrológust, költőt, az Újvidéki Művészeti Akadémia tanárát Koncz István díjjal jutalmazták. Ennek kapcsán beszélgetünk. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Tegeződni fogunk, hiszen földiek vagyunk, ez az egyik, illetve nagyon régóta ismerjük egymást. Tamás, kezdjünk rögtön az elején azzal, hogy dramaturg, teatrológus, költő, melyik vagy igazán?
2: Nehéz erre választ adni mindig. Én azt gondolom, hogy a különböző élet szakaszaimban, és hát ezek egészen rövid szakaszok, ezek a szerepek, ezek váltakoznak, illetve hát ilyen hangsúlyeltolódás, az folyamatosan jelen van, tehát hogy bizonyos értelemben néha inkább színháztörténész vagyok, teatrológus vagyok, mint sem költő, de hát közben az ember nehezen is tudja magát költőként identifikálni. Nyilván az író ember, az folyamatosan gondolkodik, folyamatosan alkot, és azt, hogy ebből mikor lesz szöveg, azt talán valami felsőbb erők döntik el, vagy hát nem tudom, szóval nálam nem válnak el ezek a szerepek egymástól. Az, hogy hol van éppen a hangsúly, az attól függ, hogy milyen munkán dolgozok éppen.
1: Rögtön eszembe jutott egy kérdés. Dramaturgént a költői vénád előjön, vagy sem? Hiszen mondtad, hogy nem válik el ez a három dolog egymástól.
2: Igen, mindig előjön, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon termékeny viszony a dramaturg és a költőnek a találkozása, vagy a párbeszéde a munkámban lévén, hogy folyamatosan foglalkoztat az, hogy a színházban bizonyos dolgokat egyszerűen nem lehet úgy létrehozni, mint az irodalomban ez lehetséges, és hát természetesen ez fordítva is igaz, és érdekel a költészetnek a vizuális vonala, a vizuális költészet, a nyelvtől eltávolodó költészet, tehát valahol egy olyan költészetben gondolkodok, vagy egy olyan költészet izgat, ami végső soron ki tudja kapcsolni teljesen a nyelvet. De hát az irodalomban képtelenség kikapcsolni a nyelvet, eltávolodni a nyelvtől, és hát valójában ez a mozgás, a nyelvhez való közelítés, a nyelvtől való hátralépés, és a színházban ezzel a nyelvtelenséggel való bíbelődés, Ez az, ami engem érdekel.
1: Tamás, magyar tanszék, már elég korán kiforrott, hogy merre szeretnél menni, vagy merre visz a te utad?
2: Igen, nagyon korán megfogott magának a színház, és nagyon korán megfogott magának az irodalom. Én középiskolásként itt Kanizsán már játszottam egy amatőr színjátszó társulatban, az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek a színjátszó és versmondó szakosztályában, de jellemző, hogy én versmondóként kerültem ebbe a csapatba, és utána én hamar fölismertem azt, hogy engem a színháznak a világa az nem előadóként érdekel igazán, és beszéltem ugye most arról, hogy nehezen válnak el ezek a szerepek, és valahogy a színházi működésemet is inkább színház csinálóként definiálom, és ebben a színház csinálásban az ember néha előadói fejjel, vagy aggyal gondolkodik, néha rendezői aggyal, néha dramaturgi aggyal, és azt gondolom, hogy közösségek, társulatok hozzák létre az előadásokat. Na, és végül is úgy orientálódtam én a magyar tanszék irányába, hogy rendező szakra akartam iratkozni eredetileg, és ez nem nyílt abban az évben. És akkor úgy döntöttem, hogy a magyar tanszéken eltöltöm ezt az évet, és engem nagyon megragadott Újvidék, nagyon megragadott a tanszék. Hát nyilván az irodalmat előtte is nagyon szerettem, és nekünk akkor már létezett Kanizsán egy másik társulatunk, a Gondolatjel Társulat, és ezzel a társulattal én az egyetemi éveim alatt folyamatosan dolgoztam, és végül is ott azt csináltunk, amit akartunk, olyan kísérleteket végeztünk, amilyeneket szerettünk volna. Többen is színészek lettek ebből a társulatból, ebből az egyetemista társulatból, és én ott maradtam a tanszéken, és valahogy a színház, a színházzal való foglalkozás, az így a nyelven, az irodalmon keresztül, a történeteken keresztül vált még közelebbivé hozzám, és akkor így döntöttem el, hogy nekem nekem a dramaturgia az utam, nem a rendezés.
1: Most egy kicsit színházról lesz szó, olyan értelemben, hogy dramaturgként milyen előadásokban vettél részt. Most én csak kettőt fogok megemlíteni, akár itt van a Kostana, vagy akár a Játsz velem. Dramaturgként honnan tudod, hogy jó az, amit csináltál? Vagy mitől jó egy dramaturg?
2: Ez nagyon nehéz megmondani, szerintem egy jó dramaturg az mindig alkalmazkodik az adott szöveghez, nagyon figyel arra, hogy a rendező mit szeretne mondani, hogyan szeretne hozzányúlni egy adott anyaghoz, és gyakorlatilag egy jó dramaturg az rá kapcsolódik a rendezőnek a gondolkodására. A rendezőnek ugye a legközelebbi partnere és munkatársa a dramaturg egy előadásban, és ebbe az együtt gondolkodásba, ebbe a partneri viszonyban ennek a kulcsa gyakorlatilag az, hogy nagyon jól megértse azt, amit a rendező elképzel, és amit a csapat elképzel, és hát nagyon-nagyon sokáig ez egy ilyen közös munka, javaslatokkal, ötletekkel tudja a rendezőt segíteni egy jó dramaturg, de mindig az adott anyag az, ami új kihívásokat ad. Tehát én azért szeretem nagyon a munkámat, mert nincs két olyan alkalom, amikor ugyanolyan megoldásokhoz lehet nyúlni.
1: Ha azt kérdezem, hogy inkább szerzői projekt, vagy egy meglévő szöveg, akkor melyiket választanád?
2: Ó, hát nem tudok választani. Nem tudok választani, mert tényleg attól függ, hogyha van egy nagyon erős rendezői koncepció egy klasszikushoz, nagyon szívesen dolgozok klasszikusokkal, valóban. Tehát az, hogy hogyan lehet valami újat mondani egy 400, 500 vagy 2300 éves szövegről, az engem nagyon izgat. Öröm mindig fölismerni, hogy 2300 évvel ezelőtt Athénban ugyanolyan problémák foglalkoztatták az embereket, mint bennünket. Hogy vannak egyetemes emberi kérdések, amik örök kérdések. De közben meg hihetetlen jól esik az a szabadság, amit egy szerzői projekt ad. Amikor bármilyen úton elindulhatunk, amikor együtt keressük meg azt, hogy hogyan tudunk formát adni azoknak a gondolatoknak, problémáknak, amik foglalkoztatnak bennünket.
1: Tamás, már is megyünk tovább a filmek világába. Itt a Branka, mégpedig K. Kovács Ákossal készítettétek. Hát hogyan készült?
2: Többször elmondtuk azt Ákossal, hogy igazából pontosan nem emlékszünk arra, hogy hol történt meg az az első beszélgetés, amikor a jugoszláviai gyermek rablásoknak a történetéről, a témájáról egyáltalán beszélgetni kezdtünk, de abban biztos vagyok, hogy az Ákos vetette föl azt, hogy ebből mindenféleképpen kellene valamiféle filmet csinálni. A legelején a folyamatnak nem tudtuk még azt, hogy ez egy dokumentumfilm lesz, vagy pedig egy játékfilm, de hát nyilván egy nagyon érzékeny, kényes téma, nagyon sok szálon fut, és nagyon sokszor zsákutcába jutnak ezek a szálak a történetnek az állami, illetve szervezeti beágyazottsága miatt. Ezért úgy döntöttünk, hogy ez egy játékfilm lesz, kisjátékfilm, és...
1: Ugye itt meg kell említeni Antóczi Dorottyát, itt együtt dolgoztatok még a Gondolatjelnél.
2: Így van, a Dorottya alapító tagja a Gondolatjel társulatnak, és hát mind a kettőnk számára világos volt már, mint Ákossal, hogy Dorottya lehetne a magyar lánya történetben. Ugye Branka egy Szarajevóból északvajdasági szülészeti klinikára kerülő ápolónő, fiatal ápolónő, és ő keveredik bele itt a gyermek rablásoknak az ügyébe.
1: De egyébként nagyon sok színészt megemlíthetnénk tényleg, mert nagyon jó filmről beszélünk, és nagyon jó szereposztásról.
2: Igen, és hát fontos is az, hogy ez egy nemzetközi szereposztás ebben az értelemben, de a Dina Musanovic a főszereplő valóban Szarajevóból
1: érkezett. Nagyon szép a szerepmegformálásokat láthatunk.
2: Igen, az egyik érdeme szerintem ennek a filmnek az, hogy nagyon jól sikerült a casting, nagyon jó a teljes szereplő gárda, még a kis szerepekben feltűnő szereplők is nagyot alakítanak, és ez fontos is volt számunkra, tehát, hogy mi Szarajevóba mentünk castingolni, Belgrádba mentünk castingolni, Újvidékre mentünk castingolni, és hát szerintem sikerült a legjobb színészeket megtalálnunk ezekre a szerepekre. nagyon-nagyon fontos kiemelni azt, hogy ez a film, ez egyfajta küldetés is. Uh-huh. Tehát az, hogy beszéljünk erről az elhallgatott témáról, nagyon örülök annak, hogy a film kapcsán is újra bekerült a közbeszédbe ez a téma, és nem csak a film kapcsán, hanem egyre több történet kerül napvilágra, egyre inkább megismerik az emberek belföldön és külföldön is ezt a szörnyű és évtizedeken keresztül zajló emberkereskedelmet. Ez a jól eső érzés azt gondolni, hogy az, hogy ez a film ennyire népszerű lett, hogy több mint 60 fesztiválon járt világszerte, körülbelül 30 díjat nyert az operatőri munkától a színészeken át, a rendezői, írói, zenei munkáig, hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy erről a nagyon fontos társadalmi kérdésről beszélni tudjunk.
1: Tamás, nem sok időnk maradt, viszont nekem még nagyon sok kérdésem van, szemezgetni fogok belőle. Amit még meg kell említenünk, ha színház, az nem más, mint Magyar Kanizsán a Mázlisták. Foglalkoztál, ugye, vagy foglalkozol értelmi sérült gyerekekkel, felnőttekkel, és előadásokat készítetek.
2: Hát most már 10 éve, sőt talán több mint 10 éve foglalkozok az Együtt Veled Értük Egyesületnek a védenceivel, akik értelmi fogyatékkal élő felnőttek, fiatal felnőttek. A Mázlisták nevű társulatnak az előadásai azért különlegesek, mert a résztvevőknek, az előadóknak a saját élményein alapulnak. Ez nagyon hosszú próbafolyamatok jellemzik ezt a keresési folyamatot, amikor megkeressük azokat a kérdéseket, témákat, amik foglalkoztatják őket, és ezek a témák, ezek nagyon sokszor olyan univerzális témák, amik bennünket, átlag embereket is foglalkoztatnak. És hát valahol a találkozásokról szólnak ezek az előadások, hiszen az átlag és a fogyatékkal élő emberek képesek a színházon keresztül találkozni, dialógusba lépni egymással, fölismerni a hasonlóságainkat, a különbözőségeinket, és hát ez az a fajta színházi nyelv, ami nem irodalom alapú, hanem nagyon sokszor vizuális asszociációkkal, a nyelvtől eltávolodva tudunk a legtöbbet megtudni valakiről. Fontos ebben a munkában, hogy ne szolgáltassa ki az előadókat, tehát hogy mindig ez egy nagyon biztonságos környezet, de közben ott van a színpadnak az a tulajdonsága, hogy ki lehet beszélni azt, ami nyomaszt akár bennünket, és hát ez volna a célja ennek a munkának, és hát nagyon örülök annak, hogy egyre több helyre tud eljutni a Mázlistáknak egy-egy előadása.
1: Már is megyünk tovább a versre. 2021 kifulladás után megjelenik a verses köteted. Mi ihlettel? Vagy mi inspirál téged?
2: Az összes munkám, vagy nem is tudom, identitásom közül azt gondolom, hogy a költői identitás az, ami a legritkábban bukkan föl. Tehát, hogy valahogy a kreatív energiáim közül, vagy a kreatív energiáimnak a felélése során talán a legkevesebb időm jut a versre. A Kifulladás után című kötet, az viszonylag késői debüt kötet. Tehát 30 éves voltam, amikor ez megjelent, és illetve amikor írtam, és hát még ez se igaz, mert 10 évnek körülbelül a verseit tartalmazza, de csak 20 pár szöveget, amiket a Covid időszakban tudtam úgy egy kötetté formálni Bicskei Gabriella szerkesztővel, hogy ez lezárjon egy ilyen alkotói időszakot.
1: És már is ugrunk tovább, mégpedig 2025-től a Magyar Kanizsai Írótábor Szervezőbizottságának elnöke vagy. Itt egy nagyon nagy múltú rendezvényről beszélünk. Miben fog különbözni mondjuk az idei 2026-ban az előző évekhez képest? Vagy hogyan álmodott-e meg a Magyar Kanizsai Írótábort?
2: Nagyon fontos hangsúlyozni ebben az esetben is, hogy egy szervezőbizottságnak vagyok az elnöke, és ebben a szervezőbizottságban ott vannak a régóta az írótáborra visszajáró szervezők, és egészen fiatal tagok is, és hát együtt álmodjuk tovább ezt a rendezvényt. Én nagyon fontosnak gondolom azt, hogy bekapcsoljuk a fiatal szerzőket az írótábornak a munkájába. Fontosnak gondolom azt is, hogy a kanizsaiakat, a nézőket, illetve hallgatókat, illetve olvasókat kapcsoljuk be ebbe a munkába, hogy az irodalom az nem egy elitnek a kiváltsága, hanem én nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a közösségekről szól, és a közösségekről beszél. Úgyhogy az idei évben is egy nagyon fontos dolog lesz az, hogy tömegesítsük ezeket a rendezvényeket. Legyenek legalábbis az írótábor során olyan programok, amelyek nyitottak, nagyobb érdeklődésre tartatnak számot.
1: És ráadásul még egy kicsit a tavalyi évről, az Újvidéki Művészeti Akadémia rendes tanára vagy. Hogyan fér ebben mindenbe bele még a tanárság vagy a tanítás?
2: Összekapcsolódik a tanítás, és azt hiszem, hogy az Újvidéki Művészeti Akadémia pártolja is azt, hogyha a tanárainak van alkotói tevékenysége is, vagy írói tevékenysége. Ugye nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a Koncz István díjnak a bizottsága kiemelte az én teatrológiai színháztörténeti munkáimat, és hát én is elméleti tanár vagyok ugye az akadémián, tehát én vajdasági magyar színháztörténetet írok, és nem csak vajdasági magyart, elsősorban vajdasági színháztörténet az, amivel én foglalkozok. És hát nagyon-nagyon szorosan összekapcsolódik az elmélet a gyakorlattal az én munkámban, és nagyon örülök annak, hogy azt a szemléletmódot, amit én képviselek, ezt tovább adhatom, ezt a multidisziplináris szemléletmódot a diákjaimnak.
1: Tamás, két kérdésem van, két rövid választ várok, mégpedig több díjjal is jutalmaztak, 2021 Sinkó Ervin díj, 2024 Bécsi Tamás díj, most pedig Koncz István díj. Mit kapsz a díjaktól? Ez lenne az egyik kérdés, és a záró kérdésünk pedig az, hogy most mind dolgozol.
2: Nyilván jól esnek a díjak. Jól esik az, hogyha az embernek a munkájára felfigyelnek, de szerintem az is nagyon fontos, hogy a díjak ráirányítják egy-egy tudományterületre, vagy egy-egy területre a nagy közönségnek a figyelmét is. És akkor, hogyha egy díjjal kapcsolatos híradás kapcsán, vagy egy ilyen interjú kapcsán valaki kézbe vesz egy színháztörténeti szöveget, nem feltétlenül a díjazottnak a szövegét, és olvas, figyelemmel kíséri a régiónak mondjuk a színházi működését, vagy a színház történetét, az már szerintem fantasztikus, és hát valahol a díjaknak tudható be ez a fajta figyelem, plusz figyelem. És hát mivel foglalkozok, párhuzamosan most nagyon sok dologgal készülünk az új évadra, a mázlistákkal talán egy nyári fesztivál körútra is elindulunk, dolgozok egy köteten, ami jövőre fog megjelenni, a doktori disszertációm jelent meg most ugye a tavalyi évben kötet formában, és ennek a folytatása lesz szintén a vajdasági magyar színházzal, illetve a vajdasági magyar identitásnak a színházban való megjelenésével foglalkozik ez a kötet. Úgyhogy van hova nyúlnom, mindig nem unatkozom.
1: Tamás, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálunk a díjhoz.
2: Köszönöm szépen.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

Bennél már kicsit nehéz, az ott figyel, az ott megnéz, azért nem lesz.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: Puff!
7: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
8: Hey, de széles jó kedvem van!
9: Rádió Diszkó.
10: A műsoretető
9: Kis János.
11: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
12: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
13: Volláre, hajkó-ajkó, halabaló, hajn gazdagon.
14: Ez kell ennek az országnak.
13: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyet, meg takataka.
9: Rádió Diszkó.
1: Ajánlót hallottak.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, amelyen a világmagyarsága a trianoni békeszerződés 106. évfordulójára emlékezik. A Magyarország gyűlés által 2010-ben alapított emléknap arra a történelmi tragédiára hívja fel a figyelmet, amelynek során az ország területének kétharmadát, lakosságának pedig több mint a felét elveszítette. Ma Kárpát-medence szerte is a diaszpórában is rendhagyó történelemórákat, koszorúzásokat és kulturális rendezvényeket tartanak. A budapesti központi események mellett a vidéki városokban és a határon túli közösségekben is ünnepi műsorokkal erősítik meg a nemzeti egységet. Királyhalmon 16 órakor kezdődik a vajdasági központi ünnepség. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóvá hagyták, és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntési folyamatától függenek. A Prosperitáti Alapítvány ugyanakkor folytatja a benyújtott 763 vállalkozói és 165 falusi házvásárlási pályázat előkészítő és adminisztratív feldolgozását. Az érintettektől türelmet és megértést kérnek, hangsúlyozva, hogy amint rendelkezésre állnak a szükséges feltételek, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot. Nem drágul a száva kenyér. A kormány a csütörtöki ülésen elfogadta a T500-as lisztből készült kenyér kötelező előállításáról és forgalmazásáról szóló rendeletet, amelynek célja a lakosság életszínvonalának védelme. Ez azt jelenti, hogy a kenyér ára változatlan marad, azaz továbbra is legfeljebb 65 dinárba kerülhet. Átadták Hajdújáráson a tájházat, amely a Palicsludas közvállalat tulajdonában lévő egykori csőzházból alakult át kulturális szintérré. A létesítményt a Rózsa Sándor civil szervezet kapta meg használatra. A településen tartják a hétvégén kezdődő Gyöngyösbokrita és Durindó fesztivált, amelyre több ezer résztvevőt várnak. A tervek szerint a tájházba is szerveznek kísérő programokat. A fenntartók hosszú távú célja egy állandó működési és nyitvatartási rend kialakítása.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, a délután folytatásában is változékony időjárásra van. Kitekintés, változékony időjárás várható, holnap túlnyomóan száraz idő lesz, több napsütéssel már, ugyanakkor az esti óráktól az ország északi és nyugati vidékein ismét előfordulhat eső vagy zivatar.
3: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
7: Friss hírek minden órában.
3: A 107,1 MHz-en.

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz napokon

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Hamarosan beköszönt a nyári utazások időszaka, sokan indulnak külföldi nyaralásra vagy hosszabb hétvégi kiruccanásra. Az utazás tervezésekor azonban nem csak a szállásról és a programokról érdemes gondoskodni, hanem a megfelelő utasbiztosításról is. Hogy mire nyújt fedezetet egy jó biztosítás, milyen váratlan helyzetekben jelenthet segítséget, és mire figyeljünk a szerződéskötés előtt, arról Nagy Varjas Árpád biztosítási tanácsadó. Beszélgettünk. Köszöntelek a stúdióban.
2: Jó reggelt kívánok!
1: No hát miért mondják a szakemberek azt, hogy az utasbiztosítás ma már szinte elengedhetetlen része annak, amikor külföldre utazunk.
2: De ezt jól mondtad. Tehát ugye ez már nem csak a szakembereknek kéne mondania, hanem mindenkinek ezt kéne mondani. Így kéne hozzáállni. Tehát bármikor megindulunk külföldre, gyakorlatilag ugye nem kötelező, de viszont nagyon-nagyon segítségünkre lehet, hogyha van egy ilyen kötvényünk, mivel ugye sajnos egészségi állapotunk bármikor változhat váratlanul. Itt most gondolok akár baleset, akár egy hirtelen, bármilyen könnyebb vagy súlyosabb betegség ugye elérhet minket külföldön. Ugye, és hát ugye, amint tudjuk, halljuk itt nálunk is, láthatjuk akár a magárendelőkben is, hogy minden ellátás ugye azt fizet. Tehát ezt ki kell valakinek fizetni. Nálunk ugye ezt alapjában idehaza ugye fedi az egészségügyi alap, viszont ilyen nekünk külföldön nincsen. És ott is el fognak minket látni, viszont ennek a költségei valaki rá fognak hárulni. Most ezt vagy mi fogjuk kifizetni, ugye, vagy pedig hát itt lesz segítségünkre a biztosítóház, ugye, ahol ugye mi megkötöttük ezt a kötvényt még utazásunk előtt.
1: Az az egészségbiztosítás, ami jár Szerbiában, ugye Szerbiában élünk, az nem érvényes ezek szerint külföldön.
2: De, no most, de ennek van egy hosszabb menete, egy procedúrája, mielőtt indulnánk külföldre. No most itt azért, ugye itt ez időigényes is, mert kell, tehát ugye el kell kérnünk a kartonunkat, el kell menni az egészségügyi biztosítóba, ott ők azt átnézik, ugye, de viszont, hogyha már van meglévő állapot, tehát ne adj Isten, már van milyen betegségünk már amire kezeltek, azt pedig nem fogja felvállalni. Még ugye, hogyha mi kötünk egy utasbiztosítást, akkor ott nem kérdezik az egészségügyi karton, nem nézik, ott bármilyen egészségügyi állapotunk van, indulhatunk útra.
1: No, milyen váratlan helyzetek fordulhatnak elő? Ugye mindig azt mondjuk, hogy velünk ez nem történhet meg.
2: És hát
1: fiatal koromban nem is kötöttem, aztán kicsit idősebb koromban, akkor már azért elkezdtem, és most már odafigyelek erre, hogy kössek. Tehát mi fordulhat elő? Miért érdemes kötni?
2: Hát ugye sajnos a baleset, és bármi más, ami hirtelen történhet. Ugye sajnos akár egy infarktus például, de hát én gondolom, ezzel mindent elmondtam, de akár legyen egy megfázás, egy fülfájás, egy intenzív torokfájás, ami ugye nagyon kellemetlen, és elmegyünk orvoshoz, ennek mind költsége van, ezt ugye mind fedi a biztosítóház. De ne adj Isten a súlyosabb esetek, ugye itt az, mert hogyha még kicsit kisebb is az összeg, hát na, azt még valahogy kifizetjük, de ugye itt az összegek rúghatnak akár 2-3-4 ezer euróra is.
1: És ez hogy néz ki, hogy nekünk akkor ki kell fizetni, és utólag kapjuk meg, vagy ezt valahogy másképp rendezik?
2: Javaslat, hogy nem fontos, nem kell kifizetni, kivéve akkor, hogyha a gyógyszereket. Tehát, hogyha az orvos, ottani orvos gyógyszereket ír fel, akkor azt ki kell fizetni. No, de mi is ennek a menete? Tehát, hogyha megtörténik a baj, orvoshoz kell mennünk, a kötvényen van egy telefonszám. Ha csak lehet, azon a telefonszámon jelentkezünk. Tehát nem annyira súlyos a baj, felhívom azt a telefonszámot, itt és itt vagyok, ez és az a bajom, hova forduljak. 99% meg azt fogják mondani, hogy az első állami egészségügyi intézményhez, ott, ahol éppen vagyok, sőt, címet is fogunk kapni, mert ugye meg tudják mondani, meg kellene, hogy mondják, hogy ott vagy, no, erre is a cím, menj, ott van egy, de hallottam már olyat is, hogy az orvos jött ki a beteghez, úgyhogy megtörtént. De lényeg az, hogy jelentkezzünk, ha csak lehet. Ha nem egyedül utazunk, azt, akivel megyünk, valaki tudja, hogy ilyenünk van. Mert ugye sajnos megtörtént az is, hogy egyszerűen nem tudunk kinek szólni, ugye bevisznek minket a rendelőbe, ők nem tudják, hogy akkor is kiszámlázzák. Tehát egy ilyen kötvényünk van. És akkor már a számlát a biztosítóház és az egészségház, egészségközpont, ők rendezik egymás között. Hogyha ugye az orvos fölír nekem gyógyszereket, akkor az orvosi leletekkel és a névre szóló számlával ezt a gyógyszertárban kiadják, ide-haza el kell menni a biztosítóhoz, és akkor a biztosítóház ezt a gyógyszereknek az összegét refundálja nekünk, tehát visszafizeti.
1: Mennyire gyakori, hogy történik is valami? Most ez egy jó kérdés, tehát én nekem, hála Istennek, most már évek óta, hosszú évek óta kötök, utasbiztos, hogy sose volt semmi, de mindig kötök persze most már, és lekopogom, hogy nem volt ilyen, de mennyire gyakori ez? Tehát kortól is függ esetleg?
2: Hát statisztikát sajnos nem tudok mondani, de sajnos volt. Tavaly én nekem 5-6, tehát ahol én kötöttem, 5-6 eset sajnos történt, amikor biztosítóházhoz kellett fordulni, és viszont mindegyik esetben a biztosítóház úgy járt el, ahogy az el is volt várva.
1: No, egy átlagos család számára, most nem tudom hány fős legyen, az 3-4 fős, egy hetes nyaralás mennyibe kerülhet utasbiztosítás szempontjából, úgy értem. Igen. Tehát, hogy mire számoljanak a családtagok, a család?
2: Nagyon durván, tehát hogyha ugye gyerekekről van szó, akkor legyen olyan 150 dinár per napjára, ugye felnőtteknek 170-180, de mivel családról van szó, ezért erre kapunk 20-30% kedvezményt, és itt körülbelül ebben tudunk gondolkodni.
1: Uh-huh. Értem. Az, hogy mondjuk valaki hosszabb útra megy, ez nem számít.
2: De, igen, így van. Tehát, hogy minél több napra megyek, annál olcsóbb a biztosítás. Hogyha csoportosan megyünk, tehát 10-nél többen vagyunk, akkor is érdemes csoportos biztosítást kötni, mert akkor arra is jár kedvezmény. A család szintén kap kedvezményt, úgyhogy
1: a lehetőséget.
2: És érdemes odafigyelni, így van.
1: Ha valaki autóval megy, ugye akkor azért nagy megnő a veszély annak, hogy sokáig vezet, sok óra hosszán át, ugye elfárad az ember, meg mit tudom én, mindenféle eset van, nagy a forgalom a nyaraló helyeken. Az egy külön kategória, tehát kell valamilyen autós biztosítást kötni, vagy ilyen, vagy pedig ez benne van ebben az utasbiztosításban?
2: Alapból nincsen benne, de viszont az biztosítóházaknál rá tudunk kérdezni, őnek vannak ilyen lehetőségeik, hogy ugye direkt az autóra, tehát olyan kötvény, ami az autót fedi. Tehát, hogyha ne agyőzten baleset történik, elromlik az autónk, akkor amit szeretnénk, megjavítja az autónkat, és folytatjuk az utat, vagy hazahoz minket, tehát ez különböző csomók vannak, különböző biztosítóházaknál, erre itt azért ezután egy kicsit komolyabb utánajárást igényel. Ilyen dolgokkal, tehát ebben az autónak a biztosításával nem csak a biztosítóházak dolgoznak, hanem más cégek is foglalkoznak.
1: Érdekelne még az is, hogy ha valaki külföldre utazik, és repülőgépet szeretne használni, tehát messzebbre utazik, hogy így mondjam, általában akkor használunk repülőgépet, akkor itt tudom, hogy késik a járat, vagy elveszik a podgyász, ilyen eseketek is történhetnek, vagy megrongálódik a podgyász, hogy valami történik, akkor ezt milyen fajta biztosítás fedezi? Ez fedezni?
2: Kötvény. Csak megkérdezzük, hogy tehát azt mondjuk, hogy igen, szeretnénk. Tehát ez nem kötelező. Nincs alapból benne a kötvénybe, de ugye úgymond VIP kötvény az már fedi. És akkor itt benne van, olyat is tudunk választani, hogy ha lemondják az utazásunkat, elveszik a podgyász, ezt mind bele lehet tenni a kötvénybe, természetesen valamennyi felárral, de hát, hogyha megtörténik, akkor kártalanítva leszünk.
1: Mi van a dokumentumokkal? Tehát kell, hogy legyen egy papíralapú kötvényünk az autóban, nálunk, a táskánkban, hogy képzeljük el az utat?
2: Talán ez a legjobb, hogyha ott van. Ha tudjuk a kötvényszámot, az már jó, meg ugye azt a telefonszámot fölírjuk, éppen a kötvény nincs kinyomtatva, hát megmondjuk a kötvényszámot, fel tudjuk hívni azt a megadott telefonszámot, akkor már ugye tudunk hivatkozni a kötvényre, tudjuk mondani, hogy kik vagyunk, útlevélszám, vagy a személyi szám alapján minket beazonosítanak, hogy igen, tényleg mink vagyunk azok, akkor ez elegendő, bár lehet, ha az egészségügyi intézmény ott kérné, ugye az ő saját dokumentumába, hogy legyen a kötvény is, de ez elegendő, hogyha tudjuk a kötvény számot.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámokon. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis-Eradanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámokon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődne a 062-92-84-531-es telefonszámon. 062-92-84-531. Eladó egy Audi Q10 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: A Bezdáni Színház adott otthon tegnap este a Bezdáni Gyerekek és a Petőfi Sándor program évadzáró előadásának, amelyet Bezdánia projekt címmel mutattak be. Kolléganőnk Lennert Tíme a helyszíni riportjából az is kiderül, hogyan értékeli az elmúlt 9 hónapot Széli Zsuzsanna Petőfi ösztöndíjas, aki közösségi szolgálatát a nyugatbácskai szórványban a Dunatáj Egyesülés házatáján végezte.
2: Mint közösség, Bezdán, illetve azok a közösségek, amelyeket látogattál, szolgáltál az itt léted alatt, hogyan látod ezeket a közösségeket most így, hogy eltelt 9 hónap?
3: Hát először is azt gondoltam, hogy az elején, hogy már hogy szórvány magyarság, hogy ők biztos nagyon zárt közösségek lesznek, és abból a szempontból zártak, hogy úgymond fel kell kutatni, tehát hogy egy laikus csak úgy nem találkozik a szórványon, hanem megvannak itt például a Nyugat-Bácskában ezek a települések, hogy nekem ez el lett magyarázva, tehát mint egy rendes geopolitikai előadást úgy hallgattam végig, és aztán ahogy elkezdtem dolgozni, akár Bezdánban, a Doroszlón vagy Zomborban, úgy az más, mert a Doroszló meg a Bezdán azok települések, míg Zombor az egy város, tehát teljesen más a dinamikája itt ezeknek a közösségeknek. És akár Doroszlón mindenképpen azt mondhatom, hogy nagyon befogadóak voltak, szóval hogy amennyire zárt, és tényleg úgy, hogy
2: jóga csoportban.
3: Igen, hogy a szerb-szerb falvak vagy települések után egyszer csak van egy magyar, aztán megint magyar, meg szerb, és akkor stb. Szóval, hogyha én egy átutazó lettem volna itt, és akkor véletlen megállok a kocsmába, és akkor szóval, hogy ez az egész, ez egy ilyen csodavilág, és nagyon-nagyon, tehát hogy most én, hogyha végigmegyek Doroszlón például, akkor engem folyton megállítanak, vagy köszönnek, vagy dudálnak, és hogy ez 9 hónap, de akár már 6 hónap után is így volt, és tényleg befogadtak, körbeültek, és ugyanez Bezdánba is, ugye a szülők is nagyon nyitottak, bár nekik ugye azért is azért más lehetett, mert hogy a tanár ideje, most én jöhettem messziről, meg lehettem bárki, és mégis ők megszavazták, tehát hogy első alkalom óta megszavazták a bizalmat, és bíztak bennem, szóval azért az ott mégis ők a gyerekeik által engedtek engem közel magukhoz, szóval szerintem ez bátorság a részükről, viszont én azért hálás vagyok, hogy ezt a bizalmat megszavaztak, mert így tudtunk ilyen eredményesen együtt dolgozni. Tehát tulajdonképpen összefoglalva lehet, hogy ezek a közösségek zártak, vagy kisebbségi közösségek, de én nagyon hamar elkezdtem otthon érezni magam bennük.
2: Mit üzent ez az előadás annak távlatában, hogy ugye rendszeresen foglalkoztál ezekkel a gyerekekkel?
3: Köszönöm ezt a kifejezést, nagyon, nagyon meghatározó és kifejező az, hogy tablója volt. Végülis ez volt a cél, hogy amikor összeállítottuk közösen a gyerekekkel azt a műsort, akkor végül is csak egyetlen egy koncepció, vagy kettő koncepció volt. Az egyik az, hogy legyen üzenete, a másik meg az, hogy mindenki saját magát játsza el. És ugye szavak nélkül, tehát különféle nonverbális eszközökkel kellett ezt megmutatni, és hát azért én ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez egy amatőr csoport, tehát hogy azért heti egyszer-kétszer készültünk, szóval nem egy rutinos színjátszó közösség, de pont ezért, vagy ennek ellenére én úgy érzem, hogy sikerült ezt a színpadi szereplést így a legprofibb szintre emelni, azzal, hogy jól érezték magukat a színpadon, hogy sajátjuknak érezték a darabot, és igazából, hogy az üzenetet is közvetített.
2: Milyen üzenetet?
3: Nagyon nagy kihívás jelentett az elején az, hogy azok is szóhoz jussanak, akik amúgy félnek megnyilvánulni, és ezért az üzenet az az lett volna, hogy teljesen mindegy, hogyha az introvertált vagy extrovertált személyiség körülbe tartozik az ember, hogy egyrészt, hogy elfogadja egyik a másikat, tehát hogy kölcsönös tisztelet, elfogadás, ezen túl pedig az, hogy a saját magam létének az élése, és ezt szerettem volna színpadra vinni, hogy ugye vannak külső tényezők, a különböző rendszerek, vagy úgy alakult, hogy mondjuk közösségeket kirekesztenek, másik közösségek, aki akár itt a szórványban is lehet ez, mint mint ugye kisebbség, a magyarság kisebbség, és hogy ki lehetnek. Tehát, hogy most oké, Bezdánban ez egy ilyen inkubátor közeg mondhatni, de ahogy kilépnek innen, akkor azért már kisebbségben lesznek ezek a magyarok, vagy akár itt is abban vannak, és hogy akadnak ilyen rajtunk kívülálló tényezők, amikor kívülállónak érezhetjük magunkat, és hogy arra szeretném ösztönözni ezeket a gyerekeket, hogy vállalják fel saját magukat, és álljanak ki az önmagukért, és hogy önérvényesítés jegyében mutassák meg azt, hogy kik. Még hogyha ezzel ők nekik majd később biztos, hogy azért lesznek kihívásaik így. Tehát a vajdaságban is, akár szorványban.
2: Az előadásban résztvevő Petrovics Lukászt kérdezem. Hogy tetszett neked ez az egész fölkészülés és a Zsuzsával való? Hogy tetszett az, ahogy ő foglalkozott veletek? Élveztétek?
4: Élveztük. Nagyon jó volt. Kár, hogy most elmény, de reméljük visszajön majd.
2: Szeretnétek, hogyha visszatért?
4: Igen. Nagyon.
2: Mi tetszett az egészben a legjobban? Úgy tudom, hogy rendszeresen próbáltatok, együtt voltatok, több alkalommal foglalkozásokat tartott nektek. Mi tetszett benne számodra, neked?
4: Hát sok minden, a táncok, együtt vagyunk a barátokkal, megismerkedünk másokkal. Jó volt.
2: Sipos Erzsébetet, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnökét kérdezem. Itt ugye több hónapon át együttműködött a Petőfi programmal, az ösztöndíjassal, próbák zajlottak itt. Hogyan értékeli ezt a közös időszakot?
5: Először is nagyon szépen köszönjük Szili Zsuzsannának, még a Petőfi programnak is, mert ez egy fantasztikus élmény volt a gyerekeknek. Tehát nagyon örülünk annak, hogy sok gyerek ettől a programtól, ezeken a foglalkozásokon, amit ők végigcsináltak, nagyon sokan megnyíltak, tehát magabiztosak lettek, és ez nem csak itten, hanem az iskolában is nagyon meglátszik, a tanuláson is, meg az önbizalmat kaptak a gyerekek nagyon sokat.
2: Gondolom, hogy az is értékes volt, hogy tartalommal töltötték meg itt a tereket ez az idő alatt.
5: Fantasztikus volt a gyerekeknek ez az élmény, tehát annyira heti alkalommal volt, mikor kétszer is ugye jöttek próbázni, tehát nem is mondom, hogy a próba, hanem mindenki önmagukat adták itten a gyerekek, és ebben tényleg annyira jól érezték magukat, úgyhogy ha reménykedünk benne, hogy visszakapjuk Zsizsit, akkor örülünk neki.
2: Péter Istvánt, a Dunatáj Egyesülés elnökét kérdezem, aki egyben mentora is volt ebben az időszakban Szili Zsuzsanna Petőfi Sándor ösztöndíjasnak. A mentor miként értékeli az együttműködést, ezt az időszakot?
6: Hát a mentornak is majd kifolytak a könnyei, amikor látta azt, hogy a Zsuzsit a gyerekek hogy körülölelték, és hogy mindenki szinte könnyek között búcsúznak egymástól. Ilyenkor lássa meg az ember azt, hogy mégiscsak van ennek értelme, ennek a programnak. Nagyon remélem, hogy tudtak egymásnak adni, kapott Zsuzsa, és kaptak a gyerekek, és kapott a közösség, és mindenki valamivel gazdagabb lett.
2: Most már nem az első mentorátja ő Péter Istvánnak. Hogyan értékelni az egész programot? Milyennek itt a nem csak a rövid távú, hanem a hosszú távú haszna is?
6: Hát most beszélni a hosszú távról, amikor komoly változások elé nézünk, igen nehéz objektíven fölmérni, hogy az új magyar kormány mit szándékozik megtartani a meglévő programokból, és mit nem. Mi magunk a Dunatáj is, mint civil központ, csak remélni tudjuk azt, hogy az a munka, az a misszió, amit csinálunk eddig, az eljut, vagy eljutott a Budapestig, és hogy úgy fogják értékelni, hogy erre szükség van a jövőbe is. Ugyanezt tudom mondani a Petőfi programról is szintén, hogy ez nyilvánvalóan egy nagyon érdekes kísérlet, maga az egész Petőfi program. Nyilvánvalóan nagyon személyfüggő, és nyilvánvalóan tud hozni óriási dolgokat, és nyilvánvalóan tud hozni konfliktusokat, tud hozni csak egy lapos kis ottlétet. Szóval minden benne van a Petőfi programban, aztán melyik hogy sikerül. De én úgy gondolom, hogy ezt azok, akik fizetik ennek a költségeit, azok el fogják dönteni, látni fogják, hiszen minden transzparens, látni fogják, hogy kellene-e ezeknek a gyerekeknek a könnyei az anyaországnak.
2: Szili Zsuzsanna, Petőfi ösztöndíjas, a szolgálati időszak végén úgy fogalmaz, hálás szívvel köszön el a tájtól, az emberektől, a gyerekektől és a civil szervezetektől. A Bezdánia projekt évadzáró előadás pedig nem csak egy közös munka végét, hanem az együtt megélt élmények ünnepét is jelentette.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, a híradó témáiból. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Egyelőre nem biztosítottak a szükséges feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához, jelenti a Prosperitati Alapítvány. A Majsai úti körforgalom kiépítéséről tárgyaltak ma Szabadkán. Átadták a felújított hajdújárási tájházat. Következnek a részletek. 2010-ben a Magyarországgyűlés június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította, hogy emlékeztessen bennünket arra, a határok ellenére a magyar nemzet összetartozik. Ennek jegyében a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján vajdaság szerte is tartanak megemlékezéseket. A központi vajdasági ünnepségnek királyhalom ad otthont, ahol szentmisével, ünnepi beszédekkel és közös megemlékezéssel tisztelegnek a nemzeti összetartozás eszméje előtt. Az esemény most 16 órakor kezdődött. Felvonták a nemzeti lobogót a parlament előtt a Kossuth téren Budapesten a Nemzeti Összetartozás napján, beszédet mondott Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van. Egy erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdeket szolgál. Hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország hangja erősebb legyen a nemzetközi térben, hogy az ország erősebben álljon ki magáért és a polgáraiért, éljenek bárhol a nagyvilágban, mondta Magyar Péter. Dóró Allen a mikrofonnál.
5: Ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött a Nemzeti Összetartozás napjának központi állami megemlékezése a budapesti Kossuth Lajos téren. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett Forsthoffer Ágnes házelnök, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a nemrég kinevezett vezérkari főnök Sándor Zsolt is részt vett. Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, ugyanis nincs jobb vagy rosszabb magyar, csak magyar van, mondta Magyar Péter. Ki kell állni azon felvidéki honfitársaink mellett, akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont, emelte ki a magyar kormányfő. Kitért arra is, hogy szerdán óriási eredményt ért el Magyarország, hosszú idő után végre a kárpátaljai magyar kisebbség is megkapja azokat az alapvető jogokat, amelyek mindenkit meg kell, hogy illessenek.
6: Minden magyarnak meg kell adni a jogot ahhoz, hogy büszke legyen a magyarságára, használhassa a gyönyörű nyelvünket. A tegnapi napon óriási eredményt ért el Magyarország. Hosszú idő után végre a kárpátaljai magyar kisebbség, a honfitársaink is megkapják azokat az alapvető jogokat, amelyek mindenkit meg kell, hogy illessenek. Megőrizhetik és fejleszthetik nyelvi, vallási önazonosságukat, hagyományaikat és szokásaikat, gyarapíthatják és méltón őrizhetik gazdag kulturális örökségüket.
5: A magyar nemzet ereje abban áll, hogy képes egyszerre megőrizni történelmi emlékezetét és közös jövőt építeni, tette hozzá a magyar kormányfő.
6: Magyarország szíve ott dobban minden magyarban, ott dobban a Londonban dolgozó munkásban, a csíkszeredai pedagógusban, az ungvári édesanyában, a soproni édesapában és a balassa gyarmati kisgyermekben. Tisztelt honfitársaim, magyarok, köszönöm, hogy együtt vagyunk, köszönöm, hogy együtt maradtunk, és köszönöm, hogy együtt is maradunk. Isten áldja Magyarországot, Isten áldjon minden magyart szerte a nagyvilágban.
5: A Nemzeti Összetartozás napja 2010 óta hivatalos nemzeti emléknap Magyarországon.
4: A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóvá hagyták, és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntési folyamatától függenek. A Prosperitáti Alapítvány ugyanakkor folytatja a benyújtott 763 vállalkozói és 165 falusi házvásárlási pályázat előkészítő és adminisztratív feldolgozását. Az érintettektől türelmet és megértést kérnek, hangsúlyozva, hogy amint rendelkezésre állnak a szükséges feltételek, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot. A Majsai úti körforgalom kiépítéséről folytattak ma tárgyalásokat a Szerbia útjai közvállalattal, az érintett közvállalatokkal és a Szabadkai Önkormányzat vagyonjogi és közműtitkáraival, írja Facebook bejegyzésében Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere szerint tarthatatlan nem csak a polgároknak, de a városvezetésnek is, hogy minden feltétel megteremtése után a munkálatok még mindig nem indultak el. Dr. Pásztor Bálint és Milos Pucsevics újfent egyeztettek erről a beruházásról, amely nevesítve van magában a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt között megkötött koalíciós szerződésben is, olvasható Góli bejegyzésében. Kiemelte, hogy a parcellák kapcsán tisztázták a jogviszonyokat, továbbá az önkormányzatot és a közvállalatokat illető jogköröket is. Elég volt a papírmunkából, induljon a munka, emelte ki az alpolgármester. A 62. Gyöngyösbokréta és a 49. Durindó vendégeit idén egy felújított hajdújárási tájház is fogadja, amely a szabadkai önkormányzat hozzájárulásával újult meg. Ez lesz a rendezvény egyik központi helyszíne. Halász Zoltán riportja.
0: Az egykori csőzház átalakítása két hétig tartott a tervezéstől a megvalósításig. Sebők Valéria ötlete nyomán a tájházat olyan különleges háztartási eszközökkel szerelték fel, amelyek egyedi és autentikus módon adják vissza a 19. és 20. század hangulatát.
3: Az egyik helyiségben van a tiszta szoba, a parád is vetett ágya, az újszülött a háznál, annak a kellékei, régi bútorokkal, a másik helyiségben pedig van a ruhák karbantartásának az eszközei, a régi mángorlók, meg kézimángorló, parazsos vasalló, és a régi háztartási eszközök.
0: A tájház jelképes helyszíne lesz a hétvégi Gyöngyös Bokrétának és Durindónak. Az érdeklődők szombaton akár lovaskocsirőlve is eljöhetnek ide. Sövény Rudolf, a Szabadkai Városi Képviselőtestület hajdújárási képviselője elmondta, a jövőben is terveznek rendszeres programokat a tájház köré.
7: A távolabbi terveink pedig mindenképpen az, hogy minél több emberrel megismertetni ezt a házat, és nem csak a házat, és nem csak a benne lévő tárgyakat, hanem az egész környezetet, ezt az egész részt, ahol most vagyunk, mert én azt látom, hogy ide már így is, hogy nem igazán került eddig a középpontba, nagyon sokan jönnek ki rekreációs célból, sétálnak, és valóban tudom azt ajánlani mindenki másnak is, mi falubeliek is ritkán adód arra lehetőség, hogy eljöjjünk ide, és itt a Ludasi tó partján egy gyönyörűséges, szép környezetben sétáljunk.
0: Góli Csilla szerint a tájház olyan autentikus élményt kínál, ahol a látogatók nem csak a régi tárgyakat ismerhetik meg, hanem azokat az érzéseket is, amelyeket a családi erekjék hordoznak. Szabadka alpolgármestere kiemelte, az önkormányzat számára öröm, hogy a projekt az ígéreteknek megfelelően megvalósult.
8: 3,5 millió dinár értékben a hajdújárási helyi közösség épületének a felújítására tudtunk pénzeszközöket biztosítani, és ezek a munkálatok be is fejeződtek, illetve a szervező Livka Sándor Művelődési Egyesület a kulturális pályázatunkon sikeresen szerepelt, és 2,4 millió dinár értékben támogatja Szabadka város önkormányzata a Gyöngyös-Bokri és Durindó hétvégi rendezvényt.
0: Az alpolgármester szerint céljuk, hogy a hétvégi rendezvény továbbra is az eddigiekhez méltó színvonalat képviseljen, erősítve annak hírnevét.
4: A pontos idő 4 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Belgrádba látogatott António Costa, az Európai Tanács elnöke. Újvidéken is ünnepelték a Nemzeti Összetartozás napját. Jönnek a részletek. Az Európai Unió ajtaja továbbra is nyitva áll, a haladás üteme Szerbiától függ. Ezt mondta António Costa Belgrádban. Az Európai Tanács elnöke Alexander Vučićjal egyeztetett. A szerb elnök hangsúlyozta, hogy nyílt eszmecserét folytattak a jövőt illetően. Dóru Alem beszámolója.
5: Szerbia elkötelezett az európai úton történő reformok végrehajtása mellett, beleértve az ODIHR és a Velencei Bizottság ajánlásaival való összehangolást is, mondta Alexander Vučić az António Costával folytatott tárgyalás után. A szerb elnök kiemelte, újabb klaszterek megnyitását várja az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokon. Megköszönte Costának a szerbiai látogatást, és úgy értékelte, hogy az ötletek és a jövőbeli tervek nyílt cseréje rendkívül fontos egy olyan ország számára, amely az Európai Uniós tagságra törekszik.
9: Mi o ukupna trgovina robom i uslugama između Srbije i Evropske unije je.
5: A teljes áruforgalom és szolgáltatások értéke Szerbia és az Európai Unió között eléri az 58 milliárd eurót. A kivitelünk és a behozatalunk legnagyobb része az Unióhoz köthető. Ami fontos, hogy a kivitelünk folyamatosan növekszik. Hiszik vagy sem, korábban mondtam, a Nyugat-Balkánból származó összkivitel 54%-át mi adjuk. Mára ez a szám 57,1%-ra nőtt, tehát az egész Nyugat-Balkán tekintve Szerbia teljes kivitel 57,1%-át adja az Unióba. Ez a gazdaságunk növekedését is mutatja, de ez nem lehetne megvalósítható az európai befektetések nélkül. Nem lenne előrehaladás a szabadkereskedelem nélkül, ezt pedig rendkívül megbecsüljük, végtelenül hálásak vagyunk az Európai Unió illetékeseinek. A találkozót követő sajtótájékoztatón António Costa hangsúlyozta, Szerbia Európai Unióhoz való csatlakozási folyamata a teljes szerb társadalom mozgósítását igényli.
10: The ongoing reforms.
5: Szükséges a jelenleg zajló reformok végrehajtása az önök csatlakozási folyamata érdekében. Arra ösztönözzük önöket, hogy továbbra is felgyorsított ütemben dolgozzanak három területen, amelyekre ön is utalt. A jogállamiság területét érintő reformokon, beleértve a Velencei Bizottság igazságügyre, illetve a bíróságokra és ügyészségekre vonatkozó ajánlásainak végrehajtását. Emellett fontos a médiaszabadság erősítése is, amelynek keretében biztosítani kell a média számára kedvező működési környezet megteremtését, valamint az új REM tanács, azaz az elektronikus médiumokat szabályozó testület átlátható és befogadó módon történő létrehozását. Végezetül pedig szükséges a választási rendszer reformja az ODIHR ajánlásaival összhangban, még a következő választások előtt. A csatlakozási folyamat rendkívül igényes és kihívásokkal teli, mind az EU, mind pedig a tagjelölt országok számára, hangsúlyozta António Costa. A bővítés, mint mondta, olyas valami, ami reálissá válhat a következő években, ehhez azonban keményebb és gyorsabb munkára van szükség.
4: Nem szabad feladni a teljes jogú tagságot, ki kell használni az EU bővítés lendületét, mondta Kovács Elvira a szerbiai közmédia műsorában. A Vajdasági Magyar Szövetség politikusa szerint jelenleg kiemelten fontos, hogy Szerbia hozzáférést kapjon az egységes piachoz, hogy a konkrét előnyöket mind a gazdaság, mind maguk az állampolgárok megérezzék. Ez a szabad utazást és a tőke szabad áramlását jelenti, mondta Kovács. A stúdió beszélgetés során a műsorvezető arra is kíváncsi volt, hogy az új magyar kormány is ugyanúgy támogatja-e Szerbiát az EU csatlakozás terén, mint ahogy az eddig volt. A VMS köztársasági parlamenti képviselője pozitív választ adott a kérdésre.
5: Tegnap előtt egyeztettünk a Magyar Országgyűlés új elnökasszonyával. Ezen a találkozón Ana Brnabić is részt vett és hangsúlyozta, hogy bízunk a további támogatásukban, amit ő megerősített. Néhány nappal korábban pedig hallhattuk Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban az új magyar kormányfő, Magyar Péter nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy minden erejükkel támogatják a Nyugat-Balkán uniós csatlakozási törekvéseit. Ez alapján abban bízok, hogy Magyarország továbbra is támogat minket ezen az úton.
4: A közösség összetartását és a nemzeti identitás erősítését tűzték ki célul a Nemzeti Összetartozás napján az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban. Ünnepi műsorral emlékeztek, amelyben közreműködtek a Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ, a Kelepelők és a Dunavirág énekcsoport tagjai, valamint több szólista és szavaló is hozzájárult az esemény meghitt hangulatához. A Petőfi Sándor MNK-ban már évek óta tartanak megemlékezéseket, hogy ne feledjük, az elszakadt nemzetrészek is a magyarság egészét jelentik, hangsúlyozták az eseményen. Király Károlyt, a Petőfi Sándor MNK igazgatóját hallják.
11: A mai megemlékezésünk arról szól, hogy valóban emlékezni kell, és összekötni úgy az anyaországi, mint az egész világon élő magyarságot, de nem csak a magyarságot. Ma különösen szeretnénk arra felhívni a figyelmet, hogy 21. században a generációk közötti különbségeket is tompítani kellene, és közelebb kell hozni a generációkat, a gondolkodásmódot, és egyesíteni kell úgy a nemzetet, mint a generációkat.
4: A pontos idő 4 óra 15 perc, híradót hallottak.
12: Időjárás.
4: Szabadkán is környékén jelenleg 23 fok van. A délután folytatásában is változékony lesz az időjárás, de már a napsütés lesz főszerepben. Holnap túlnyomóan száraz idő várható több napsütéssel, ugyanakkor az esti óráktól az ország északi és nyugati vidékein ismét előfordulhat eső vagy zivatar. Én megköszönöm eddigi figyelmüket, holnap Dédics Szuzanna érkezik friss hírekkel. Minden jót a viszonthallásra!
13: Hírek
14: és azok háttere.
13: A vajdasági magyarságot érintő témák.
14: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
15: Társadalmi célú felhívás.
16: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
17: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
16: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
17: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
16: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
17: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
13: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kedves hallgatóink, ma van a Nemzeti Összetartozás napja. A világ magyarsága a trianoni békeszerződés 106. évfordulójára emlékezik. Ma Kárpát-medence szerte és a diaszpórában is rendhagyó történelemórákat, koszorúzásokat és kulturális rendezvényeket tartanak. A budapesti központi események mellett a vidéki városokban és a határon túli közösségekben is ünnepi műsorokkal erősítik meg a nemzeti egységet. Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról. Királyhalmon, a Jézus szentséges szíve plébánia templomban és annak kertjében. A Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió hamarosan élőben közvetíti az alkalmi beszédeket.

Tisztelt hallgatóink, emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról. Hamarosan kapcsolunk Királyhalomra, a központi ünnepségre, ahol alkalmi beszédet mond Katona Róbert, a Királyhalmi Helyi Közösség tanácselnöke, és dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.

Tisztelt hallgatóink, ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Hamarosan kapcsolunk Királyhalomra, a központi ünnepségre, ahol alkalmi beszédet mond Katona Róbert, a Királyhalmi helyi közösség tanácselnöke, és dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.

0: Tisztelt hallgatóink, ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Hamarosan kapcsolunk Királyhalomra, a központi ünnepségre.
1: Megvárjuk, hogy

Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közösség! Sok szeretettel köszöntöm Önöket június 4-e, a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, a Vajdaságban 15. alkalommal megrendezésre kerülő központi ünnepségen. Mai alkalmi műsorunk kezdetén a himnuszt a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Ezer jó népdalköre és a Magyar Kanizsai Kantiléna kórus előadásában hallottuk Klem Hardi Katalin és Tolnai Ilona vezetésével. A szervezők és a Nemzeti Összetartozás napjának helyet adó Királyhalom helyi közössége nevében szeretettel köszöntöm az itt megjelent vendégeket. Csallóközi Eszter, szabadkai főkonzult. Dr. Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. Dr. Juhász Bálintot, a Tartományi Képviselőház elnökét. Fremond Árpádot, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét. Továbbá köszöntöm az itt megjelent egyházi méltóságokat, közéletünk és kulturális életünk szereplőit, a Vajdasági Magyar Közösség parlamenti, nemzeti tanácsbeli, tartományi és önkormányzati képviselőit és tisztségviselőit, a sajtóképviselőtünk és kulturális életünk szereplőit, a Vajdasági Magyar Közösség parlamenti, nemzeti tanácsbeli, tartományi és önkormányzati képviselőit és tisztségviselőit, a sajtóképviselőit és minden kedves megjelentet.

0: Örömöt mondunk, mert a nemzet egésze büszke arra, hogy a Trianon óta eltelt évtizedek, üldöztetések, hátrányos megkülönböztetések, megalázások és az érvényesülés másokéinál jóval nehezebb évtizedei ellenére is megmaradtunk magyarnak. Ennek jegyében felkérem Katona Róbertet, Királyhalom helyi közössége tanácselnökét, hogy tartsa meg rövid köszöntőjét.
1: Tisztelt megemlékezők! Hatalmas megtiszteltetés falunk számára, hogy immár 15. alkalommal ünnepelhetjük a Nemzeti Összetartozás napját, egyben megmaradásunk ünnepét templomunk kertjében. A 2012-ben elültetett almafa különleges jelképe ennek a napnak. Gyökerei a szülőföldhöz való ragaszkodást, őseink örökségét és múltunkat szimbolizálja. Törzse az összetartozás erejét jelenti, mely a történelem viharai között is megtartotta közösségünket. Termése pedig a jövőt, gyermekeinket és mindazt a munkát jelképezi, amelyet azért végzünk, hogy magyarként megmaradjunk szülőföldünkön. 106 évvel ezelőtt nehéz idők elé néztek falunk lakói. Reményvesztetten tekintettek a jövőbe, hiszen úgy tűnt, hogy egy nemzetet, családokat, határokkal szét lehet szakítani. Az elmúlt több mint egy évszázad azonban bebizonyította, hogy a magyarság ereje nem a térképeken, hanem a szívekben él. Mi, akik ma itt állunk, bizonyítékai vagyunk annak, hogy közösségünk megmaradt. Megőriztük nyelvünket, hagyományainkat, hitünket és kultúránkat. Őseink kitartása kötelez bennünket arra, hogy ugyanezt az örökséget továbbadjuk gyermekeinknek és unokáinknak. Királyhalom közössége is ezt a kitartást példázza. Elődeink munkával, hittel és összefogással építették falunkat, mi pedig azon dolgozunk, hogy gyermekeink és unokáink számára is élhető, fejlődő, magyar szóval teli otthon maradjon. A megmaradás nem csupán emlék, hanem mindennapi feladat és közös felelősség. Hajtsunk fejet elődeink emléke előtt, és dolgozzunk azért, hogy közösségünk még sok nemzedéken át virágozzon itt szülőföldünkön. Isten hozta Önöket, Királyhalmon!

Tisztelt főkonzulasszony, tisztelt vajdasági magyarok! Eszterházy János, felvidéki magyar vértanú politikus, a következőképpen fogalmazott 1939-ben, idézem. Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága. Tisztelt hölgyeim és uraim, ükszüleink, dédszüleink, nagyszüleink, szüleink, mindannyian hősök, mindannyian olyan emberek, akik példát mutattak nekünk magyarságból, nemzethűségből, mert ha ez másképp lenne, és másképp lett volna, akkor mi most nem állnánk és nem ülnénk itt, legalábbis nem a magyar nemzet részeként. 1920. június 4-én az ország elveszítette területének 72%-át, lakosságának 2/3-át, és több mint 3 millió magyar ébredt fel határon túli magyarként. A külhoni magyarság 106 évvel későbbi létezése a történelmi bizonyítéka annak, hogy a Trianonban kifundált nemzetgyilkossági kísérlet a magyarok esetében kudarcot vallott. Hiszen itt vagyunk, és magyarként vagyunk itt, erős közösségként vagyunk itt. A nemzeti összetartozás

0: Napján éppen ezért a legerősebb üzenet a megmaradás. A külhoni magyarság megmaradása pedig közösségi teljesítmény, nem egyéni, hanem közösségi. A mai vajdasági magyar ember, mi mindannyian a mindent túlélők leszármazottjai vagyunk. Ma az összetartozást és a tönkretehetetlenséget ünnepeljük. 2012 óta itt, a királyhalmi Jézus szentséges szíve plébánia templom kertjében, de ebben az évben még 18 vajdasági magyar településen ünnepeljük a megmaradásunkat és azt, hogy a mindent túlélők leszármazottjai vagyunk. Miért vagyunk a mindent túlélők leszármazottjai? Gondoljunk csak bele, hogy mi volt a helyzet itthon 100 évvel ezelőtt. 1918 és 1924 között összesen 44.903 magyar hagyta el a szerb, horvát, szlovén királyságot. 44.903 magyar mindösszesen 6 esztendő alatt. 1922 nyaráig a délvidéki magyarság helyzete feltételes állampolgári állapot volt, ami azt jelenti, hogy a teljes jogbizonytalanság állapotában éltek eleink. A magyar optáns birtokosok földjeik 71%-át, a jugoszláv állampolgárságot felvett magyar birtokosok a földterületeik közel 39%-át veszítették el egyik napról a másikra, természetesen jogszerűtlenül. Az 1920-as évek elejére a régi magyar és addig működő iskolahálózatot felszámolták. Trianontól 1941-ig az történt, hogy a középiskolai 71 addig működő osztályból mindösszesen 2 maradt magyar osztály, egy Zentán és egy Szabadkán. A 4000 általános iskolai magyar tagozatból pedig mindösszesen 250 maradt. A közösség ott maradt életképes, ahol nem engedte szétesni intézményeit, és ahol összefogott. Tisztelt közösség! Váradi Imre, a Magyar Párt országos elnöke, egyetlen magyar szenátor 1935-ben így fogalmazott, idézem. Mi a teendő? Az együttmaradás. Váradiék öröksége egy politikai ösztön. Tartsuk meg egymást, mert csak így lesz jövőnk közösségként. A megmaradás első feltétele tehát azóta is az önszerveződés és az összetartás. A vajdasági magyar közösséget azt tartotta meg, hogy a legrosszabb körülmények között sem adta fel önmagát, nem adta meg magát, nem adta fel. A legrosszabb körülményből pedig adatott bőven az elmúlt 106 esztendőben. Ugyanis gondoljuk csak végig, címszavakban. A királyi Jugoszláviában tapasztalt jogsértések után következtek 1944-45-ben a magyar ellenes vérengzések, majd a kommunista vagyonelkobzás, a Milosevicsi diktatúra, a kényszersorozások, a háborúk, a hiperinfláció, a bombázások időszaka. És mindent túlélt ez a közösség, a mi közösségünk. Közben pedig autonómiát épített. 1999-ben létrejött az ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács, 2002-ben pedig az alkotmányos és törvényes felhatalmazásokkal, hatáskörökkel rendelkező, azóta is működő és a magyar nemzeti közösség tagjai által szabadon megválasztott Magyar Nemzeti Tanács. Intézményeket alapított a közösség ezekben a nehéz időkben és tartott fenn, parlamenti szereplő volt és maradt. Hát így teltek az elmúlt évtizedek, tisztelt hölgyeim és uraim. És mi van ma? Pásztor István 2013-ban a következőképpen fogalmazott, idézem. A vajdasági magyar közösség nemzet alakító erő. Így volt ez 2013-ban, így van azóta, és így van ma is, így lesz a jövőben is. Az Európa Kollégium 2015-ben nyitotta meg kapuit Újvidéken, és több mint 1500 hallgatónak volt a lakhelye. Csak az idei tanévben, felsőoktatási ösztöndíjban több mint 300 új ösztöndíjas részesült. A Prosperitáti programjai közel 70 ezer vajdasági magyar ember közvetlen kezdeményezetti mi voltját jelentette. Az elmúlt 16 év kiemelkedő volt, mert a Fidesz nemzetpolitikája először eredményezett egyidejűleg közjogi, intézményi és gazdasági felemelkedést a határon túli magyar nemzetrészek esetében. De a vajdasági nemzetrész története azt is bizonyítja, hogy a közösség már 2010 előtt is képes volt saját, a közösséget megtartó intézményeket létrehozni és működtetni. Gondoljunk csak a 2005-ben létrehozott médiaházra, a 2005-ben létrehozott Vajdasági Magyar Művelődési Intézetre, a 2003-ban létrehozott tehetséggondozó gimnáziumainkra, az Entai Bolyaira és a Szabadkai Kosztolányira, vagy az 1994-ben létrehozott Szabadkai Kosztolányi Színházra. A szerbiai parlament 2013-ban a Kárpát-medencében egyedülálló módon határozatban ítélt el az 1944-45-ös magyar ellenes cselekményeket, 2014-ben a szerbiai kormány hatályon kívül helyezte azokat a rendeleteket, amelyek háborús bűnösként a kollektív bűnösség elve alapján bélyegezték meg 70 esztendőn át a mi közösségünket, 2024-ben pedig ismételten a mostani köztársasági elnökök főt hajtottak az ártatlan áldozatok emléke előtt. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elmúlt másfél évtized eredményei, a történelmi csúcsponton levő magyar-szerb kapcsolatok magas szinten maradjanak a Tisza kormány idején is. Nagy bizakodásra ad okot Forsthoffer Ágnes házelnök asszony tegnapi látogatása, elindult a bizalomépítés, és ez a bizalomépítés folytatódni fog. Együttműködünk a mindenkori magyarországi kormányzattal, mert a Vajdasági Magyar Szövetség a közösség legitim parlamenti képviselettel rendelkező egyedüli ereje, és ez így van kereken 30 esztendeje. A bizalmat azonban minden nap meg kell szolgálni, és mi minden nap azért küzdünk és dolgozunk, hogy a magyar közösség Vajdaságban újra és újra kitüntessen bennünket a bizalmával, hogy segíthessük a magyar közösség itthonmaradását, boldogulását, megmaradását és fejlődését. A vajdasági magyar közösség nem passzív kedvezményezettje, hanem kezdeményezője és alakítója volt az elmúlt évtizedek nemzetpolitikájának. Partnerekre találtunk Budapesten az elmúlt három évtizedben mindig, és ez így lesz a jövőben is, így van ma is. Mindig, minden nap a közösség tagjai mellett álltunk, osztoztunk, osztozunk sorsában. Az elmúlt napokban egy sajnálatos, elítélendő zászlóégetésre került sor. Annak dacára tartom fontosnak, hogy megemlítsem a mai napon is ezt az esetet, hogy 30-szor kevesebb nemzeti alapú incidens történt az elmúlt években, mint 20 évvel ezelőtt. Ennek ellenére nem hagyjuk, hogy bárki a szülőföldünkön megpróbáljon bennünket megfélemlíteni, hiszen mi itthon vagyunk. Követeljük az igazságszolgáltatási rendszer megfelelő reakcióját, hiszen nem valamiféle csínytevés történt, a zászlóégetés Szerbiában bűncselekmény. És hogy mi lesz ezután, tisztelt hölgyeim és uraim? Széchenyi István 1844-ben a következőképpen fogalmazott, idézem, rajtunk senki nem fog segíteni, de nem is segíthet, mint mi magunk. A döntő kérdés tehát nem az, ki van Budapesten hatalmon, hanem az, mennyire erős a vajdasági magyar közösség saját tartása, és mennyire erős a vajdasági magyar közösség képviselete. Ebben az új korszakban pedig annak lesz jövője, aki programot is tud felmutatni, aki hiteles és aki dolgozik. Kidolgoztuk a vajdasági magyar közösség második gazdaságfejlesztési stratégiáját, kidolgoztuk a mesterséges intelligencia stratégiát annak érdekében, hogy a korszerű kihívásokra modern válaszokat adjunk, és minden nap dolgozunk hitelesen a közösség tagjai érdekében. A vajdasági magyarság a következő években is a saját teljesítményére támaszkodó eleme lesz a nemzeti megmaradásnak és fejlődésnek. Tisztelt hölgyeim és uraim! Hiszek a közösségben, hiszek a közösségünkben, hiszek abban, hogy a politika nem cirkusz, a politika nem mutatvány, nem is viszálykodás, hanem a politika munka, szolgálat és közösségépítés. Mi itt azt mondjuk, nem a széthúzásra, igen az összefogásra, kizárólag ez tartott meg bennünket 1920 óta, ez tart meg bennünket ma is, és ezt fog bennünket megtartani a következő évszázadokban is. Isten áldja a vajdasági magyar közösséget. Köszönöm, hogy meghallgattam.
1: Június 4-e nemzetünk összetartozásának napján a Szabadkai Magyar Rádióban élőben közvetítettük az alkalmi beszédeket a Királyhalmi Központi Ünnepségről.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
6: Reklámot hallottak.

Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en. Benne pedig a körhintát, és már is egy közérdekű információval folytatjuk a műsort. A tavaszi nagy takarításról soha nem feledkezünk meg, így elmondanám, hogy ma és holnap is Kisbajmok helyi közösségben folytatódik ez az akció. A nagyméretű hulladékgyűjtőket pedig a következő helyeken találják meg. A Sziváci út és a Milasin fivérek sarkán, az Iván Szárity és a Durmitor utca sarkán, az Albe Franciskovics és a Batina a kereszteződésében, a Rádoja Vujosevics és a Kiszácsi sarkán, a Baranya és a Focsa utca találkozásánál, a Zombori út és a Batina utca kereszteződésében, valamint Vörösfalu, a Tavankút és a Zombori út találkozásánál. Aki csak teheti, kapcsolódjon be ezekbe az akciókba.

0: és az út végén majd te fájsz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
4: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
1: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
3: Szabadkai Magyar Rádió, ahol...
6: A dal most neked szól!
3: A 107,1 MHz-en.

És a Körhintában most a Pannon Televízió műsor füzetébe lapozunk bele. Jelen pillanatban a híradót láthatják, melyet a Közügyek Hírháttér műsor követ. Utána érkezik a Délbánát ízei főző műsor is. 19.30-kor Szubjektív, melynek vendége dr. Pajor Margit általános szakorvos. A téma pedig, hogy május 31-én volt a dohányzásmentes világnap, és miért érdemes dohányzás nélkül élni. Utána ismét híradó, majd a Királyhalmi központi ünnepségről készült felvételt láthatják ismét. Utána érkezünk egészségügyi és tudományos magazinnal is. Holnap reggel azonban 8 órakor vallási műsor várja a nézőket, majd fitpercek, tanuljunk szerbül. Magyar világ, ez egy erdélyi magyar magazin műsor, de lesz természetvédelem határok nélkül is. Itt a rádióban pedig szintén foglalkozunk a mai központi ünnepséggel, azután nyárindító aktualitások és kanizsai programok, valamint a megy termesztésről is szó lesz a napindítóban. A mozaikban pedig egy cica fesztiválra invitáljuk a hallgatókat, a szecesszió világnapja alkalmából egy különleges estre, és természetesen finisben a gyöngyösi bokréta és durindó. A programokkal érkezünk majd, és mellette a megszokott tartalmakkal. Érdemes tehát velünk tartani minden pillanatban. Akár a televíziót nézik, akár minket hallgatnak itt a 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Pénteken is lesz napindító a Szabadkai Magyar Rádióban. Kartali Róbert ébreszti a hallgatókat, és már nyári dolgokkal foglalkozunk, mert hogy közeledik a nyár, igaz, hogy most esős az idő, de nem hagyjuk magunkat. Szó lesz arról, hogy Magyar Kanizsán milyen nyári programokkal készülnek, és szombaton megnyílik az idénnyitó családi nappal a homokos strand. Erről mindenképpen szólunk a Mozaikban.
2: A Mozaikban pedig Búzár Zsuzsi számít majd a figyelmükre 10-től egészen 14 óráig. Szó lesz a Szegedi Cica Fesztiválról, illetve a Szecesszió Világnapja a Szabadkai Zsinagógában, erről is szólnak majd, illetve csütörtökön elkezdődtek a Gyöngyös Bokréta és Durindó kísérő programjai. Tartalmas napnak nézünk majd elébe.
3: Ajánlót hallottak.
4: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: ajánló következik.
1: Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
2: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai zsidó hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben. Média támogató szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánló.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Hírek következnek. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, amelyen a világ magyarsága a trianoni békediktátum 106. évfordulójára emlékezik. A Magyar Országgyűlés által 2010-ben alapított emléknap arra a történelmi tragédiára hívja fel a figyelmet, amelynek során az ország területének kétharmadát, lakosságának pedig több mint a felét elveszítette. A törvény kimondja, hogy a határokon kívülre került több millió magyar a mai napig a magyar nemzet elválaszthatatlan része. A vajdasági központi ünnepséget a hagyományosan idén is Királyhalmon tartották. Ma van úrnapja. A pünköst kettős ünnepe utáni 10. napon úrnapját ünneplik a katolikusok. Kötelező piros betűs ünnepé 1264-ben 4. Orbán pápa tette. Az ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen körül hordozzák az oltári szentséget. A ma esti eseményről holnapi híradásainkban részletesen beszámolunk majd. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóváhagyták, és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. Nem drágul a száva kenyér, a kormány csütörtöki ülésén elfogadta a T500-as lisztből készült kenyér kötelező előállításáról és forgalmazásáról szóló rendeletet, amelynek célja a lakosság életszínvonalának védelme. Ez azt jelenti, hogy a kenyérára változatlan marad, azaz továbbra is legfeljebb 65 dinárba kerülhet. A Republik koncertezik Szabadka főterén szeptember 2-án a Városnap alkalmából, jelentette be közösségi oldalán Gyivánovic Dániel, a Városi Képviselőtestület elnöke. A politikus azt írta, hogy egy igazi legendás magyar zenekar érkezik Szabadkára a Városnap alkalmából, és a 67-es út most Szabadka főterére vezet. Ami pedig az időjárást illeti, pénteken túlnyomóan száraz idő várható több napsütéssel, ugyanakkor az esti órákban ismét előfordulhat eső vagy zivatar. Szombaton már más térségekben is kialakulhatnak záporok, a következő napokban a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától. Tegyék meg tétjeiket!
4: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
4: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép a mikrofonnál, Agárti Gábor. Egy letűnt kort fogok megidézni önöknek, ahogy oly sokszor a műsorban. Két legendás művész, akik 1972-ben úgy döntöttek, hogy együttműködnek. Ők nem voltak mások, mint a filmzeneszerzés egyik legnagyobbja, az olasz származású amerikai mester Henry Mancini, valamint Doc Severinsen, aki zenekarvezetőként volt igazán ismert, de amikor önállóan fújta a trombitáját, akkor is tudták és tapasztalták az emberek, hogy csoda született. Ahogy ez a következő korong zenei anyagán is érezhető. Dőjenek hátra és adják át magukat a feledhetetlen dallamoknak.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Benne pedig hírek következnek. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, amelyen a világ magyarsága a trianoni békediktátum 106. évfordulójára emlékezik. A Magyar Országgyűlés által 2010-ben alapított emléknap arra a történelmi tragédiára hívja fel a figyelmet, amelynek során az ország területének kétharmadát, lakosságának pedig több mint felét elveszítette. A törvény kimondja, hogy a határokon kívülre került több millió magyar a mai napig a magyar nemzet elválaszthatatlan része. És ma van az úrnapja is. A pünköst kettős ünnepe utáni 10. napon úrnapját ünneplik a katolikusok. Kötelező piros betűs ünnepé. 1264-ben 4. Orbán pápa tette. Az ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen körül hordozzák az oltári szentséget. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóvá hagyták, és a támogatási forrásokról korábban önkormányzati, illetve kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. Nem drágul a száva kenyér, a kormány csütörtöki ülésén elfogadta a T500-as lisztből készült kenyér kötelező előállításáról és forgalmazásáról szóló rendeletet, amelynek célja a lakosság életszínvonalának védelme. Ez azt jelenti, hogy a kenyér ára változatlan marad, azaz továbbra is legfeljebb 65 dinárba kerülhet. Újabb 30 napos haladékot kért a MOL Washingtontól az orosz tulajdon rész megvásárlásáról folytatott tárgyalások folytatására a szerbiai kőolajipari vállalatban. Dubravka Djedovic Handanovic szerint ez azt jelzi, hogy a magyar vállalat továbbra is bízik a megegyezés lehetőségében. Ami pedig az időjárást illeti, pénteken túlnyomóan száraz idő várható több napsütéssel, ugyanakkor az esti óráktól ismét előfordulhat eső vagy zivatar. Szombaton már más térségekben is kialakulhatnak záporok, a következő napokban a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
0: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
5: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
0: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
5: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
0: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.

0: Öregenek velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Körhinta.
2: A körhinta utolsó órájára is maradt még néhány közérdekű információ. Már is a holnapi áramszolgáltatós adatokkal érkezem. Áramszünetre számíthatunk karbantartási munkálatok miatt Szabadkán és Oromhegyes egyes utcáiban. Szabadkán a Vlagyimir Majakovszki, a Pavlovác és a Tölgyfa utcában nem lesz áram 9 és 13 óra között. Oromhegyesen a Tito Marssal, a Dávid Géza és az Ady Endre, valamint a Stip utcában 9.30-tól 10 óra 15 percig számíthatnak áramszünetre. A Petőfi Sándor, a Határőr, a Tito Marssal és a Top Csider utcában 10.30-tól 11.15-ig, míg a Petőfi Sándor és a Hegy utcában 11.30-tól 12.15-ig nem lesz áram a holnapi nap folyamán. A részletes információkat megtalálják a pannonrtv.com oldalon.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

Palicson és környékén továbbra is 23 fokot mérnek. A holnapi nap folyamán is változékony időjárásban lesz részünk. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet csúcsértéke 27 fok körül alakul majd. Hidegfronti hatás érvényesül, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat ugyanakkor. A melegebb alföldi tájakon még a nyári meleg okozhat tompaságot, fáradékonyságot, dekoncentráltságot, esetleg migrénes fejfájást. A felhősebb időben lehangoltak, kedvtelenek lehetünk. A füllettebb idő viszont nehéz légzést, légszomjat és rosszul létet okoz. A záporok környezetében felerősödnek az asztmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak majd zárt térben. Mindenki figyeljen oda az immunrendszerére, és természetesen a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Én ezekkel a jó tanácsokkal kívánok további szép estét, jó vételt és kellemes rádiózást. Én holnap majd a Mozaikban számítok ismét figyelmükre, de addig is, ahogy említettem, jó rádiózást. Ezt kívánja Dédics Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Váradi Valentin adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Hírek következnek. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, amelyen a világ magyarsága a trianoni békediktátum 106. évfordulójára emlékezik. A Magyar Országgyűlés által 2010-ben alapított emléknap arra a történelmi tragédiára hívja fel a figyelmet, amelynek során az ország területének kétharmadát, lakosságának pedig több mint a felét elveszítette. A törvény kimondja, hogy a határokon kívülre került több millió magyar, a mai napig a magyar nemzet elválaszthatatlan része. A vajdasági központi ünnepséget a hagyományosan idén is Királyhalmon tartották. Ma van úrnapja. A pünköst kettős ünnepe utáni 10. napon úrnapját ünneplik a katolikusok. Kötelező piros betűs ünnepé 1264-ben 4. Orbán pápa tette. Az ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen körül hordozzák az oltári szentséget. A ma esti eseményről holnapi híradásainkban részletesen beszámolunk majd. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyelőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör 2 kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdők vállalkozóvá válását, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóvá hagyták, és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. Nem drágul a száva kenyér, a kormány csütörtöki ülésén elfogadta a T500-as lisztből készült kenyér kötelező előállításáról és forgalmazásáról szóló rendeletet, amelynek célja a lakosság életszínvonalának védelme. Ez azt jelenti, hogy a kenyérára változatlan marad, azaz továbbra is legfeljebb 65 dinárba kerülhet. A Republik koncertezik Szabadka főterén szeptember 2-án a Városnap alkalmából, jelentette be közösségi oldalán Gyivánovics Dániel, a Városi Képviselőtestület elnöke. A politikus azt írta, hogy egy igazi legendás magyar zenekar érkezik Szabadkára a Városnap alkalmából, és a 67-es út most Szabadka főterére vezet. Ami pedig az időjárást illeti, pénteken túlnyomóan száraz idő várható több napsütéssel, ugyanakkor az esti órákban ismét előfordulhat eső vagy zivatar. Szombaton már más térségekben is kialakulhatnak záporok. A következő napokban a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: Nézze a Pannon televízió hírműsorait híradó este fél hattól és 8 órától.

0: Radio Disco.
1: Ok.
2: A lemezlovas, Kis János.
0: Illetve szerénységem, Manu.
3: Minna,

Szép jó estét kívánok mindenkinek, illetve szavaz a csütörtök este, vagy csütörtök esték, itt a 107,1-en, a 107,9 MHz-en követhető az a mai Rádiódiszkont című műsor, ami az egész világon követhető, ahol van, létezik internet kapcsolódás lehetőség, éljetek ezzel a lehetőséggel, és azzal a lehetőséggel is, hogy belekapcsolódjatok a műsorba, elvégre interaktív műsorról éven szó. A 0-66-36-36-33-as elérhetőség arra szolgál, hogy beleszóljatok a műsor zenei arculatába, SMS-ben, illetve Viberen keresztül lehet ezt megtenni, csak is kizárólag írásban. Bízom benne, hogy éltek a lehetőséggel, várom, szóljatok, ne felejtjétek, olyan műsorról van szó, ahol a régebbi keltezésű pörgős ütős diszkofelvételeket hallgatjuk újra, amelyek a Szabadka és környékbeli diszkoklubok fénykorában voltak népszerűek, de semmi sincs kőbevésben, mert az a célunk, hogy jól érezzük magunkat ezen a csütörtök estén. Jó magam, Kis János Mannó vagyok, a technikai munkatárs, a keverőpult mögül mosolyogva üdvözöl benneteket. Nasa Dávidról van szó, egészen este 10 óráig együtt lehetünk ezen a hullám hosszon, és az első felvétel már is a korongova, a hamleti kérdés van diszkó változatban előadva, to be or not to be, lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés most. Hát tulajdonképpen az emberiségnek mindig megvolt az a nagy kérdése, lenni vagy nem lenni, hiszen manapság is vannak olyan erők, akik többszörösen is az egész világot tönket tudják tenni, mintha egyszer nem volna bőven elég, hogy kinyírják a világot, illetve a földön az életet, csak megfeledkeznek róla, hogy ők is ehhezekhöz tartanak. Hölgyem és uram, elindult a felvétel, to be or not to be, lenni vagy nem lenni, csak hatul elindult a mai rádiódiszkó.

János Debrecenből jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, szép estét kíván a rádió iszok hallgatóan. Nos, kedves János, tulajdonképpen le van írva, mit szeretném meghallgatni, sajnos nem tudok a kedvedben járni, de csak bizonyítom, hogy minden SMS, illetve Viber üzenetet figyelembe veszem, ami befut hozzám, ide a 066 36 36 33-os elérhetőségre, hát és amit belefér, amit tudok teljesíteni, szívesen teszem, ha nem, hát akkor elismerem azt is tulajdonképpen. Te a Japanese Girl, a japán hölgy, a lány című felvételt szeretném meghallgatni, körülnéztem a tartsonyomba, hát épp egy japán fiúról szóló felvétel zeneszám akad, ezzel tudok a kedvedbe járni, bízom benne, hogy ez is megteszi. My little Japanese boy.

A következő számvalóan, mint zenékérés, a jövőből érkezett hozzám el, ide a 066 36 36 33-as elérhetőségre. Mit értek az, hogy jövőből érkezett hozzám? Hát tulajdonképpen ma egy csütörtök este van itt Európában. A zeneszámot, mind a zenékérést a holnapi pénteki napi dátummal küldték el Ausztráliában, mert Ausztráliában ma már holnap van, valahol hajnali reggel 4 múlt el, de Georgi hajlamos volt felhúzni az óráját, venni annyi fáradtságot, hogy zeneszámot kérjen tőlem. El is jutott hozzám kedves Georgi a zenékérését, és azt írott, hogy ma is sikerült időben hajnali 4-kor felkelni, és ott már péntek van, üdvözl mindenkinek, egy régi felvétel szereti meghallgatni, erről szól a rádiodiszkó, de semmi sincs kőbevésbe, mert az a dolognak a célja, hogy mindenki jól érezze magát, aki rádiodiszkot hallgat. Tehát, hölgyeim és uraim, Georgi kérésére következik az All Right, Now most már minden rendben van című felvétel, a Witch Queen nevű együttes eladásában. A kislemez, látom a borító, nem vagyok én annyira okos, de tudok még olvasni. 1979, ezt írja, ekkor jelent meg.

Következő felvétel egy zeneszám 1987-ből, akkor jelent meg ez a maxi single, Ebony Eyes, a dal címe, ében fekete szemekről szól a zeneszám.

Ibolya Szabadkára jelentkezett, szép jöjjön kíván a rádiócok hallgatóinak, és a G-Race nevű együttes felvételét szeretné meghallgatni, mert ők adják elő azt a dalt, amit Ibolya szeretne meghallgatni a mai műsorban. Ez a Manhattan című felvétel.

Miklós Topolyáról jelenti, hogy szép estét kíván a stúdióban dolgozóknak, a kis csapatnak és a rádiószak hallgatóinak. Az Eye of the Tiger, a Tigris személy című felvétel szeretném meghallgatni. Annak én a Pali Csanfor, ez meglehetősen népszerű volt ez a felvétel. A Survival neve együttes volt az előadó. Lehet, hogy mások is foglalkoztak ezzel a témával. Nekem ez van itt nálam kéznél, kedves Miklós. Survival, Eye of the Tiger.

A Csantavéri Billiárdosok az Állandó Rádió Diszkó hallgatók közé tartoznak, üdvözletüket küldik mindenkinek, és szeretnék meghallgatni a Village People egyik ütőfelvételét, abban az időben nagyon népszerű volt ez a felvétel, ez a YMCA.

Laci Zentáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Fair Control nevű együttes felvételét szereti meghallgatni, megosztani a rádiódiszkó többi hallgatóival. Ez egy szerelmi szimfónia, illetve ahogy ők mondják, Symphony of Love.

Műsorodők, ebben az órában még egy felvételt tudunk meghallgatni, de tulajdonképpen egy egyvelekről vassza, és a zenekérése között szerepel, ami név nélkül futott be, de üdvözlet mindenkinek. Az együttes neve El Chato, ha jól ejtettem a nevüket, hogy mit jelent, nem tudom, de ezt a pörgős egyveleget ők követik el.

Majd műsorodik, második órájába léptünk. Egy olyan felvétel következik, ami meglehetősen népszerű volt, mármint az a Dua, ki fog énekelni a 80-as évek diszkovilágában, számított a nevük. Luisa Fernández és Peter Kentről van szó. A dal cím, amit választottam tőlük, E2.

0: Feri SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, azt írt kedves Feri, hogy az Ausztrál Georgios bizonyítottad magad alatt, hogy te is felkelni reggel 4 órakor, hogy rádiódisztot hallgatni, ha akkor menne az adás helyi idő szerint. Hát nem, helyi idő szerint most megy, máshol, más a dátum, attól függetlenül, hogy dicsered a műsort, fel teljesíteném a zenei kérését, hiszen a Retro Partikon indító számként majdnem mindig beválik Lubegától a Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

És már reggel 4 órát emlegettük, tulajdonképpen Ausztráliában reggel 5 óra van, onnan kaptam egy felvételt, ami tulajdonképpen a hangulatába beleillik a retro műsorba, de ez nem retro felvétel, mert újabb keltezés, de mivel benne van a retro hangulat, és általában a műsorok is, meg a retro party is, amiket szoktam vezetni, a hallgatóknak, a látogatóknak szól, ha ők jól érzik magukat, akkor tulajdonképpen annyira nem is számít, hogy mikor jelent meg az a felvétel, mint például ez, Goodbye Little Village, egy búcsú kis falunktól, ez a kis falu zárjelben megjegyzem, Kishegyes.

Miklós Topolyáról újra jelentkezett. A szülinapjára is szeretné ezzel számot meghallgatni a mai műsoron keresztül. A kedves Miklós, nagyon boldog születésnapot kívánunk a stúdióból. Remélem erre a felvételre gondoltál, mikor a Magic Symphony-t kérted. Ez a Blue System nevű együttes, ha jól emlékszem, a Modern Talking, a két szép fiúnak az utóbandája, ők adják elő a Blue System a Magic Symphony-t.

Babi is jelentkezett, szép estét kíván a Rádiuszó hallgatóinak. Egy Michael Jackson felvételt szeretne meghallgatni, hogy jobban érezze magát, és a hallgatóknak is kívánja, hogy jobban érezzék magukat. Black or white, fekete, illetve vagy fehér. Ezt a dalt szeretné meghallgatni.

Következik egy felvétel, annak én a 70-es években engedtem gyakran a néhai Szabadki Aquarius Lemezklubban. A Fantasy nevű együttesről van szó, kevésbé ismert banda, de a felvétel akkor meglehetősen népszerű volt. Melyik is az? Hát ez, a Singerman.

Következik még egy pörgős felvétel, körülbelül ugyanebből az időből, egy kevésbé ismert együttesről van szó, Tensionnek nevezik magukat, és arról az időszakról szól, ahol a akkori diszkoklubok fénykorukban a legnagyobbakat aratták, kaszálták, ez volt a szombat este, ezért szól a felvétel a szombat estéről, a dal címe Saturday.

A Hunter együttes felvétel következik, az is körülbelül ebből a korszakból valahol a 70-es években engedtük, és olyan diszkó countrynak neveztük, hogy helyes az elnevezés ennek a stílusnak, nem tudom, de menő felvétel volt. Ez a Rakan.

0: Csaba Péter évéről jelentkezett. Szép estét kíván, és jó zenehallgatást mindenkinek, és jó műsorvezetést. Egy zeneszámot szeretem meghallgatni, amit Bruce and Bongo nevű együttes ad elő, ez a Hey Ho című dal.
1: Hey ho, hey ho.

Ez is jelentkezett. Szép estikkel mindenkinek. A Forty Fingers nevű együttes dalszámát, kedves Erzsia, nem maragszom, majd szombaton a Slágergyárba pörgetem le. A rádiódiszkó inkább ilyen pörgős ütős dalok mennek. Egy ilyen lehetőséget is adtál nekem, hogy adjak egy pörgős diszkopolkát helyette, ha azt nem fogok most lepörgetni. Hát akkor Erzsi kérésére a diszkopolka.

Egy ülepörgős felvétel következik, mikor a Samantha Fox előadásában, de egy kicsit lazább fordításban arról szól a Hold on Tight, hogy szorítsd magadhoz úgy nagyon, mert tulajdonképpen a szépet és a jót, ez könnyű szeretni, de mások is pályáznak rá.

Következik egy felvétel abban a korban, amikor még nagyon zöldfülű lemezlavas volt. Amikor is volt? Ez hát valahol a múlt évszázad, amit finomkodok, a múlt évezred utolsó éveiben a Shackleford nevű együttesről van szó. Valószínűleg nem sokat mond nektek ez a név, de ha jártatok abban az időben a diszkoklubokba a 60-as évek vége, 70-es évek elején, akkor lehet, hogy még emlékeztek erre a ritmusra. Egy nagyon sáros folyóról szól a dal, Muddy River.

Petr Antal Szabadkára jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és azt írja kedves Antal, hogy ma este kivételesen válasszak egy zeneszámot helyetted, akkor válasszak egy olyan dalt, ami az előző Muddy Muddy Riverrel körülbelül egészen biztos egy időben ment, ez a felvétel, a Rock My Soul.

A Rádiszkó mai műsoridő még egy rövid lélegzetű felvételt bele tudok préselni. Abban az időben a lemezek, a kis lemezek hossza általában 2-2,5 perc, ritkán volt 3 perc hosszú. A dolognak van címe, de francián mondják, és nekem ez nyelvtörő mutatvány, meg se próbálkozom vele, inkább hallgassátok. Oh,

Kedves hallgatóik, ennyi fél be a Rádiódiszkó mai műsoridejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok. Csütörtök esti kikapcsolódásnak. A Rádiódiszkó ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de milyen korábban is találkozhatunk, csak kettőt kell aludni, és itt a szombaton ezen a hullámhosszon 14 és 20 óra között a slágergyár lesz hallható. Kicsit rasszúbb ritmusban zajlik ott az élet, ott is lesz zeneszámokat kérni tőlem, és bízom benne, hogy akkor is velem lesztek. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs. Masa Dávid a keverőpult mögül üdvözöl benneteket, de ne menjetek messzire, maradjatok halótávolságban, mert a pontos időjelzés után tovább is zajlik az élet ezen a hullámhosszon. Egy zenei válogatás következik a reggeli műsorkezdésig. Aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást, mára búcsúzom, szevasztok, jó éjszakát!

0: Halmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

nevem Mekelek. Estelente megahertzen edvelem reemek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom, engem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: álljon meg egy darra,
1: dőljön hátra a foteljébe,
0: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót
2: a 107,1-en.
3: Az ágyam üres,

0: A vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.